Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod. Szabi, és itt a rádió?

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Michael, most hívott Devon, elindult a Pannon reggeli. Pannon reggeli, FM 91,5 MHz.
1: Bizonyos, itt van velünk a Die Night korán reggel.
2: Jó reggel.
1: Sziasztok. Először van itt velünk. Na hát, mit csináltál hétvégén? A Dina.
2: Gyógyultam.
1: Ó, mi van? Beteg voltál?
2: Igen.
1: Mi van? Miért voltál be? Hogy lehet beteg valaki?
2: Hát ugye. Na, kapott egy ilyen megfázás. A tipikus, szokásos, jól megszokott.
1: Megfáztál.
2: Meg én.
1: Zoli, itt van velünk, Ati, itt van velünk. Sziasztok, korán reggel.
2: De mondjuk ahhoz képest, hogy... Igen. Én szerintem már téli kabátba jöttem volna dolgozni. Te hogy bírod így? Ilyen... nem fázol? Nem mesztelen vagy itt a stúdióban.
1: Abszolút jó vagyok, köszönöm szépen. Még működik a vérkeringésem, bármilyen meglepő is. Van metabolizmusom és a többi.
2: Ez összes működik. Meleg ruhámat magamra húztam
1: tényleg?
2: Szerintem.
1: Aha. Nem tudom, hétvégén elmentem különben vásárolni, ami nekem az nagyon fájdalmas. Hogy vegyek valami kabátot, ilyen átmeneti valamit, mit tudom én, mert ugye azért jön majd lassan az idő, hogy ez majd kell. És akkor elmentem tőled az első boltba, megindultam a mi komoly bevásárló központunkba, jobbról balra, én így szoktam, nem tudom ki, hogy szokott menni. És megyek, és az, kettő dolgot vettem észre. Az egyik úgy látszik, idén valami eszméletlen divat lesz a mellény. Emény is rengeteg ember hordott mellény, de most ilyen nagyon-nagyon-nagyon divat. És mindenhol ezzel van tele. És a másik viszont, ami pedig meglepő, az összes kabát, Tati kabát.
2: Tati?
1: Tatis kabátokat árulnak. Nézem.
2: Hogy merik?
1: Hát mondom, ez nagyon Tati, hát nem vagyok én 70, mármint nem baj, 70 évesen olyan kabátot kell felhúzni, de fiatalabban miért? Amit a 70-hez képest. Hát mondom, ez miért tudod, ilyen barna szín, és akkor olyan anyag, ami olyan, mint a ki lenne, hogy mosva, meg olyan...
2: Lát, ez a divat, hogy ez lesz a divat.
1: Hát jó, van, ez baj, hát akkor én nem leszek divatos, abszolút nem, mint hogy követném, na mindegy, szóval csak elindultam, és azt hittem, hogy most ez így, ugye neveket nem mondhatunk, ez olyan gáz, különben így sztorikat mesélni, na mindegy. És akkor ott, mikor eljutottam a majdnem a másik végére, arra egy boltom, soha nem megyek be, mert soha nem találok semmit.
2: És most ott találtál.
1: Hanem így bemegyek, és az egy nem tudom, hogy hány négyzetméteres bolt, ahol soha nincs egy darab ruha se. Tehát így, mármint ami valamire is használható. És elmentem, körbenéztem, és megint ugyan láttam, hát mondom, itt is tatis dolgokat árulnak. Hát mondom, mi ez? Megnézem, hogy mennyiben kerülnek a tatis dolgok, ilyen 7-8 ezer dinár, egy ilyen kis kabátka.
2: Az igen.
1: Hát mondom, jó, van, oké, mondom, tati. Kijövök, és már majdnem feladtam, és akkor láttam, hogy aha, mik ezek a lufik? Hoppá! És akkor még a szélén, ott bementem, és na hát ott szép dolgok vannak, és akkor volt árengedmény, és akkor yes, és akkor végül megoldott az egész, úgyhogy jó volt.
2: Akkor sikeres volt. Nem fogsz megfázni.
1: Sikeres volt a vadászat, úgyhogy majd ettől még jócskán hidegebb lesz, akkor azért majd felhúzom azt a kabátot, úgyhogy akkor ez is megoldva, kipipázva. Nagy dolog ez nálam, mert én különben, de én nem tudom, hogy tehát nem tudom elképzelni, amíg a legtöbb nő az, hogyha szomorú, vagy ha boldog, vagy ha nem tudom, akkor megy shoppingolni. Oh, Jesus Christ!
2: Van ilyen.
1: Hogy nekem ez milyen megterhelő. Nézni a ruhákat. Ez férfiaknak általában. Akkor ezek fel kell próbálni. Még a kabátok kíván, csak felpróbáld úgy. De még a pólót kell venni.
2: Kevés olyan férfit hallottam, aki basszus. Szeret vásárolni.
1: Hát
2: szerintem
1: nem.
2: A 90... Viktor, te szeretsz vásárolni? Nem. Tehát, ez, mondjuk ez nem lap meg. Tehát, hogy ez...
1: Nem, ez haláli. Haláli plusz van egyfajta típusú nő, aki ugye... Most ezt is így magyarázzák, hogy miért, de szóval van egy típusú, sok ilyen nő van. Aki pedig csak úgy tud elmenni vásárolni, hogy a férje, vagy az élettársa, valaki vele kell, hogy menjen.
2: Igen.
1: És ezt tényleg úgy őszintén megkérdezni, hogy mi bajotok van.
2: De ez néha jó, néha nem. Én is néha szeretem, ha valaki jön velem.
1: Nem ő fogja a táskáidat, vagy minek?
2: Hát nem, azért nem csinálok belőle csicskát, vagy érted ilyen.
1: De akkor minek kell,
2: egyszerűen,
1: hogy ott
2: legyen? Jó, mert tudom, hogy ő egyrészt megmondja, hogy valami szar vagy, nem? És... Nekem kell az a megerősítés, mert tudom, hogy ő megmondja, hogy ezt úristenet hagyd a fenébe. Mert én hajlamos vagyok arra, hogy nagyon nem tudok dönteni, és volt már olyan, hogy megvettem 3 dolgot, ez nem mostanság volt nyilván, mert nem tudtam már dönteni, melyik a jó. És utána, amikor így Nem értem fel észre, persze, hogy küldjek fotót az illetőnek, vagy illetőknek, hogy akkor segítsenek egy kicsit eldönteni, hanem én hülye megvettem mind a háromat, és akkor aztán, amikor otthon megmutattam, akkor kiderült, hogy kettő igazából borzasztóan brutálisan rosszul áll, szerintem még jól állt.
1: Mm.
2: És akkor aztán nem akarok így járni, fölöslegesen kidobom a pénzt. Igazából aztán minél többet volt bennem, vagy rajtam, aztán úgy láttam, hogy ez itt tényleg nagyon nem az én stílusom. Azóta se volt rajtam. Tehát, hogy így nyilván elajándékoztam olyannak, akinek szüksége
1: tehát
2: van rá.
1: Tehát ezt vissza lehet vinni, ember.
2: Mit? Hát mit mondok? Bocsi, mégse tetszik, vegyétek
1: persze,
2: vissza.
1: Persze, 14 napon belül indok nélkül visszavihetsz bármit, ahogy ne. Indoklás nélkül.
2: Hát, miért nem ismertelek eddig?
1: Hát jó van. Na mindegy, szóval van, akkor legalább mindegy. Ezt is tudod. Persze, persze, persze.
2: Van, persze, van olyan, amikor én magam szeretek bóklászni, nézelődni, csend és nyugalom, aha. És most már felértem észre, nyilván küldöm a fotókat. Tehát, hogy
1: hát nekem erről csomó minden eszembe jut. Az egyik dolog az az, hogy amíg mondjuk a férfiak a hobbikra szeretnek vásárolni, és a hobbikra oda akkor örömmel megyünk, de hát, hogy vadászat, horgászat, uh-huh. motorozás, mit tudom, kinek mi, és akkor mi felhívjuk a barátainkat, és elmegyünk a barátokkal, és uh-huh. ők ugyanolyan izgatottak, mint mi, és azokat el, és akkor ott keres igen. mindenki. Nőknél nincs barátnő?
2: Hát de van, de nem tudom. Én
1: de valami az... látom, hogy ez nem megy. Miért nem mentek nők együtt vásárolni?
2: De van. Tehát nálam is van, amikor szeretek elmenni barátokkal, barátnőkkel közösen vásárolni, de van, amikor én magam szeretek, az én kis világomban, az
1: de
2: én várj, kis...
1: Várj, most nem bemondtál valamit. Mi az, hogy barátokkal? Rá tudsz venni olyan férfit, aki nem az élettársad, hogy elmenjen veled vásárolni?
2: Hát van fiú barátomban, én kérek elnézést.
1: Aki komolyan. Elmegy veled vásárolni?
2: Igen. Komolyan. Igen.
1: Hát de az tiszt... Az vagy meleg, vagy csak te nem engedett, hogy lefeküdjön veled, vagy valami ilyesmi. Ez ennyi. Erre más magyarázat nincs.
2: Nem, egyébként ő tényleg az a kategória.
1: És hány éve
2: szerelmes
1: beléd?
2: Nem, szerelmes
1: biztos
2: beléd.
1: Is te az, hogy... Ezt most mondom. Egyébként, hogy ne légy naív, ez egészen
2: nem.
1: biztos. 100%. Jó, ezt csak mondom, hogy túl, tehát jó van, most nem, hogy elfogad, csak ez biztos, hogy így van.
2: Nem,
1: mert ez akkor állod egy férfit, hogy az csak úgy nem megy, csak úgy az, hogy jaj, de jóba vagyok a... Ó, Edina, Jézus Isten.
2: Értem. Jó, minden van, nem baj. Minden megtesznek hát. A férfiak.
1: Hát jó van, oké. Okay. Jó. Szóval na, hát ez érdekes, érdekes sztori. A másik viszont az, hogy egyre többen csinálják azt, amióta ez kiderült, hogy ilyet lehet. Tudod, berendelsz, most kimennyiért, de egész komoly összegekért beszoktak rendelni. Ez általában forgatnak mondjuk egy, mit tudom én, egy ilyen max 600 eurót, és akkor azt csinálják a lányok, hogy bevásárolnak mindent ennyi pénzét online. Vannak olyan boltok, uh-huh. akik erre rámentek, uh-huh. és akkor az neked mondjuk megjön, és akkor te fölpróbálsz egy csomó mindent, és akkor ami tetszik, azt meghallod, többit uh-huh. visszaküld, és ennyi visszaküldik a pénzt. És akkor pedig otthon lehet, mondjuk lehet olyat, hogy az élettársad nem kell, hogy menjen sehova, csak ott ül, ugyanúgy a kényelmes foteljával kávézgat, nézi a műsorát, vagy amit csinál, vagy mobilozik, és akkor te megpróbálkozod a ruhát, és akkor, na ez jó, nem, akkor küldöd vissza, ez jó, ezt meg, akkor ezt megtartjuk, érted, ennyi.
2: És egyébként visszatérve arra, hogy mert a férfiak ugye nem nagyon ruhavásárlósok, hanem hogyha más valami hobbi vásárlás van, akkor igen. hamarabb elmennek.
1: Az biztos.
2: Főleg, ha valami áramlik is el kell venni, ténylegesen megvenni. Szerintem a nőknél is van ilyen, hogy nem feltétlen mindenki ez a nagy hú, ruhát vásárolunk. Mert lehet, hogy én is
1: nem,
2: hamarabb elmegyek.
1: Is.
2: Nem. Én is szerintem hamarabb néha elmegyek venni valami sütés-főzéshez való, nem tudom, edényt, vagy valami kis gépet. Mint hogy azt mondjam, hogy na, akkor most gyerünk vásárolni.
1: Ja,
2: nálam is ez szerintem nagyon durván shopping. Lecsökkent, mit tudom én, úgy havonta, úgy nem tudom, úgy egyszer úgy rám jön, hogy na, úgy nagyon. De hamarabb megyek el vásárolni, nem tudom, hogy eltalálom, hogy tortát akarok sütni, és akkor elmegyek, és akkor megveszek hozzá már, mint nem hozzá valókat, hanem valami.
1: Egy új keretet például, vagy valami.
2: Például.
1: Tortasütő keretet.
2: És hamarabb jobb kedvel megyek el, mint hogy na, most akkor gyerünk, menjünk. Uh-huh. És akkor tudom, hogy a ruhapróbálgatás, akkor az olyan, ott vagyok 5-6 órát néha.
1: De olyan vagy te is, hogy van 600 ruhád, és akkor nincs mit felhúznom?
2: Hát nálam így ingadozik mostanság a súlyom így az évszakok változásával.
1: Ingadozik a súlya? Hogy történt?
2: Hát úgy, hogy most az idei nyári ruháim már nem jók rá. De van egy technikám a hallgatóknak, ezt most szeretném megosztani. Duncgumi. Tudod, csodákra képes a duncgumi.
1: Mit, azt hasadra
2: hát, teszed? Ha nem tudod begombolni a nadrágot, mint én, akkor van az a kis lyuk, tudod, ahova dugod be a gombot, oda beledugod a duncgumit, át...
1: Ilyen nincs.
2: Dehogy nem. te, hogy nem.
1: Igen?
2: Igen. Átkapcsolod a gombra is, és aztán visszafűzöd. És ja, hogy tök laza. Vagy amikor leűsz, akkor kigombolod, mint én.
1: Imádok veled műsor vezetni, ezt köszönöm. Olyan
2: irányos dolgokat mesélsz. Hogy... De komolyan. Fogadjunk, hogy valaki otthon még ezt lehet, hogy használja. Ha nem is férfi, de. De ha, láttam már olyan idős embert, aki ezt használja.
1: Hát biztos láttam. És amikor valaki biciklizik a csiptetővel, oda fogja, nem tudom, összefogja a nadrágját, de attól én még nem csinálom.
2: Tényleg, az is de jó.
1: Nem tudom, hogy te csinálod, de lehet, hogy te összefogod.
2: Hát mióta egyszer elestem biciklivel és beakadt, azóta lehet, hogy kellett volna csinálnom.
1: Azt a mindegy. Na jó, szóval ilyenek jutnak az eszembe. Na de ezek mellett különben oké, hogy nekem sikeresen megoldotta. Például volt a hétvégén Chili Fest.
2: Mm-hmm.
1: Ez az én kedvenc
2: kis
1: mini fesztiválom, icipicike, amit a Garden Party. Tényleg egy... azért, mert van ezek a tipikus helyi közösségi épületek, ezt mindig elmondom. Vannak ezek a tipikus helyi közös épületek, amik mindig olyan hát olyan szomorú, olyan rideg, olyan, nem tudom, olyan, mint iskola lenne. Általában ezek ilyenek, de ez nem, ez egy normális ház, aminek van egy udvara, és ez itt olyan, mikor ott kipakolnak, ott, mert ott nem tudom, főznek, tudod, ilyen babot, ezt a csilis babot, vagy ezt nem tudom, mindenki hívják. Meg ugye van egy pár kirakodó vásár, meg ott az a verseny, meg van egy nagy terasz, ott le lehet ülni, ott lehet enni, meg inni, meg mit tudom én. És a lényeg az egészben az, hogy teljesen ilyen kis garden party feelingje van. Szüleimet ráveszem évek óta, gyertek ki, aznap ott az ebéd. Elterjedt úgy ez már, hogy van ez a kaja, és akkor látom, hogy az emberek jönnek. Most csak beugrottam, tényleg most ott voltam még 2 óra hosszát, de amúgy van, hogy elmegyek úgy lazábban, és akkor láttam olyat, hogy van akik ilyen ételhordókkal jönnek. Azt mondom, nekem nagyon tetszik az, hogy tudod, hogy olyan több edény van, hogy egymásban csatlakozik, vagy úgyhogy érdekes, és akkor azt úgy megpakolják kajával, és akkor viszik haza, gondolom itt a családnak, vagy valami. És akkor, szóval így, és akkor aztán pedig volt maga a verseny, most idén csak 3 voltak, de 3 önkemény fickó, eljutottak a végéig, aztán meg kellett ismételni köröket, meg minden nyomták. És van egy fickó, aki folyamatosan évek óta megnyeri ezt, ő most idén kiesett, de mondtam, hogy hát aki ennyiszer nyert, annak ez abszolút nem...
2: Nem volt kedve már nyerni.
1: Nem baj, vagy hogy is mondjam, nem szégyen, vagy mi is helyes megfogalmazás, mert már annyit letett az asztalra, tényleg ott az ület, hanem megjelent egy szebb fickó, egy ráderevő fickó, aki kiderült, hogy 10 nem tudom hány éve napi szinten eszi az erős paprikát, mert annyira szereti. Apám, arce rezzenés nélkül ette a 1,5 millió szkovilos paprikákat. És ette.
2: Az igen.
1: Hihetetlen, szóval egészen elképesztő volt. Tényleg.
2: Egyébként kíváncsi vagyok, hogy ki mennyire bírja az erős paprikát. Mert például én abszolút az elsőnél szerintem kidőltem volna. Én nem bírom. Én nem bírom egy bizonyos szintig bírom a csípőset, de inkább nem, mint igen.
1: Én tavaly volt haláli, mert tavaly megjelent az Anettnek a húga. És meg a férje is, meg apa, anya, mit tudom én, mindenki kijött. És én poénban mondom, hogy mert tudom, hogy az ő húga az olyan kompetitív. És mondom, hogy nevezetek be, és bizony benevezett ő is, meg a férje is. Férje nem akar, de hát mondta, hogy ne hozz rám szégyen, muszáj jönnöd. És azt nem emlékszem, hogy ő hogy teljesített, de arra emlékszem, hogy Anett húga, ő halad, elment egy nem tudom, egy 3 körig, biztos, az 5-ből. Szóval, hogy bevállalta, én nem vállaltam volna be, szerintem. Hát, ha csak így valaki nem kényszerít, vagy valami, de mindegy, szóval ilyen volt. Aztán pedig, amikor már vége volt a napnak, akkor már az igazság, rájöttem, hogy így azért nem kéne menni, mert hogy mindeközben, miközben én csináltam egy csomó mindent, meg volt ez a Chili Fest, stb. Én szoktam vezetni itt a versenyt, meg stb. Hogy közben nekem a barátaim elkezdték forgatni a malacot. Mert hogy ilyen malacforgatás mániában szenvedünk, idén főleg, de ilyen mániákusan. Úgyhogy én odaértem valamikor 6-kor, vagy 7-kor, nem tudom, de az a lényeg az, hogy jó volt, meg körülbelül akkor lassan kész volt a malac. Ezzel mániában szenvedünk, idén főleg, de ilyen mániákusan. Úgyhogy én odaértem valamikor 6-kor, vagy 7-kor, nem tudom, de az a lényeg az, hogy jó volt, meg körülbelül akkor lassan kész volt a malac. Ezzel egy probléma van, nem tudom, hogy te szoktál-e forgatni malacot,

0: rá van rakva az asztalra, és ott, mint a... Ez hihetetlen. Van az egyik fő kolomposkom, a Dobárdán Robin, ő nagyon-nagyon érte ez a malacsütéshez. Ő az egyik. És a lényeg az, hogy így áll a malasznál, mindenki körbeáll, és így próbál valami darabot letépni, de forró az egész, és állandóan csak ezt mondja, körülbelül egy 10 perc után feladja, hogy hát Elinner, hát ennek pihennie kell, hát hagyjátok már ezt a rohadt malacot, az nem lehet, akkor lekapják a fülét, akkor nem tudom. Mm. És akkor így...
1: Én imádom egyébként hihetetlen. Azt a jó roppanós részét.
0: Hát az a legjobb bőre, ugye?
1: Aha, meg...
0: Haláli. Itt van Laca is írja, hogy ő is eléggé szereti malac.
1: Nekünk hát van igen. Otthon ez a forgatós cucc, foggantyús, most megláttam, hogy mit írt Ati, írta, hogy a foggantyú egyenlő nyársal. Na mindegy.
0: Forgantyú, nem foggantyú.
1: Azt írta, hogy foggantyú.
0: Nem, forgantyú.
1: Nem, tényleg? Na barátom.
0: De én forgantyút mondtam, nem foggantyú.
1: Tudom, te forgantyút mondtál. Na mindegy, és én imádom, amikor még csirke is kerül rá úgy egészbe.
0: Még csirkével tömítek ki a disznót?
1: Nem a disznóba, hanem pontosan nem is disznó, hanem malac.
0: Most malac?
1: Hanem mellé, úgy elé, mögé, ahogy ráfér.
0: Ah,
1: és azt nagyon szeretem, azt is imádom.
0: De az hogy működik? Ezt előbb le kell venni, nem?
1: Hát le, persze. És imádom. Jaj, amikor még a sörrel meg van locsolva.
0: Aha. Az komoly tudsz, figyelj. Ja, különben nem tudom, kinek volt az ötlete most. Én egyszer csináltam ilyet, és nekem nem sikerült, én azóta nem láttam ilyet. Amikor bebugyolálják a krumplit és bedobják a parázsba, de ez most jó lett.
1: Aha.
0: Nekem múltkor az valami abszolút szétégett az egész, de most ezt teljesen jól megcsinálták. Úgyhogy ez most elég jó volt. Uh-huh. Csak mondom, én annyira a végére értem, hogy abszolút át sem vettem a feelinget, meg minden. Csak tudod, bevágottam, tudod, megittem egy üdítőt, és akkor utána pedig már rögtön kész is volt a malac. Uh-huh. Eltörültük forrón, nem lettem rosszul.
1: Miért rossz? Nem bírod az
0: hát
1: ilyet?
0: Nem tudom, azért az veszélyes, nem mindig ennyire meleg húst, meg ja, bőrt, úgy. Meg nem tudom mit enni, hát azért próbáltam ott óvatos lenni. Viszont rájöttem egy fantasztikus dologra.
1: Na.
0: A haveromnak a műhelyében volt, és ezért ugye azt történt, hogy miután elfogytak ezek az ilyen műanyag kis villák, uh-huh. meg stb. Hát mondom, hogy én nekem aztán tényleg, de én nem vagyok erre érzéke, én eszek kézzel és minden, de volt mellettem egy kombinált fogó. Képzeljétek el. És rájöttem, hogy kombinált fogóval malacot szedni.
1: Igen.
0: Hát az fantasztikus. Én mondtam, hogy ezek után én malacra saját kombinált fogóval fogok uh-huh. menni. Ott ütöm a malacot, csak kinyúltam, belekaptam, életet szedtem ki a kis
1: direkt darabokat, vannak olyan, azok a vágó ollók, nem tudom, hogy mi ennek a szakszerű megnevezése.
0: Igen.
1: Maradjunk az ollónál. És azzal is, tehát van, aki azzal vágja már föl.
0: Jaj, de most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire gondolsz.
1: Hát tud, vannak azok a direkt, tehát nem tudom, papírvágó olló. Hanem direkt az ilyenekre, a húsokra, meg a...
0: Én ilyet nem láttam soha. Nem láttam soha, nálunk ez úgy van megoldva, vagy én nem tudom, mi az oka ennek, de valamiért a társaságban az Ákos nevezetű úriembernek van egy ilyen hatalmas hús szeletelője, amit én láttam már másnál is, és mindig, amikor van ilyen állatforgatás, ugye ez a, uh-huh. nálunk mindig ez a prásze, meg a jágnya, ugye mindig ez megy, és akkor, hogy az olyan, mint egy ilyen valami, nem is tudom, ez egy márványlap talán, egy ilyen márványlap, biztos, hogy a hallgatók közül százal láttak, és van egy hatalmas, hát nem is tudom, hogy ollónak nevezzem, mert minek az alsó él az fix, ez nagyon hosszú, ilyen nagy, mit tudom én, egy 40 centi vagy 50, és a másik fele pedig fölfelé nyílik. Nem tudom, érthető? Ez a vége az fix, és akkor én a nyomdaiparban láttam ilyet.
1: De amikor úgy rácsapsz, úgy vágja el, tehát olyan...
0: Hát úgy, hogy úgy bírod felnyitni, hogy ugye a vége az fix, úgyhogy csak úgy kibírod nyitni ilyen A betűbe.
1: Igen,
0: és akkor beleteszed mondjuk a malacot, és azért lecsukod, aha. és azt hiszed, hogy az majd úgy küzdeni kell vele, hogy majd úgy... És ez úgy viszi, mint a vajat. Csak így rácsapsz, és így kész.
1: Ilyet
0: rácsapsz,
1: nem
0: kész. És így, és ő ezt így felszereteli másodpercek alatt ezt az egészet.
1: Szóval jaj, tudod, mi hiányzik most?
0: Mi? Egy malac pecsenje.
1: Nem, egy jó disznóvágás.
0: Hát jó, én azt már kicsit unom.
1: Most ugye eszembe jutott.
0: Én már unom. Bevallom őszintén.
1: Jó kis vére, jó kis az a hús.
0: Hát jó most a disznótoros reggelire gondolsz, vagy magára a disznóvágásra?
1: Hát először a reggelire.
0: Hát jó, a reggelire én is elmennék
1: szívesen.
0: És
1: utána amit imádok, az a kedvenc részem. A kedvence. A kolbásztöltés. Imádom a kolbásztölteni.
0: De melyik részét? Az, hogy megy bele a bélbe?
1: Igen, amikor fogom a kis izét, mert van otthon olyan kis töltőnk, és akkor úgy töltött, mindig töltöttük bele gyerekkoromban.
0: Hát ja, mi is ezt csináltuk, daráltuk, meg töltöttük egész gyerekkoromban.

0: Különben nem volt rossz.
1: A darálása a bajom. A hurkát egyébként nem szeretem. Azt nem.
0: Hurka az, én kimondom, az egy hülyeség.
1: Én azt nem. Kollás az rendben van.
0: Én nem tudom. Szóval, hogy az van, hogy... És nem tudom, ez mi alakul ki az embereknél. Állatsz elküldte, hogy mi ez. Igen, mondom, hogy a nyomdában is van ilyen.
1: Ezt nem láttam.
0: És tudom, mert faterom ilyen... Hogy is hívják ezek? Nyomdai előkészítő volt, vagy ez ilyen designer, meg ilyesmi. És nekünk volt otthon ilyen, tudom, ezzel sokat játszottam. Mondjuk ez veszélyes játék
1: volt. Hát igen, jó kis játékaid voltak.
0: Szerettem. Pengékkel játszottunk otthon.
1: Másik a kis autója van, meg Barbie babája.
0: Jaj, abszolút elszállt, amit kezdtem mesélni. A feregye meg pedig jót akartam mondani. Na mindegy, lényegtelen.
1: Na meséld.
0: De nem tudom az a baj, hogy hol tartottam. Kidobott a taktusból ez a vágó. Viktor, te sem tudod, miről beszélni, fogalmat sincs. Viktor szegény kíván, azt tudja követni, hogy hol vagyunk, ki korán reggel.
1: Mi itt vagyunk? Szia, Viktor.
0: Elindul ez a történet.
1: Tudod, hogy kik vagyunk, ugye?
0: Hogy ne. Nem tudom, valaki tudja, miről beszélni, akkor írja meg.
1: Hát a gyerekkorod, gyerekének volt még előtte. Itthon, meg...
0: Valamit a disznóról biztos, hogy hogy vágták, hát nem hurka. Vágták. Hurka, ez az, hurka. Na, köszönöm, Edina, ne látod.
1: Igazán nincs mit.
0: Szóval hurka, azért mert érdekes a dolog, ez a hurka, biztos, hogy van valaki, aki szereti a hurkát, de a hurka nekem az úgy van meg, hogy ugye amikor van ez a, mi ezt úgy tudjuk, hogy én úgy hívom, hogy zsíros kaja. Tesóm azt hiszem, úgy hívja, hogy tepsis hús, és ez az a tipikus, amikor otthon az vagy, hogy a krumpli le van rakva a tepsibe, akkor utána megy rá a hurka, meg a kolbász. Na de, ezzel van egy komoly probléma. Írja az orra, hogy a hurka az hülyeség. Most nem tudom, hogy ő is azt mondja, vagy röhög az orra, hogy én azt mondtam, hogy a hurka egy hülyeség. De a lényeg az az, hogy... És akkor az van, hogy na ez van ebédre, de bárhova igen. Elmegyek vendégségbe, és mindig mi van? Kettő hatalmas hurka, meg egy picike kolbász. És akkor azt a kis kolbászt mindenki elossza,
1: igen.
0: És akkor meg rengeteg hurka van, és akkor eszed a hurkát, és akkor nem tudom mennyi hurkát megesz, akkor na egy kolbász, legyen valami íze. Akkor megér ezt a hurkát. Én egyszer anyámat megkérdeztem, hogy amúgy miért? Miért nincs négy kolbász, és egy valami hülye hurka? Mondtam, ja, hát azért felőle lehet. Hát mondtam, akkor miért nem volt így soha? Hát azt hiszem, nem mondtad, hogy téged zavar, én szeretem a hurkát. Én mondom, jogos, hát mondom, akkor...
1: Az oldalas okay. Is nagyon jó, azt is szoktunk mi még így mellé rakni.
0: Hát jó, meg csülköt is, nem? Hát most...
1: Az nem, az azért nem, az már nem. És akkor szedett fel, és olyan roppanós a krumpli, úristen, imádom. Imádom, nagyon jó.
0: Istenem, jók ezek a kaják, érdekes, különben tényleg ez már egy régen volt a reggel, és érdekes, hogy mindig a, nem tudom, hogy lehet 10 plusz évig minden reggel beszélni egy picit kajáról, eszméletlen, nyilván nagy téma, de hogy nekem a másik egy nagy meglepetés, ami nekem nagyon tetszik, ez pedig az, hogy mostanában így járogatok Közép-Szerbiába, és az van, hogy most az utóbbi időben, mondjuk az utóbbi egy hónapban kétszer is meg voltunk vendégelve ott, és nekem ez eszméletlenül tetszik, hogy önállok a kaja, a vendégségben a kaja, az kizárólag hús, meg zöldség, viszlát.
1: De ilyen szurkapiszka kolbász sajt, meg ilyenek?
0: Nem, az egyik az malac volt, sült malac, gyönyörű szeletekre vágva. Az pont annyira volt sós, ahogy kell. Hát épp azon gondolkoztak, hogy lehet, hogy ezt úgy születnek, hogy ezt meg tudják csinálni. Szóval tényleg mindig jobb. De hát, hogy ez, amit mi csinálunk, vagyis a barátaim csinálják, ez is nagyon jó, de ott az lent érted az eszméletlen. És mellette, és persze minden saját, ugye, persze, és akkor van még mellé valami, mindig valami meg a paradicsomok, meg ilyen paprika, meg uborka, meg erre, arra, kegyér, viszlát. Általában azt viszont nem értem, miért a desszert mindig ott Közép-Szerbiában mindig képviselőfánk. Úgy látszik, az ott megy nagyon. Én amúgy bírom. És aztán lementünk a következő alkalommal, meg valami őrült nagy, meg a csevapok voltak, meg nem tudom, ilyenek, tudod, és meg zöldség. Vége! És arra jöttem, hogy igazuk van. Még ilyesmi se kell, hogy valahol raknak oké, egy kis ketchupot, de én azt nem rontom el vele. És akkor ebbe tényleg bele lehet fulladni. Úgyhogy rájöttem, hogy nekem ez így tetszik.
1: Tudod, mi jutott eszembe?
0: Mi jutott az eszedbe?
1: Hogy ki hogy szereti a pieszkavicát? Most a csevapról eszembe jutott. Te hogy szoktad enni? Úgy gondolom, hogy a buci, meg ugye a pieszkavica, és akkor te mit teszel bele?
0: Ja, ilyen pluszba?
1: Aha.
0: Fú, de jó kérdés. Az úr nebe ezt a szmániákusan szeretem, azt tudom. Teszek bele salátát, tejföl, meg a jó is, de hagymát tennék bele, csak az, hogy a közepesen bírja a gyomrom, az a lila hagyma úgy tűnik, hogy az azzal még, hogy az nekem oké. Az a klasszikus hagyma, amit hogy hívnak? A hagyma-hagyma?
1: Vörös hagyma.
0: Vörös hagyma, igen. Ez különben hülyeség, ahogy hívjuk ezeket a hagymákat különben.
1: Hát mondjuk nem vörös, hanem...
0: Van a vörös hagyma, ami fehér. Van a lila hagyma, ami lila. És amikor szerbül beszélünk, akkor van a béliluk, ami fehér, és nem lilaviluk, hanem cröniluk. Mi vagyunk mi emberek hülyék?
1: Nem kell mindenhez érteni, meg mindent érteni.
0: Fehér hagyma, lila hagyma. Nem. Vörös. Vörös hagyma. Nem, azt mondja, a béliluk az nem az. Az fokhagyma. Akkor mi a rendes luk?
1: Hát,
0: a zsúti luk, mi vagy nem?
1: Csak simá luk, nem?
0: Sennyi, csak luk.
1: Szerintem igen.
0: Akkor van a béliluk, az a fokhagyma, akkor náluk még rosszabb. A luk az csak a luk, és a cröni luk, az pedig a vörös hagyma. Hú, apám! Ha ezt valaki le tudja követni.
1: Ja, írta Attila, hogy ő buci, két husi és ketchup kivételével minden.
0: Igen. Hát amúgy jó az úgy mindennel is, de te mit raksz bele, mert tudom, ez az egész erről szól igazából. Mondd el!
1: Igen. Én egyébként sokáig az Úrnebeszt nem
0: mit
1: szerettem.
0: Mit szeretsz belerakni?
1: Te egyébként mostanában szeretem. És ha teszek bele Úrnebeszt, akkor ketchupot nem.
0: Erőset rakok bele. Tucanit.
1: Cadzikit szoktam néha belerakni.
0: Na már nem, hol lesz ilyet, ahol caciki van a...
1: Hát mondjuk otthon elkészítem.
0: Ja, otthon! Caciki szósz teszel a a pieszkavicára.
1: Hát igazából, hogy vagy, ha már lusta akarok lenni, akkor leg lehet venni is a boltba. Meg vannak direkt ilyen hamburger szószok, de mi szoktunk otthon ilyen különleges szószokat csinálni, készíteni ilyen, nem tudom, ilyen olyan szószokat. Friss kapor, amikor van.
0: Ú, de jó a kapor. Villog a monitorom megint, mi?
1: Hát, mert...
0: Ne, közben jönnek, hogy jó, nem baj, majd utána megnézik. Na már, ne feledd szabad, kérlek.
1: Nem, felejtem.
0: Azt mondja, a szeletelő nagyon jó és praktikus, de kb. Egy óra hűlés után. Korán a kajáról. Szép napot. Ja. Hurka pörkölt káposztával. Az jó, Gizi néni. Ja, igen, hát érdekes ez a pörkölt káposzta. Fokhajma girízd, ilyen jó parasztos, így kell mondani. Fokhajma girízd. Igazék hallgató. Azt mondja Zoli, ő így eszi. Ketchup, majonéz a hamburgerbe való.
1: Egyébként igen.
0: Á,
1: igen. Igen, de például az öcsém nagyon érdekes volt sokáig. Ő csak is kizárólag tejföllel volt hajlandó megenni.
0: Hát jó, nem rossz.
1: Tehát, és itt kimerült. És na akkor szóba... próbáltuk aztán tudni rávenni, hogy na hát egy kis uborka, vagy vala paradicsom, saláta.
0: Aha.
1: Nem.
0: Nem, csak, nem akarta.
1: Csak, és be van fejezve.
0: Ah, úgy, igen. Hogy... Na, és akkor azt mondod, hogy különleges szósz, ilyen kaporszósz, meg ilyesmi.
1: Hát, amit éppen
0: jó, hát most ízni, csak is popfog.
1: Hát nyilván az ilyen olyan, amit te is, amit mondtál. Saláta, paradicsom, van, hogy paprikát is teszek bele.
0: Igen.
1: Meg az uborka. Mindegy, hogy savanya, vagy savanyú, vagy savanyított. Te hogy mondjátok különben? Savanyú, vagy savanya?
0: Hát nyilván nem savanya, de jóval most én oromi vagy, szóval elnézem neked. De...
1: Na, ugye.
0: Savanyú különben.
1: Jó.
0: Savanyú káposzta. Itt
1: vannak ezek a különleges orrami szavak, a vedve.
0: Persze, tudom, hát
1: tudod, ezek a
0: nincs
1: véve.
0: Ezzel gond. Szoktam én néha oromra járni, szóval most is mondtam nemrég, úgyhogy vágom.
1: Érzem a lelkembe, hogy ott vagy.
0: Apád füli. Úgyhogy igen, ilyenek vannak. Na, szóval, igen, szóval. És akkor ez még csak a szombat, úgyhogy. Na, mindig. A lényeg az viszont az, hogy... Nem, mert én még csak a szombatot meséltem el.
1: Ja, azt hittem, hogy bárjában, hol vagyok, milyen napon.
0: Onnan kagyarodtunk el, hogy egészen ugye reggel elindultunk, voltunk a Chili Fest-tel, aztán pedig mentünk tovább. Nem, aztán már vasárnap igazából az már megint egy kicsit olyan.
1: Jó, otthoni
0: beugrottam enni, alapvetően dolgoztam, mert tele voltam munkával, de az igazság, hogy beugrottad, el nem tudom, fogalmam sincs. Ja, de tintahal volt ebédre, szóval.
1: Vasárnap tintahal. Mm.
0: Ja.
1: Tehát csak úgy naturál.
0: Tessék?
1: Csak úgy naturál.
0: Mármint ez hogy naturál? Hát, ilyen lényen a zsáró?
1: Nem úgy értem, hanem hogy semmi nélkül csak tintahal, csak a kész.
0: Hát nem, hát de mit tudom én, hát vannak hozzá a köretek.
1: Hát vártuk a folytatást.
0: Ja nem, hát én nem is tudok visszaemlékezni rá, mit tudom, volt hozzá főt, krumpli, meg volt, hogy nem, fogalmam sincs. Valamik voltak még hozzá. Na mindegy, csak ezt azért nem fogtam annyira fel, mert hogy rohantam tovább, de ennyi volt. Most le vagyok fagyva totál, mert... Ja, és akkor tudom, hogy az egész közepén azon röhögtem a legjobban, hogy az egész közepén képzeljétek el. Rájöttem, hogy miközben rohangált egyik helyről a másikra, rájöttem, hogy Jézusom, én ha ma nem, akkor ez a hetem elég őrült lesz. És akkor rájöttem, hogy Jézus, én ha ma nem festek be valami csöveket a házba, az nem lesz befestve soha. És akkor kettő munka között rohantam haza, ez haláliból. És egyben szerencse is. Hazamentem, gyorsan átöltöztem, elmentem, és mondom, hogy befestem a csöveket, és tudom, hogy szívás lesz, mert hogy egyszer már én festettem, nemrég, félbehagytam, és olyan híg volt az egész festék. Most egy kicsit összeállt, és olyan szépen takart mindent, mondom, ez így jó lesz, és 20 perc alatt megcsináltam.
1: De vannak azok a sprék, azokkal nem akartad megpróbálni?
0: Hát de hogy fújjak spréjel? De várj,
1: radiátorcsőről beszélünk.
0: Igen. Hát az nem lehet, hogy akkor lemaszkírozzam a félházat, is nekem erre időm.
1: Hát én nem, hát tesznek oda a mögé papírt, vagy újságpapírt.
0: Hát igen, nyilván papír. Mögé, meg alá, meg mit tudom én, de hogy...
1: De miért nem hívtál?
0: Azért már kész minden, és kimaradt a cső. Minden
1: de én
0: új.
1: Imádom a csövet.
0: Ne fújgáld nekem az új házat!
1: Nem, festeni! Imádom az ilyen... Otthon
0: ja,
1: is.
0: Hogy festegetni?
1: Otthon is a konyhát én messzeltem be.
0: Én azt nem hittem el, különben ebben az egész felújításban eskü, hogy így kapcsoltam, hogy így... Mondom, miután minden fel van újítva, és mondom, mindenki... Tudod, ez a minden relatív. Várj, és hogy magyarázza be? Emlékszem, hogy... Szóval van úgy, amikor megnézel egy házat, és azt mondod, hogy nem tudom, például a radiátor milyen szép. De jó. Felújítasz mindent, és akkor rájössz, hogy most már nem olyan szép, tudod. Azt is újítsuk fel. Hát hogy újítasz fel egy radiátor? Be kell festeni. Ugye, radiátor festékkel. Jó, befeste a radiátor. Hogy festel be egy radiátor? Mondom, én nem fog radiátor festeni. De fogsz! Mármint azt most beszélgettem magammal. Jó, végül akkor ketten festettük a radiátort, és az igazság, hogy elég jó sikerült. Majd hát átjön a szomszédom, hogy na, hogy állsz, most már kész van, lassan mondom, igen. Bejön, és azt mondja, hogy hát ez gyönyörű. Egy valamit nem bocsátok meg neked. Mondom, mit? Te felújítod a régi radiátorokat? Miért nem vettél újakat? Mondom, Jézus, mondom, eszembe se jutott. Mondom, mert hülye vagyok.
1: Olcsóbb.
0: Mindeközben, micsoda?
1: Hát átfestene, mint venné
0: hát, de különben egy házban nem a radiátor a drága, szerintem, aki tudja, azt
1: jó,
0: csinálta.
1: Nyilván.
0: Hanem a cső, az a drága, meg esetleg a kazán, vagy amit van, de a maga radiátor az keksz. Ráadásul nekem egy partnerem, aki különben radiátort fogalmaz. Szóval igazából semmibe se került volna el. Na jó, mindegy, úgyhogy már rájöttem, hogy tavasz, akkor lesenélem, most már idén nem szórakozok, valamit nem rendelgetem, de akkor majd igen, tavasszal. És nem tudom, hogy ez hogy nem jutott eszembe. Néha vannak ilyen retardógaim.
1: Hamarabb kellett volna a szomszédot áthívni.
0: Hamarabb kellett volna áthívni, ez biztos. Ilyenek vannak így a mindennapokban. De minden most a 6 óra 32 perc, úgyhogy zenéjünk egyet szerintem most már
1: hamarosan jön a házi ideje. Buli.
0: Az mi?
1: Hát házavató nálad.
0: Dehogy lesz házi buli.
1: Dehogy nem.
0: Viszontlátásra.
1: Nem. Hallgatókkal! Viktor, legjobb vagy.
0: Viszontlátásra. 6 óra 32 perc.

0: Közérdekű információ következik.
1: Na, ha már orrom, tudod, mi van ma orromon?
2: Áramkimaradás.
1: Véradás.
2: Jaj,
1: véradás. Jaj. Elszoktál véradó?
2: Ezt most kihagyom. Nem, én összeesős vagyok a véradások. Vagy nem is a véradásra, a vérvételkor, úgyhogy.
1: Tényleg?
2: Bár most büszke voltam magamra, mert most ugye, hogy beteg voltam, most mennem kellett vérvételre, és nem estem össze. Ezt adjátok össze.
1: Beteg volt? Álljunk be, Viktor.
2: Na most mi van?
1: Milyen... Mennyire kell betegnek lenned, hogy vérvétellel állapítsák meg, hogy
2: hát azért, mert mondta az orvos, hogy nem tudja, hogy bakteriális, vagy nem tudom micsoda, meg tötörötötörö, és akkor ezért kell az a nem tudom milyen szintű vérvétel, hogy ki tudják szűrni, hogy ő nekem akkor milyen orvosságot írjon föl.
1: Jössz Isten.
2: Na, sztadd össze.
1: Életemben nem vettek tőlem vért azért, mert beteg voltam.
2: Egyébként tőlem se. Tehát, ez volt az első. De legalább akkor egy jó orvos volt, aki nem akart minden...
1: Ha jó, teljes vérképet csinált azért, mert kicsit
2: folyt
1: az orrom.
2: Nem teljes vérkép volt ez, hanem ez csak egy valamire fókuszált.
1: Egy valamire fókuszált? Ja.
2: Igen.
1: Jó, na. Oké, na, szóval a lényeg az, hogy a Vörös Kereszt Magyar Közösségi Szervezetének értesítése szerint, milyen szép megfogalmazás. 9.30 és 10 óra 30 között véradási akciót szerveznek Oromon, az Arany János általános iskolában. Biztos ide járt a pici Edida.
2: De akkor még Kis Ferenc általános iskola volt.
1: Golden John.
2: Igen.
1: Mi volt, Kis Ferenc?
2: Kis Ferenc volt akkor még az én időmben.
1: Na és akkor, de még változtatták meg a nevét?
2: Igen. Fogalmam nincs, nem tudom.
1: Viszont 10 és 13 óra között Pancsován van. A transzfúziós jármű a központban fog állni. És működik. És 7.45 és 8.45 között pedig Tótfaluban, a kultúrotthonban, hol máshol.
2: És őszi nagy takarítás. Végre most már nem tavaszi van, hanem jött az őszi, a kedvenc témád. A mai nappal kezdődik, és egészen október 2-ig van. Ezek a nagy konténeres szemetesek kihelyezése. És ma, kérlek szépen, Dusanóvai közösség.
1: Dusanóvai közösség. Azt a mindenit. Nézem, hogy hol... Fú,
2: lesz itt lesz még, lesz felé. Még Visnyevác, meg Nagyfény, meg Verusics, meg csodálatos.
1: Azt a kutya mindenit.
2: Helyek.
1: Nagyon komoly, nagyon komoly.
2: A panonrtv.com-on egyébként fönt van, hogy pontosan hol, melyik nap, milyen utca, milyen
1: bizony.
2: Sarok, milyen bolt előtt, mit
1: milyen
2: tudom
1: sarok.
2: Én. Hát azt írja a sar, utca sarkán. Hát most
1: Topolyán lesz áramkimaradás, Báskosutfalván, Szabadkán, Kelebián, Ilonafalun. És még
2: akkor mindig sasolom, hogy Szabadka,
1: igen?
2: Hogy nehogy véletlenül épp valamit akarjak sütni, főzni. Egyszer jártam már úgy, hú, de dühös voltam. Tehát tipikus, olyan jó kedve, na, én most sütök egy jó kis kalácsot, tehát elkezdem, bekeverem a izét, és puf, elmegy az áram. És így, ne szeri.
1: Uh-huh.
2: És annyira ki voltam akadva, tehát így könyörgöm, ott van, áll a tészta, és itt én megyek majd, hogy kapcsolom be a sütőt.
1: Összeesik?
2: És így látom, hogy egész délután áramkimaradás, mondom, ne szeri.
1: Olyankor kell a kemence.
2: Mit csináltam? Na, mit csináltam?
1: Hajszárítóval sütöttél.
2: Az annyira hülye nem vagyok. Plasztika? Bele? És akkor mentem a páromhoz, mondom, jöttem kalácsot sütni, te hülye vagy. Nem, okos, mondom. És fogtam a kis bödönnyeimet, és akkor kis bicikli, ajde. És mentem, és megsütöttem máshol a kalácsomat.
1: Hát én nem tudom.
2: Ez a tipik.
1: Veled valami ott hívják, hogy kéne forgatni, vagy a Reality-t, vagy nem tudom, tényleg. Van David Edina, és akkor ilyen kalandok ilyen, hogy pakolja nyers tésztát a biciklin, amott tölti a kolbászt, elmegy teljes vérképet kérni az orvostól, mert folyik
2: az
1: orra.
2: Azt nem én kértem, azt ő mondta.
1: Nem tudom, ilyen ő lettek, ráveszi a férfi barátját, hogy elmenjen vele vásárolni, még egy hülyeségek. Én nem is tudom, hogy alig vezető műsor 47 perc, az azt a mennyiségű hülyeség, amit itt hallottam korán reggel. Hát ez valami egészen eszméletlen.
2: Hát de ebben mi a hülyeség?
1: Melyikbe? A vérképbe? Hol kezdjem? Hol
2: na,
1: kezdjem?
2: Na hol?
1: Hát kezdem a vérkép. A vérkép is, meg az is, hogy olyan naivan az, hogy nekem van egy annyira jó barátom, aki jön velem vásárolni, csak úgy persze. Igen. De hogyne. Hogyne, Edina.
2: Próbálja magát kimagyarázni, mert lehet, hogy ő az.
1: Én nem mentem Edinához az életbe. Az biztos.
2: Edinának cooking show-t kellene indítani a Pannon TV-n. Milyen jó ötletek?
1: Cooking show?
2: Milyen jó ötletek?
1: Az különben az egyik, hát most már rég voltam ezekben körökben, de régen, mikor jártam ilyen filmvásárokra, akkor képzeljétek el, különben ott mondták, hogy statisztikailag a tévékben akkor a legkönnyebben értékesíthető, eladható műsor, az mindig az ilyen főzőműsor volt. Tényleg, azt így vette mindenki.
2: És eszembe jutottam, hogy sütöm a kukikat.
1: Aha. És ott van a ott van a férfi barátod is, aki...
2: Te leszel a kóstoló.
1: Persze, hogyne. Hogyne.
2: És hogy följön, aki ilyen hajnali háromkor. Szia, jössz kukit kóstolni?
1: Szerintem, hogy hagyják ki ezekben a hülye dolgaidból.
2: Igen, igen, igen. Csoki van töltött kuki.
1: Igen, kérdezett. Te rosszabb, mint a fekete pálkó, esküszöm. Tényleg. Ha még emlékszetek a Csoki fucsira, ugye? Hát a legendára, de mindegy, szóval Edina ilyeneket csinál.
2: Volt, neki, volt egy műsor a tévében.
1: Hogy és... mennyire kíváncsi, hogy ki az a szegény srác tényleg, aki megy veled.
2: Ja, azt hittem valami.
1: 10 éve vásárogatni. Hát, hely, na,
2: nem, 10 éve nem ismerem, 10 éve. Hány éve ismerem?
1: Hát, egyszer beadja a deregát, nem? Ő meg nem. Mit mesélhet otthon? Ma is elmentem vele máshoz. Megint nem volt semmi. Hihetetlen. Képzeld el. Katasztrófa.
2: Nem.
1: Dedir, ahogy rötyög, azt mondja, hát igen. De legalább viszi a vásárolt ruhákat, úgyhogy az is valami. Na nézd különben, szép tapos időnk lesz ma, 23 fokos csúcs, very
2: ez
1: nice.
2: Igen. Ez
1: very nice különben. És kérlek szépen, itt van előttem a Border Watcher, és azt mondja, hogy Magyarország irányába, figyeljetek, 15 percet át lehet jutni mindenhova. És hiába nyitom, tudom a választ, befelé az ország, pedig szabad a járás, abszolút. Úgyhogy ez van, és hát mi van még hátra? Azt, hogy elmondjuk, hogy mindjárt jövünk hírekkel, addig viszont picit zenélünk.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.
3: Hírek röviden.
1: Választások 2026.
4: Lemondott Alekszandar Vučić. A politikus vasárnap este írta alá lemondását a szerb elnöki tisztségéről. Az elnöki hivatal előtt összegyűlt polgárokhoz is szólt. Beszédében hangsúlyozta, hűségesen, becsülettel és tisztességesen szolgált. Megköszönte, hogy a nép kétszer is bizalmat szavazott neki. Nehéz időszak volt. A járvány és a háború sújtott a világban. Szerbiának sikerült megőriznie a békét és a stabilitást, mondta Vučić.
1: Választások 2026.
5: Több turista érkezett Vajdaságba az év első 8 hónapjában, mint a tavalyi év azonos időszakában. A Tartományok Gazdasági és Turisztikai Titkárság adatai szerint januártól augusztus végéig 514.762 turistát regisztráltak, ami 14,2%-os növekedést jelent, közölték az illetékesek a Turizmus Világnapján. A külföldi vendégek száma 15,2%-kal nőtt, a külföldiek által eltöltött vendégészakák száma pedig 24,3%-kal. Összesen több mint 1.540.000 vendégészakát helyeztek, ezek 53,3%-át külföldi turisták töltötték el. Első alkalommal szerveztek kerékpáros emléktúrát Topolyán Jánosi Zsolt emlékére, aki július 24-én egy romániai kerékpártúrán vesztette életét. Amint egy 100 résztvevő a keleti temető parkolójából indult Pannonia felé, Zsolt egyik kedvelt edző útján. A szervezők már benyújtották a kérelmet a Jánosi Zsolt Kerékpározó és Túrázó Egyesület megalapítására, amely még idén megkezdheti munkáját, az emléktúrát pedig a tervek szerint minden évben megszervezik.
1: Időjárás.
4: Túlnyomóan napos idő várható ma Szerbiában, gyenge vagy mérsékelt felhősödéssel. A reggeli hőmérséklet 5 és 12, a legmagasabb nappali pedig 23 és 26 fok között alakul.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
6: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
8: Bomax. Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Hű de hideg ez a beton, főveszem a nagyka beton.
1: Panna reggeli.
2: Tudjátok, az van, hogy a rádióban nagyon sok minden történik, ami két megszólás között vagyunk. Például én most kicsikét túl... nem úgy ez ilyen. Hanem például én most azt hiszem, hogy le tudom nyelni a falat, de nem tudtam lenyelni. Bevallom őszintén. Mert éppen majszolom a reggelimet, de hát ez van. Mit röhögsz? Neked... Edira, te mit hoztál reggelire? Mi ez a lé?
3: Én már kérlek szépen reggel hajnalok, hajnalán 5 órakor én már főztem, csak mondom.
2: De mi a túró az?
3: Mi az, hogy lé?
2: Egy, valami, egy darab masszát hozott, egy ilyen...
3: Hát azért nem. Ez egy finomság, kérlek.
2: Mi, de magyarázd el a hallgatóknak, mi az?
3: Hát először is víz kell bele, meg műzli, meg ezt meg kell főzni, és akkor teszel bele túrót, cottage cheese-t, meg citromlét, meg kókuszreszeléket. Meg néha teszek bele fagyasztott meggyet, csak most elfelejtettem.
2: Jó, az biztos egészséges nagyon.
3: Néha megsütöm, most már arra nem volt idő, kedvem. És ez, imádom az ilyeneket enni reggelire különben. Mm-hmm. Általában akkor eszem, ha reggel is vagyok, meg presszós. Ha a presszó 8-tól van, akkor aha, általában ezeket eszem. De egyébként most van a lent a frizsiderbe kapros, túrós nokedlim. Sok-sok sajtal.
2: Azt de is ellen...
3: hoztam. Hoztam, de ellent mondtam most neki, hogy megegyem ezt, ha már megfőztem.
2: Mm-hmm. Szóval ezt mind megeszed délelőtt?
3: Persze.
2: Ah.
3: Ha jó, hogy...
2: Tudjátok, mivel kezdte a reggelit? Mármint a reggeli bűsolt, hogy hát már a nyári ruhák nem jöttek rám.
3: Jati, júj, ne is mondd, jaj.
2: Erre érted, amíg én megeszek egy kiflit, addig két fogásos kaját elfogyaszt itt, érted? Na mindegy, lényegterem. Viszont ha már kaja, képzeljétek el, az, megjelent egy ilyen hír, hogy a klímaváltozás miatt egyre több egzotikus gyümölcs termeszthető Szerbiában. Ne erre varjatok gombot.
3: Én rájöttem, hogy ezt elolvastam, hogy mik ezek. Egyiket sem szeretem.
2: Nem szereted a datóját?
3: Nem. Se a fügét, se a gránátalmát. Egyiket sem nem szeretem.
2: Uh-huh. Magárügy! Na, szóval halad!
3: Én meg vagyok a jó kis banánnal.
2: Hát.
3: Alma.
2: Miért nem vagyunk ezzel meglepődve?
3: Dinnye? Hát így persze. Tehát ez az ilyen...
2: Görög.
3: Inkább görög, de sárga is jöhet. De sárga inkább is görög. Inkább görög.
2: Mm. Görög párti vagy?
3: Igen.
2: Mag vagy magtalan? Lenyeled a magot?
3: Én le.
2: Hát azt a rohadtiat. Szóval, mi a lényeg? A lényeg az az, hogy az utóbbi 10 évben csak nem 2 Celsius fokkal...
3: Ez a mikrofon, bocsánat.
2: Aha, húzd oda.
3: Viktor mindig úgy rám néz, néha azt hittem, hogy meg fogunk ölni.
2: Miért?
3: Most nem hallja, most látod, most nem beszélget. Figyel ránk.
2: Beszélget. Nem látom kivel, de valaki nagyon nyomja az ipart.
3: A Masa úrral.
2: Igen?
3: Igen, az szevasz. Ifjabbik Masával.
2: Szevasz, ifjú Masát, nem is láttalak, de úgy törik ez a fény, hogy én nem látok semmit. Az utóbbi 10 évben csinálom 2 Celsius fokkal emelkedett az éves átlaghőmérséklet Szerbiában, az tiszta Miami vagyunk most már, az 1981 és 2010 közötti időszakhoz képest, miközben az éves csapadék mérséklet mint egy 20 mm-re csökkent. Hát mondjuk ezt látjuk, majd érzékeljük, mert én nekem az tök jó, hogy nem esik az eső, mert bírok élni, de tudom, de hogy a természetnek kell, sőt, ugye azt is most már láttuk, de az, ami egészen eszméletlen, amikor az emberek van kertje, és akkor locsolott-e vízzel a dolgokat, az egy dolog, azokat a növényeket.
3: Semmit nem ér.
2: De amikor jön az eső, hát az olyan, mint egy jó kis multivitamin, nekik rögtön fölélednek minden. Minden, jó. Az ecitális szája, nem beszélünk. Hát ez az. Én gemősítő nyitott a babám annak idején, csak aztán látod, hogy néha elcsúszok.
3: Hát igen.
2: Edináról mi ne is beszéljünk, de hát az egy külön sztori.
3: Én nem szoktam teli szája beszélni.
2: Igen. A szakember szerint, én nem tudom.

0: A szakember szerint az enyhébb telek lehetővé teszik olyan gyümölcsök termesztését is, amelyek korábban nehezen viselték a személyi halatot, amúgy igen. Nagybecskereken így már létezik kívül ültetvény.
1: Honnan tudod?
0: Írja az, ja, az újság.
1: Milyen újságot olvasod?
0: Digitális újság. Nincs közelében pisztácia ültetvények találhatóak.
1: Az más. Azt szeretem.
0: Azt persze, hogy szereted. Pisztáciát a kecsúdiót biztos, hogy szereted, de az igen, drága.
1: Hát igen.
0: Edira az szereti jócskán az ilyen dolgokat, amik nem olcsóak.
1: De ezért vagyunk szóval mi barátok.
0: A fruskagorán pedig olajfákat is telepítettek. Olajfákat.
1: Azok szépek.
0: Azok szépek. Na, azokat én nagyon szeretem. Csak azok nagyon... én nem tudom, múltkor olyan örömmel meséltem mindenkinek, az egyik ilyen jó barátom szerzett olajfákat. Én nagyon ilyen 100 plusz éves olajfákat. És így meséltem az ismerőségeket, és mondom, na, menjetek most, érted? Meghallották, hogy mennyibe, mondták, hogy ne. Hát nem mondom, hogy mennyibe kerül egy 150 éves olajfa? 20 euró? Ha normál csak vagytok? Tehát meg kell fizetni. Hát nem, nem bír megnőni akkorára, meghalsz, érted? Kétszer mire akkora lesz az a fa. Ezt ki kell fizetni. Na mindig. Különlegesen ígéretes állítólag a kínai datoja jó tűri a hideget, ezért meg a szárazságot is, úgyhogy ez lehet, hogy jó. Én különben kezdve láttam datoja ültetvényeket. Tök jó néz ki. Hát nekünk azért, mert ugye előtt. Uh-huh. Mi megszoktuk azt, hogy megyünk, mit tudom én most így, nekem a nagybácsim nyilván kanizsai, úgyhogy mi rengeteget mentünk ez a horgos kanizsa útvonalon, és akkor mit látsz mindig jobbról-balról? Barackfákat, meg almafákat, mert hát ez van, hát most persze, hát mi legyen, amikor ez terem nálunk. A datolja az meg olyan, mint egy pálmafa. Csak először láttam, hogy a datolja ültetvény, az olyan, mint egy pálmafa ültetvény. De mennyire szép az. Hát szép azért, mert eltéri, ugye? Ő nekik lehet, hogy szépen lenne ez az almafa. Jó, milyen cuki, milyen picike, meg nem tudom én, mint egy kis bonszáj, biztos ezt mondanák, vagy nem tudom elképzelni. De ráadásul képzeld el, vannak ezek a lugasok, és az egyik ismerősömnek nem szőlő van rajta, hanem kiwi. Hát én ilyet nem is láttam. Kiwi van. És simán azt mondja, hogy neki beérik a kiwi, eszi. A kiwi érdekes, nálunk a mi családunkban, Zvekán vonalon valami kiwi allergia van. Nekem csak peckázza a nyelvemet, hogyha eszem.
1: Mit csinálsz?
0: Így pöcögeti.
1: Mi? A kiwi?
0: A kiwi, igen. Valami enzim benne, ami van.
1: Pöcögteti.
0: Tesón begyulladt tőle, mint állat. Jézusom. De hát, hogy feldagad a nyelve, a szája. Egyszer előttem evett, akkor jöttünk rá, hogy ez definitíve baj van. Mert az orvoshoz meg minden. Haláli volt. Igen, pöcögteti. Tudod, úgy hogy kell azt leírni, amikor olyan, mint hogyha...
1: Mint a pattagos, a csoki, és akkor úgy pattog a szádba.
0: Nem, hanem olyan enyhe csípés, az a tipikus allergiás reakció. Nem tudom, nekem ez kizárólag a kivivel, meg sajnos a mangóval van. Pedig a mangót azt szeretném, de attól is totál érzem, hogy ez nem nekem való.
1: Én még nem ettem jó mangót.
0: Mármint, hogy jót. Nálunk. Mármint, hogy hát mondjuk én sem itt ettem a mangót, de attól, nem is tudom, hogy nálunk lehet-e venni, mert mikor rájöttem, hogy én nekem ezt
1: pöcögtet. Jó, én mondjuk általában a boltba veszem nyilván. Igen. De én még jót nem vettem.
0: Jó mangót. Mit vettél jót? Egzotikus gyümölcsöt, ami jó volt. Tudod mi? Azért, mert Lidibe elmegyek, és ott mindig olyan dolgok vannak, aminek én a feléről nem is tudok semmit. Így fedeztük fel Lidire, köszönhetem például a pomelót is, mert előtte fogalmunk sem volt, hogy ez micsoda. Mi? Én már ettem, fogalmunk, úgy néz ki, mint valami mega grapefruit.
1: Itt én sem.
0: Nem, és emlékszem már, milyen volt az íze. Kíváncsiságból tudom, hogy ettem, ebben biztos vagyok, de nem tudom. Aztán voltak most... Tavaly vagy tavaly előtt láttam valami mini kis dinnyék, amik akkorák, mint nem tudom, a két öklöm.
1: Igen.
0: Talán. Olyat ettél?
1: Nem ettem, de láttam. Láttam szóval több, volt több olyan, boltba is.
0: És pici-pici is megjelenek ilyen valami őrületek.
1: De azt ugye, hát, mindig úgy reklámozzák, hogy bio, nem? Azokat a kicsik.
0: Hát lehet, hogy úgy reklámozzák, hogy bio. Nem minden bio, ami kicsi.
1: Hát, de mondjuk a paradicsom, mondjuk a Ribizli? És a koktélparadicsom. Az is.
0: Tessék?
1: Koktélparadicsomra is néha ráírják, hogy bio.
0: Hát igen.
1: Nyilván az olyan is.
0: Tényleg hanem... emberek, ez hihetetlen különben, hogy tényleg ez a koktélparadicsom, ezt gyerekkorunkban sem tudtuk, hogy ez létezik. Uh-huh. Én emlékszem, hogy én ezzel úgy találkoztam először, hogy valahol a tengeren voltam, szerintem Makackán. Kimentem a piacra, akkor voltam, hogy kimentem magam a piacra, érted? Szóval már 30 fölött. és a lényeg az, hogy elmentem, és láttam, hogy mi ez a... kicsit hosszabb volt, mint ez a mi koktél paradicsom, ugye, ilyen nyurga.
1: Hát vannak azok, igen, azok a hosszú kások.
0: Igen, olyan kis paradicsom, mondom, tök jó, mondom, veszek olyat is, és a finom édes volt a klasszikus paradicsomhoz képest, mondom, wow. Ugye utána bejött a koktél paradicsom, és kiderült, hogy aki otthon próbálkozik ilyen valami termesztéssel, én mondjuk próbáltam paprikát ültetni, meg próbáltam ezt a koktél paradicsomot sokszor. Hát kiderült, hogy a paprika nekem nem volt soha. Egyszer egy ilyen kis degenerált paprika, ilyen másfél centis paprikám nőtt, ennyi. Abból még nem sokra megyünk. Addig a koktél paradicsom a világ legegyszerűbb dolga. Bárhova rakod, elülteted, kicsit locsolgatod, az mikor megindul, apám nem áll le. És csak termel, ebéd előtt kimész, leszedsz egy nagy edénnyel, mész be,
1: ez
0: és hihetetlen.
1: Ez milyen jó már, amikor van egy kertet, brutális. És akkor csak kint sütsz, főzöl, és akkor rámész a kis kertbe, leszeded a dolgokat.
0: Így van.
1: Az tök jó.
0: Hája, neked kér egy ilyen nyitott kinti konyha. Kérdez, az milyen jó lenne?
1: Van.
0: Ja, van Oromon?
1: Nem, hát itt.
0: Mi, kézzel az ablakot, vagy mit?
1: Hát nem, hát a pároméknál van ott a családi ház, és akkor ott ja. Ott a kert, és akkor ott.
0: Á, és ott van egy nyitott konyha.
1: Hát nem, hát van kinti sütő, de, vagy hogy mondjam.
0: Igen, sütő, de. Kinti pékség
1: mi
0: van.
1: Mi az, várjál, mint eszembe nevel.
0: Na. Hát, rostélyos, hát, valami cucc,
1: igen,
0: nem?
1: De minek mondja, az
0: kemence.
1: A kemence. Na, majd csak
0: kemence. És mit szoktatok csinálni a kemencébe?
1: Mindent. Pizzát sütni, ilyen-olyan kalácsokat, sőt, most ilyen, mi az? Az a...
0: Malac.
1: Nem, hanem ezeket a... nem cserépedi, vagy minek mondják.
0: Köcsög. Szács.
1: Az, azokban is, meg van az a már...
0: Viszont azokban is több szácsot nyomtok?
1: Ha van többféle fajta valami, és akkor ilyen babot főzni benne, a leveseket, meg az ilyenek.
0: Az edény lesz, az nem a szács.
1: Hát azt nem arra az, gondoltam. Amit agyagedény, amit mondom.
0: Agyagedény.
1: Valami ilyesmi.
0: Tavcse, de grafcse?
1: Á, nem tudom, basszus, mi annak a neve, most nem jött eszembe. Na mindegy, de hát ha valaki tudja, hogy a kemencében mi
0: hogy
1: az.
0: Hogy hívják a köcsögedényt, amit be kell tenni a kemencébe?
1: Nem köcsögedény, nem az a neve.
0: Köcsögedény.
1: Nem. Na mindegy, és azok jó. Paprikát sütöttünk most.
0: Paprikát, de nehogy azt mondta, hogy ajvár csináltatok.
1: Nem, hanem ezt
0: apám, ez az ajvár.
1: Édesistenem, nem jutnak eszembe a dolgok. Várjál, az erdélyi kaj, a zakuszkát csináltunk.
0: Ilyen van?
1: Persze.
0: Na, a szerbő teljesen másképp, mást jelent a zákuszka.
1: Az nagyon jó.
0: Patakitál!
1: Nem, patakitál, nem. Úristen, mi annak a neve?
0: Most az edény nevét keressük?
1: Igen.
0: Nem cepter?
1: Nem. Várjál.
0: Most nehogy már ezzel akadjuk fel, hogy nem tudod, hogy miben rakod a dolgaidat. Valami edény,
1: nem
0: mindegy.
1: Jénai, dehogy jénai.
0: Nem jénai.
1: Szindúron a 600 fokon.
0: Emberek klasszikus, tudod, az ilyen agyag cuccat, mi mindegy, hát teljesen belerakod a kaját, betolod a...
1: Ugye, kemencébe.
0: Római tál, írja a haverom.
1: Berakható.
0: Római tál, hallod? Ő biztos tudja. Ő nagy gurmé. Római tál,
1: cserépedény, öntött vasedény. Igen.
0: Római tál, itt írja, azaz. Beütettem a Google-ba. Ez pontosan ez az. Kösz, Csabi! Megoldottál 10 perci agóniát.
1: Köszönjük, Csabesz.
0: Edira le van itt akadva, érted? Írja valaki, jó reggelt, az agyagedény, esetleg agyagedény? Hát ahogy
1: érted. Vajling. Vajling, ez milyen jó szó.
0: Így hívják, de az megint más.
1: Hát tudom, hogy mi az a vajling. Csak
0: én mondjuk nem biztos, hogy tudom, hogy mi az. A vajling az mekkora? Abban, amiben gyerekkorodban belefekszel?
1: Hát igen, meg azt is disznóvágáskor már nagyon sokat használtam.
0: Akkor tudom, mi a vajling, igen. Nem nagy különbség van a vajling meg a gyerekkád között. Hát akkor, mikor én voltam gyerek.
1: És a jó
0: Viktor,
1: piros,
0: ne nézzel, hát téged piros, biztos, kék, téged nem vajlingba füröztöttek, mert hogy mondják ezt? Nem? Azt mondja, de.
1: Meg a cefre. Jaj, ezek a jó szavak.
0: Cefter.
1: Cefre. Nem cefter. Cefre, pálinka. Falu, cefre, tudod?
0: Értem. Cefre. Hordóba, az Hordóba.
1: Hát de nem, az
0: hogy
1: cefre.
0: Hogy nem?
1: Az cefre.
0: Hát de abban van Hordóba, nagy kék Hordókban. Tudj, hogy nálatok, és ez így néz ki. Szoktál főzni pálinkát? Ne állíts meg.
1: Most
0: a napot.
1: Kiviből? Nem kiviből. Na.
0: Amúgy lehet.
1: Igen.
0: Hogy ne. Minden. Hát, valamilyen cukrot kell adni, de persze, hát mindegyiket lehet. Hát mindent lehet főzni.
1: Én egyébként nem szeretem a pálinkát, bocsánat.
0: Az, hogy a Dénes szárma kemencében az adja. Azt nem
1: csináltunk azt is.
0: Milyen lett?
1: Jó, mondjuk én nem vagyok nagy
0: szármás. Nem mondtad túl meg.
1: Nem, azért, mert én nem vagyok nagy szármás, megeszem, de én, ha darált hús, akkor nem szárma megtöltött paprika. Tehát, hogy én inkább másfele voksolok, de egyébként az tény és való, hogy igen, kemencébe az brutál jó. Tehát, hogy az...
0: Basszus! Írja nekem a Csaci, hogy a zákuszka az agyagedény, ami Szerbiában készül. Van egy ilyen. De ez érdekes különben, hogy ezt így hívják azért, mert hogy amúgy meg a zákuszka az nem azok az apró falatok, mikor elmész ilyen eseményre?
1: Nem.
0: Azt nem úgy hívják, hogy zákuszka?
1: Nem.
0: Azt mondja Viktor, van a meze, de szerintem van ez, hogy zákuszka
1: hát
0: szerintem.
1: Igen, a meze az igen. De nem, ez a zákuszka, de ez nem zákuszka, nem zákuszka, nem?
0: Ja, ez lakuszka. Zla.
1: Nem, ez csak zákuszka, nem, a lönélkül. Tehát ez nem.
0: Originál.
1: Ez nem, ez egy ilyen erdélyi. Ja nem
0: erre. Egy márka?
1: Ja nem, ez zlakuszka. Kaja. Tehát ez ilyen grillezett zöldségek, padlizsán,
0: nem, ez lakusza. És ez pedig
1: paprika.
0: A zákuszka, érted?
1: Igen, hagyma, ez úgy minden, mindent úgy...
0: Milyen hagyma, mi, hova?
1: Vörös hagyma, tudod, luk.
0: Fehér luk. Igen, na és mi van
1: és
0: vele?
1: Akkor ezt úgy mind meg kell a paprikát, meg a padlizsánt főzni, sütni a kemencébe.
0: És?
1: És akkor utána le kell húzni a...
0: Mit?
1: Bőrét, meg a paradicsomot meg kell pár másodpercig forró vízbe, hogy lejöjjön a külseje.
0: A bőre?
1: Igen, és akkor utána le kell darálni, és akkor
0: és mi lesz ebbe, ajvár?
1: Nem mondom, a zakuszka.
0: Ja. Elvesztettem totál, bocsánat, olvastam az üzeneteket. Nem, de most mindenki ajvár csinál, vagy ajvár. Hogy kell ezt mondani? Ajvár vagy ajvár?
1: Ajvár, nem.
0: Ajvár. Sziasztok, esetleg szács. Hát, az nem az más.
1: Az más, de azt is csin- az is van, azt is csinálhatunk.
0: Az fémbű van. Az fémbű van.
1: Az se kutya. Az is de jó.
0: Hogy ment az a régi rossz vicc? Áron bátyám, maga látott már antennát? Micsoda, én ettem is. Hát az fémbű van. Akkor csak láttad. Na, ez jutott erre eszembe, de hogy nem, a szács az más. Jó dolgok ezek. Uh-huh. Nemrég ettem szácsból csülköt.
1: Az... Igen.
0: Ilyen szörnyűséget ezek mostanában, rákottam ezekre az ilyen kinti húsokra.
1: Most tudom, hogy eszembe. Hájas kalács.
0: Hájas kalács. Hájas kifli.
1: Kalács is van.
0: Lehet. A hájas kifli az megvan.
1: De imádom. Jó.
0: Meg hát én kimondom, mert nekem gyerekkoromban az én kedvenc ilyen, tényleg ez drága hulló, csinálnak a reklám. De rókat tanyám, amikor gyerek voltam, akkor kérlek szépen kemencében sült kalácsok voltak, ami nekem úgy maradt meg, hogy az nagyon jó volt. Na mindegy, szóval ilyeneket nyomtok az udvarba? És
1: amit még nem próbáltunk ki, de szeretném.
0: Miért nem ültettek valami kivit, vagy ilyen valamit?
1: Hát, azt még nem. De egyébként most csili paprikát azt ültettünk.
0: Na, nagyon helyes.
1: Kis mik azok virágos tucba, úgyhogy azt úgy.
0: Hogyha már sikerül a termés, akkor tudod, már, hogy hova kell
1: látszik,
0: küldeni.
1: Már látszik, úgyhogy...
0: A cím? Majd neked elárulom külön. Telefonszámot már tudod? Úgyhogy ennyi. Mindent. Na, szóval ez van. Hát jó messze kerültünk onnantól, vagy ahhoz képest, hogy arról kezdtük el beszélgetni, hogy Szerbiában most már lehet egzotikus gyümölcsöket is termelni, vagy növeszteni. Amúgy különben...
1: Sátor, mert egyébként azt is írja, hogy a szakértők szerint magasabban fekvő területeket kellene a jövőben majd előnyre helyezni, meg a fóliasátrakat.
0: Hát igen, meg a másik az, hogy haveromnak meg van fügefája. Simán jó róla a füge. Jesus Christ! Ez egy ilyen világ.
1: Jó neki.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Műsorajánló.
5: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannon reggeli.
2: Na, következő van. Na figyel.
3: Figyelek.
2: Az van, hogy egy csomó megfejtés jött arra, hogy Edina milyen köcsögöt keres.
3: Rajta vagyok az ügyön, de még nem találtam meg.
2: Mindenre az, hogy ez nem az. Mondja a haverom római.
3: Igen.
2: Nem az.
3: De várj, volt a szács, mondják az oké, az rendben az van. Cserépedény lesz szerintem egyébként. Mit már hallom, már mondd a füledre
2: na,
3: valamit a Viktor.
2: Úgyhogy most arra kérlek, Edina.
3: Cserépedény, szerintem hívjuk. Az a jó.
2: A vajdas. Nem lehet cserépedény, mert azzal kezdtem 45 perc ezelőtt, és azt mondta, hogy nem az. Szóval most a hallgatók segítségét.
3: Én is tévedhetek,
2: jó? A hallgatók segítségét kérjük. És most akkor aprólékosan magyarázd, de
3: nem,
2: ilyen köcsögöt használsz.
3: Aj, nem leütöttem ezt a labdát, de most.
2: Úgy engem?
3: Igen.
2: De engem nem használsz.
3: Szóval.
2: De most mit röhögsz? Eljátszod itt, hogy...
3: Szerintem cserépedény lesz egyébként.
2: Az? Ennyi?
3: Szerintem,
2: ennyi a megfejtés?
3: Szerintem igen, tettük, de rajta vagyok a cégnek a keresés.
2: Ezért miért tettük ekkora kört?
3: Hát, hogy így
2: mondom, hogy mi
3: végigmenjünk
2: a... Tudod, mi történt 45 perc ezelőtt? Mondom, az nem cserépedény? Nem! És 45 perce keressük, hogy mi az a végén. Nem cserépedény. Nem vagy te nő?
3: De...
2: Edina! Oromról követ, csak szól. Nem összetévesztendő. Ilona faluval például.
3: Hogy kerülnénk már oda ugyan?
2: Mit tudom én. Csak mondtam valamit. Na, szóval így, szóval ez egyéb edényt keresünk még meg számodra? Vagy akkor most megfejtettük ma az összeset?
3: Meg.
2: Na jó, szóval az a lényeg, hogy kezdted mesélni, csak aztán itt leakadtunk a köcsögnél, hogy, vagy ennél az edénynél, vagy minél, hogy a lényeg az, hogy van egy kemence, amit elkezdek használni, és akkor igen, hogy pizza, szálma, stb. De az van, hogy az egyik jó barátom, ő kapott egy nagyon-nagyon-nagyon profi pizzasütőt a barátaitól, és akkor azt mondtam, hogy okay, akkor most csináljuk azt, hogy mivel ezzel tényleg profi pizzát lehet készíteni, akkor ő most nagyon-nagyon-nagyon utána olvas ennek az igazi pizzatésztának, és akkor ő ezt ilyen valami tökére felletette most már. Úgyhogy ezért kérdezem, hogy ti különben tésztával foglalkoztok-e?
3: Persze.
2: Amikor? Sőt, na, direkt, és akkor mesélj, direkt, na, az hogy
3: direkt
2: csinálod
3: van,
2: a pizzát?
3: Direkt veszük azt a tésztát, ami olyan, mint a nápolyi pizzához való.
2: De olyat lehet venni?
3: Nem, bocsánat, nem tésztát, lisztet.
2: Ja, lisztet?
3: Igen, van direkt ez a... Hát most nem mondom a márkáját szerintem, de van
2: jó,
3: direkt.
2: De nem a T100-as.
3: Nem.
2: Jó, hát na, jó
3: van. Nem, nullás. Jó, igen. Azt hiszem, hogy az.
2: Gluténmentes.
3: Nem.
2: De jó, figyelek.
3: Egyébként különben
2: mi
3: én
2: létezik?
3: Azt...
2: Gluténmentes nápolyi pizza liszt?
3: Mit tudom, nem tudom.
2: Nem, hát azt hiszem, hogy azt kérdezem mesélni. Ne engedd, hogy összezavajlak, te csak mesélj, hogy csinálod a pizzát.
3: Nem, csak meggondolkoztam rajta, hogy tényleg láttam olyat, de nem tudom, mert fogalmam sincs.
2: Jó, szóval nullás nápolyi liszt.
3: Igen, meg akkor... van a, hát nem konkrétan azt írja rajta, hogy nullás nápolyi liszt, nyilván mást, de hogy, meg most jöttem rá különben, hogy van bureknak liszt.
2: Ne, összpontos, csak a pizzákat, tésztáját mesélj, de nem kalandozunk el most, mint ahogy szoktál.
3: Hát igen, és akkor? Van, tehát nyilván pihen kell rendesen. Volt olyan is,
2: mi?
3: Hogy...
2: Hát de valami össze kell kemény vízzel?
3: Hát a tésztát...
2: Hogy csinálod meg a tésztát?
3: Ezt nem én szoktam csinálni.
2: Ha, most. Jelzi, próbál menekülni! Jó, te csak rosszorod, megvédett a kolbászkát, meg a sajtot.
3: Én a kukta vagyok. Én ebben az esetben a kukta vagyok. Meg aki felügyeli... Nem, egyébként tényleg. Tehát, hogy én általában mindig aki...
2: Te vagy az ételkritikus, nem? Aki aztán mondja, nem elég jó a tészta. Akkor csinált?
3: Nem, a tésztát ezt tényleg nem én szoktam csinálni. Én besegítek, vagy minden dolgot, ami kell, azt én mindent előkészítek, felvágok, pucolok, takarítom el, tehát az minden más az enyém a tésztán kívül. Így mondom.
2: De ez a baj, tésztán kívül nem sok minden más van. Én rákered a...
3: Hát akkor kartolom, csak egyed a tésztán, akkor.
2: Rákered a paradicsószot, bravo! Teszel rá egy petrezsárban.
3: Ne, kiugorj ki az ablakot.
2: Amikor veled, a ügyes konyhában mindig ezt mondja neked különben. Nem tudom, hogy lehet, hogy végig rossz dologra gondoltam. Nem is a kajáról beszélt, nem tudom. 7-50 perc van, én mindjárt jövök hírekkel.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
6: 8 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz. Hírek röviden. Választások 2026.
9: Lemondott Alekszandár Vučić. A politikus vasárnap este írta alá lemondását a szerb elnöki tisztségéről. Az elnöki hivatal előtt összegyűlt polgárokhoz is szólt. Beszédében hangsúlyozta, hűségesen, becsülettel és tisztességesen szolgált. Megköszönte, hogy a nép kétszer is bizalmat szavazott neki. Nehéz időszak volt. A járvány és a háború sújtott a világban. Szerbiának sikerült megőriznie a békét és a stabilitást, mondta Vučić.
7: Választások 2026.
10: Több turista érkezett Vajdaságba az év első 8 hónapjában, mint a tavalyi év azonos időszakában. A tartományok gazdasági és turisztikai titkárság adatai szerint januártól augusztus végéig 514.762 turistát regisztráltak, ami 14,2%-os növekedést jelent, közölték az illetékesek a turizmus világnapján. A külföldi vendégek száma 15,2%-kal nőtt, a külföldiek által eltöltött vendégészakák száma pedig 24,3%-kal. Összesen több mint 1.540.000 vendégészakát helyeztek, ezek 53,3%-át külföldi turisták töltötték el. Első alkalommal szerveztek kerékpáros emléktúrát Topolyán Jánosi Zsolt emlékére, aki július 24-én egy romániai kerékpártúrán vesztette életét. Amint egy 100 résztvevő a keleti temető parkolójából indult Pannonia felé, Zsolt egyik kedvelt edző útján. A szervezők már benyújtották a kérelmet a Jánosi Zsolt kerékpározó és túrázó egyesület megalapítására, amely még idén megkezdheti munkáját, az emléktúrát pedig a tervek szerint minden évben megszervezik.
7: Időjárás.
9: Túlnyomóan napos idő várható ma Szerbiában, gyenge vagy mérsékelt felhősödéssel. A reggeli hőmérséklet 5 és 12, a legmagasabb nappali pedig 23 és 26 fok között alakul.
11: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
12: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án. Pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek- és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Coop Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
0: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
12: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.

0: lustaságok!
1: Hannó reggeli
2: 91.5.
3: Most elképzeltem, hogy így jön ez a, hát ez a kis dzsingli, és akkor... Fökeni! Talpra magyar! Viktor, mi volt ez a pofa?
4: Szóval, képzeljétek el, hogy most következő témánk arról szól, hogy...
3: Ez az ilyen...
4: Ne, jó volt ez. De ő szeret itt, ha valaki így ébresztene végre?
3: Igen, biztos, hogy ne leütöm.
4: Talpra magyar, gyerünk!
3: Ott, barátom, kidobom az ablakon.
4: Milyen a barátom? Miért, teket hogy kell felébreszteni? Hát hogy?
3: Igen, ne ébresztem fel senki, mert az nagyon rosszul jár.
4: Edina, különben elmondom mindenkinek, hogy rövid idő, még kezdem megismerni itt a műsorban kizárólag.
3: Egy valamit nagyon gyűlölök, addig, ha engem valaki felébreszt.
4: Ideges, hogyha nem etetik meg időbe. Ez az egy. Ideges, ha nem etetik meg időbe. Ideges akkor, hogyha valaki felkelti korán reggel.
3: Az durva. Nem, hogy
4: Edina egy kicsit ideges fajta. De hát, hogy erre jöttem rá.
3: Azt tényleg nagyon utálom, ha valaki felébreszt.
4: De olyan, mint egy rossz kisgyerekben, ha meg mindent megkapok, akkor meg is nyugodt. Akkor
3: de én nem kapok meg mindent, mert nem kell nekem meg minden. Nem kell minden.
4: Be akarsz nyílni?
3: Nem.
4: Akarsz róla beszélni?
3: Nem.
4: Mit nem kapsz meg, amit szeretnél, amitől még nyugodtabb lennél?
3: Nem, én nem akarok mindent megkapni. Majd, ha akarom, akkor én megszerzem magamnak. Te mit rögsz? Szus,
4: meg fogok halni, Viktor. Mi történik ma reggel?
3: Várom azt a pillanatot, de még nem jött el.
4: Azt a rohadt, írjál legyen, hogy kitartál, Zeci, köszönöm, hát ez
3: bocsánat, mi az, hogy kitartál, Zeci? Az, hogy azt mondom, hogy nekem nem kell minden.
4: Nem, hanem az összes logika, amit ma 6 óra óta hallunk.
3: Mit?
4: Ez eszméletlen.
3: Mégis mit?
4: Tudom, a pizzatésztától kezdve, a nem tudom, hogy megy veled a barátod vásárolni.
3: Mi volt a pizzatésztával a rossz?
4: Várjál, itt vagyok leakadva, jó szóval.
3: Én nem olyan ember vagyok, mint te, aki mindenhez is ért.
4: Pedig én igen.
3: Hát azt mondom.
4: Hát igen.
3: Nem mindenki dolog. Annyira jó és tökéletes, mint te.
4: Ne, én mindenhez is értek, vagy ha nem, akkor határozottan mondod, csak én hiszik, nem? Ez a jó öreg bevált történet. Nem csak érdekes, különben, mert azért röhögtem, ja Istenem, mert tényleg, szóval most ne haragudj, Edina, csak szóval, ahány nőtől én hallottam ezt a, ami nekem kell, azt majd én megszerzem, de amúgy meg honnan szerezné meg. De az jutott eszem, hogy imádom ezt a női
3: hát azért,
4: ilyen...
3: Azért, mert nem mondok, vagy nem tűzök olyat,
4: ilyen,
3: amit nem tudok megszerezni.
4: Nem
3: mondom
4: hívják
3: azt, hogy nem tudom. Én leszek most hónaptól kezdve a szerb államelnök.
4: Nem rólad van szó, hanem azt hittek, vannak a nőkben dolgok, ami olyan, mint hogyha egy... Biztos férfiakban is, csak azt nem annyira vágom. Olyan, mintha egy nagy programban meg lenne írva, és a mindenki egy idő után ugyanazokat a dolgokat mondaná el
3: különben. Nem, szerintem ez nincs így.
4: De jó van, nem baj. Ez az önbizalom az fontos, nagyon fontos. Tudom, hogy abba nem szenvedsz nagyon hiányt, úgyhogy abszolút
3: rendben
4: van.
3: Hát azért ez nem feltétlen igaz.
4: Tényleg, hol vagy feeling?
3: Na hát.
4: Ne, komolyan, hát beszélj el.
3: Nem osztom meg itt.
4: Hol van az, ahol Edina egy picikét így megakad, és azt mondja, hogy hú, itt kéne egy kicsit több önbizalom.
3: Hűha.
4: Ha már így bevágtad.
3: Ez egy jó kérdés.
4: Vagy csak nem mered elmondani. Kellemetlen? Nem körülről a beszéltünk a sportról.
3: Nem, ez most egy jó kérdés.
4: Van egy jó sportos témám, úgyhogy abszolút.
3: Hát nyilván vannak az olyanok, amikhez az embernek csak kell önbizalom. Nem tudom.
4: Hát kell egy csomó minden. Jó van, nem nyúzlak különben többet ezekkel a dolgokkal. Hát jó van, biztos most mondanád, de hát biztos nyilván annyira, hogy hívják, intim, hogy akkor inkább ne. De szóval a lényeg az, hogy oké, szóval, sport, figyeljétek ezt.
3: Na, figyeljük.
4: Lazítsuk be az egész történet, nem akarok itt tényleg még... Hogy hívják azokat a teszteket, Viktor, amik pszichológiai felmérés?
3: Hazugságvizsga.
4: Rosak teszt?
3: Mi?
4: Az, amikor a formákat nézel, és akkor tudod, mit látsz benne, és akkor szerintem igen. Ugye?
3: Én már lassan mindenbe téged látlak.
4: Azt tudod.
3: Te már ilyen kísértet vagy, így kísértesz mindenhol.
4: De ez teljesen normális, Edina, ez egy ilyen történet. De a következő van, ugye a rendszeres mozgás nem csak a szív egészségére jó, hanem mindenre, ezt már tudjuk. De hogyan válaszunk sportot?
3: Na hogy?
4: Vannak pontok. Az egyik, tisztában kell lenni a testi alkalmassággal.
3: Köszönjük.
4: Te hogy állsz ezzel?

0: mert azt mondják, hogy a magasak biztos jól kosárlabdáznak, hosszú lábakkal pedig maratont lehet nyerni.
1: Aha, ezt így gondolja a legtöbb ember is, nem?
0: Ezekhez hasonló népi bölcsességekkel nap mint nap lehet találkozni, mégis a gyakorlatban azért ez kicsit nem így van.
1: Hát igen, mert ha mész az utcán, és látsz egy nem tudom, 3 méteres csáveszt, akkor mindjárt azt mondod, na ez tuti kosárlabdázó. Tehát, hogy ez így, holott nem.
0: Persze, egész életében mindig az, nem kosárlabdáztál, nem kosárlabdáztál? Hál' Istennek, de kosárlabdáztam 1,5 évet az általános iskolának a nyomorik ilyen valami sportcsoportjába, de nekem az pont elég, hogy de kosárlabdáztam az iskolában. Ennyi. Nem kell több részletet elmondani, mert ez a része igaz. Hogy az mennyire volt béna, meg mennyire volt jelentéktelen,
1: az
0: egy másik történet.
1: Én azt tudom most megnézni, hogy pattogtatod a labdát is.
0: Havi, simán. Be is tudok én dobni.
2: Jó, értem én az állat.
0: De mielőtt nekikezdünk egy új területnek, vegyük figyelembe az alkati sajátosságot. Sport antropometriai vizsgálattal meg lehet határozni, melyik mozgásformálát ideális az alkotunk, alkatunkhoz.
1: Jóva, az alkatunkhoz. Pár kimondásra.
0: Szóval, igen. Miss Edina, te miket sportoltál életedben?
1: Hát,
0: karate az biztos, mert az falu mindig van.
1: Nem. Leszámítva az általános iskolás tucokat, kosárlabda, röplabda, röplabdázni nagyon imádtam. Ezt nagyon szerettem, kosárlabdázni is, kézilabdáztam is. De ha ezeket az iskolás dolgokat beszámítjuk, akkor nagyon sokat táncoltam.
0: Táncoltam. Modern tánc, klasszik?
1: Mind a kettőt.
0: Te tudsz verkelni, meg ilyenek?
1: Hát nyilván nem az a nem tudom milyen szint, de ugyan alap dolgokat tudok, meg nagyon sokáig volt a páros tánc, ugyebár.
0: Tedd be a kellisztől a bírségeket, hadd nézzem, mit tud. Gyerünk, Viktor, nyomjad, majd addig csinálok kamerafelvételt.
1: Nem mostam hajat.
0: Viktor, gyerünk. Nyomod már? Na figyelj, indul a videó, ezt a hallgat, majd elküldöm. Felkelj! Mindjárt felrakom az F-re, halál, hogy gyerekek meghalt! Jó, ezt nagyon jó, végre! Ezt csak sztoriba rakom fel, jó, ne maradjon föl! Mindenre rá lehet venni ez irány. Mindenre, halál!
1: Na szóval!
0: Halál, szóval! Mi kell még a sport kiválasztásánál?
1: Kangoztam is.
0: Mit csináltál?
1: Kangoztam.
0: Azt tudom, azt próbáltam én.
1: Több évig.
0: Hol volt Oromon kangó?
1: Szabadkán.
0: Amikor felköltöztem a Metropolisba, ez akkor volt?
1: Igen, ez egy 3 évvel ezelőtt.
0: Ez biztos, hogy ilyen nagyon romantikus történet, hogy összespóroltad a kispalacba a buszjegyre a pénzt. És akkor
1: a két lábamra.
0: És akkor feljöttél a nagyvárosba, és akkor itt megláttad, hogy wow, igen. Miért ugrálnak ezek a lányok? Kérdezted, lányok, mit csinált, mi ez a kangú? Te kangúzhatok, és mondtad, hogy állj, de gyere, Edina, és akkor így kezdtél kangúzni.
1: Igen.
0: Szóval ennyi minden nyomtál? De mi van ezen kívül még? A lista az tovább van?
1: Nincs.
0: Ja, ez ennyi.
1: Pont elég.
0: Jó, hát ez pont elég. Oké, szóval így. Ezen kívül különben, hogy sport antropometriai vizsgálatokat végzünk magunkon, fogalmam sincs, hogy azt hol kell csinálni, biztos a magánklinikán. Fontosak állítok sport kiválasztására az alapvető érzelmek is. Kicsinek tűnhet, de nem szabad elfeledkeznünk az alapvető érzelmekről sem. Nem érdemes annak például focizni, aki retteg a labdától, és vízisonyosok sem fogják élvezni a kajakozást.
1: Vízisonyosok. Aki retteg a labdától.
0: Biztos van, de nekem a legviccesebb, és most bocsánat így mondom, de nekem ez nagyon vicces, én ezt a reggeli műsorban már felhoztam, de én amióta ez nekem tudatosan bennem, én csak erre tudok gondolni, amikor bármilyen csónakot, hajót, kajakozás, bármit hallok, ez amikor valaki tudod, így nem tud úszni. És így kajakozik, hogy jaj, de szerette kajakozni, és egyszer esik is meghalt, vég, de ennyi. Tehát őnekik azért, vagy tegnap kimentem.
1: Van példa.
0: Tegnap kimentem Palicsra nézni a vitorlázókat, érted a gyerekeket, és ott is jó, ott mondjuk van az olyan mellényük. Mellé. Na, de ilyen mellénybe kell, hogy menjenek. Tényleg, látod, ez a megoldás, aki nem tud úszni. Aki nem tud úszni, az katasztrófa, és mutka itt volt Robi, és kérdeztük, hogy poénból olyan, hogy úgy tud, és mondja, hogy nem. De mondjuk, és akkor mi van, hogy alig maradsz fönn a vízen? Hát, azt mondja, alig.
1: Milyen Robi volt itt?
0: Technikus Robi.
1: Ja.
0: Ugye? Itt ült.
1: Honnan kellene tudnom?
0: Hát mert úgy mutattam oda, hogy hát kiül ott, tehát a technikusok.
1: Nem figyeltelek.
0: Ott arra abban az irányban, csak technikusok vannak, Edina.
1: Nem igaz, ott szoktam ülni én is néha. És nem vagyok technikus.
0: Hát jó van, te. te oda beülsz érted néha, de nem. Na szóval igen, szóval vannak ilyen dolgok, kézed el. Szóval nyilván az sem árt, hogyha tudjuk, hogy tudunk-e úszni.
1: Te tudsz úszni?
0: Például. Persze.
1: Nézzük.
0: Jártam is
1: mutasd
0: úszni.
1: Mutasd itt a földön, hogy igen, kell csinálni a folyamatokat.
0: Hagyj egy, hogy tudjuk, hogy sármitől ráfeküdjük a hasonló.
1: Azt a félmeztelen férfi zenét, tudod, azt a milyen, tudod, azt a vízimentőt. David Hasselhoff.
0: Ez
1: nem David Hasselhoff?
0: Hát maga, igen. Ez a... tudjátok, melyik ez a dal? Nem fogom tudni, de B-vacsnak a zenére gondolsz.
1: Az, majd mindjárt Viktor már keresi, hogy írja, hogy B-vacs.
0: Igen, B-vacs, abszolút.
1: Nem látom, olyan kicsiben írja, nem látom helyesen
0: ideje. A hallgatóknak érdekes az, amikor csak Edina meg én így beszélgetünk össze-vissza különben semmiről?
1: Hogy az ekár B-vacs.
0: Emletek, van témák, csak hogy így... nem tudok vele foglalkozni, sehogy sem. Tuti, megvan az a zene, csak nem jut eszembe a címe.
1: Na, mindjárt rajta vagyok az ügyön.
0: De tudjuk pontosan. Igen, hát ezt mindenki tudja. Van, milyen telefonod van? Mit van?
1: Samsung.
0: Azon van ilyen lassított felvétel?
1: Van, szerintem.
0: Hát fogalmas is, hogy hol kell bekapcsolni.
1: Nem szoktam hűséget csinálni.
0: Na, majd jó. Na. De most mi akarjuk ezt a dalt meghallgatni? Nem bírok neked itt, nem fog levetkőzni, mert ettől azért kreatívabbnak kell lenni, mint hogy a rádióban.
1: Nem hallom, kijönnek itt a reklámok.
0: Ilyeneket csinálják. Mi? Most... És komolyan eddig tart nektek megkeresni? Ez a rögtön megmondom, gyerekek, várjátok, agyat. Miért az idő? Aha, megvan. Hát de ott, ezt hogy hívják? Sziasztok.
1: Fú, meg... Azt írja, egy B-vacs theme song.
0: Hát, jó reggel! Jó, most akkor hallgassuk. B-vacs.
1: Már egy fél. És itt szalad a
0: már is mondom. Azt mondja, I'm always here, Jimmy Jameson. I'm always here. Na, majd meghallgatjuk utána. Trippelted különben annak idején, hogy te vagy a Pamela Anderson és rohansz lassan a parton?
1: Nem.
0: És azt, hogy a Mitch Buchanan nem fut feléd?
1: Azt igen.
0: Azt fel, igen?
1: Aztán az
0: komolyan, abban az időben bejött neked a David Hasselhoff?
1: Hát, hogy bejött szerint az enyhe túlzás.
0: De azt szerettem volna, ha fut feléd.
1: Hát akkor rosszul lettem volna.
0: És mondtad volna, Mitch, ments meg!
1: Help me!
0: Mitch, gyere! Nem vagyok jó!
1: Tudsz úszni? Igen, de most nem.
0: Na szóval.
1: Hirtelen elfelejtettem.
0: Fú, meg hát ez hihetlen. Kérdés az is különben a sportnál, és visszatérve, hogy egyedül vagy társaságban, és mondjuk ez jogos, mert én például bevallom őszintén, nem nagyon szeretem, vagy nem nagyon csipázom azt, amikor különben ilyen foci van, meg kosárlabda, amikor hogy adogatni kell, meg ilyenek.
1: Te ilyen magadnak való vagy?
0: Hát, ja. Ha szórakozunk, állj, de egy ilyen valami beachball, vagy valami 5 évente egyszer. Tudod, mit éveztem a nyáron? Rávettek, hogy badmintonozzak.
1: Mit csinálsz?
0: Badminton.
1: Az mi?
0: Az tollaslabda.
1: Magyarul beszélj.
0: Igen, akkor... tollaslabda. Ha oromon csak tollaslabda.
1: Kisebbek is megértsék, tudom, maga a fajta emberek.
0: Igen, faluru.
1: Egyszerű emberek.
0: Viccelek.
1: Egyszerű ember, aki földön jár.
0: Igen. Közben Dina issza az 1,2 liter kávéját itt korán reggel. Hihetetlen mekkora tumblere van. Na most a lényeg az, hogy az egész nagyon badminton, különben teljesen, ráadásul egy parkolóba játszottam. Bevettünk ilyen badmintont, és nem tudom minek. Megláttuk a boltba. Megyünk badmintont, vegyünk. Kicsomagoltuk, játszottuk vele mondjuk olyan 10 percet, és azóta ott van az autómban, úgyhogy bármikor badmintonozhatunk. Valahol
1: szólok,
0: meglátsz, akkor...
1: Szólok.
0: Kinyitom a csomagtartót, és mehet a badminton party, vagy badminton verse itt a Pannon RTV előtt. És ugye számít az elérhetőség is, és ezért mondtam neked az előbb a karatét, mert különben nem tudom, mi ennek az oka, de tényleg ez most viccen kívül. Nekem nagyon sokan mesélték, hogy falun mindig olyan volt, hogy foci vagy karate. De ez a karate még volt
1: vagy
0: ennyire...
1: Judo,
0: az is ment? De most ez viccet félretéve. Tehát valamiért ez a karate, ez volt egy időszak szerintem, amikor én voltam gyerek, szóval még valamikor 69-ben, akkor ez nagyon, ez a karate, ez nagyon ment. És nem tudom elképzelni, hogy azok a karate edzések milyenek lehettek, mert amúgy én nagyon-nagyon-nagyon közel laktam a rendőrséghez, mindig is. És tudod.
1: Ott mondják azt a hachime. Nem ott van.
0: Hát nem vagyok benne biztos. Én nagyon tudok, hogy katákat csinálnak ott.
1: Hát meg, Jadikókat.
0: Ne, az megint már. Nem, nem az, És az belefér, hogy nem azt mondtam, hogy megcsinálják, hanem csinálják, Edina. Már bocsánat.
1: Hát most figyelj, szóval, attól függ.
0: Nézd, vannak ezek a katák vagy káták, ebben sem voltam teljesen biztos, hogy hogy hívják. De a lényeg az az, hogy ugye ott vannak ilyen valami mozdulat sorok, és akkor ezeket kell tanulni. Nem látás soha tényleg karatére. Csodálkozom, hogy te pont kimaradt neked ez. Van olyan, meg amúgy nem tudom elképzelni, miket kellett ott csinálni. Futni, futkározni körbe, biztos a bemelegítés. Én nem emlékszem semmire különben a karatére mi volt. Biztos ilyen... Nem ott tanultunk meg számolni? Ja, én azt tudom, hogy a karate az japán, vagy mi ez?
1: Számolni?
0: Hát igen, az ichi-ni, valahogy így.
1: Ja, hogy azt hittem, hogy 1-2-3, így van, már baj. Az,
0: Viktor, meg, ez hogy ment? Ez valami ichi-ni, san-chi,
1: go-rokyu,
0: ichi-achi, kuju, valami ilyesmi. Látod?
1: Én veszekednék veled akkor.
0: És különben, Viktor, amúgy jó, most nem kérlek meg arra, hogy tudom, hogy nem szeretsz megszólalni, legalább a fülünkre mondta, hogy te vissza tudsz emlékezni, mi volt edzése? Mi ütögettük a levegőt, vagy mit csinál? Igen, azt csináltuk? Abszolút nem tudok visszaemlékezni. Rúgtunk is? Karatéba rúgsz is, ugye? És ott van, hogy ilyet kellett csinálni?
1: Szétrúgja a berendezést.
0: Bocsánat, éppen belerúgtam most egy szín. De nem tudom, miért csináltam.
1: Csajna az asztal szétrúgja a
0: műsor. Szóval
1: na
0: igen, így, szóval ez
1: akkor
0: is,
1: mert ugye, vissza a cipő.
0: Mert hogy mi az elérhetőség, ugye? Az, vagy az, mi van olyan, ahol el is tudunk menni? Hát hiába szeretnék én, nem tudom, tájcsízni, ha az nincs itt sehol se, érted? Vagy nem tudom.
1: Téged, hogy megnéznélek így páros tánc, vagy keringőzni.
0: De miért jártam klasszikus táncra?
1: Meg
0: nem emlékszek már semmire.
1: Néptáncolni.
0: Néptáncolni? Uh-huh. Hát de azt nem fogsz látni különben.
1: Egy mulatos zenét, és akkor itt elkezdesz csátásozni.
0: Hát ne, hát a néptánc meg a mulatos zene az két különböző
1: tudom,
0: dolog,
1: hogy
0: tudod,
1: hogy
0: teljesen.
1: Tudom, hogy különböző, de akkor
0: tudod,
1: is most
0: tudod,
1: úgy...
0: hogy nekem a legfájdalmasabb dolog a világon a nóta? De van egy olyan, de azt még nem döntöttem el, hogy melyik, hogyha fáj jobban a nótát hallgatni, vagy az, hogy kalapácsra verik a fejem, de hát hogy nem tudom. De én ezt vállalom.
1: Próbáljuk ki egyiket és másikat is.
0: Amúgy lehet. És számomra, és azt képzeljétek el különben, most egy picikét úgy próbáltok az én beteg elmémben gondolkozni, hallgattok már pár éve, és tudjátok, hogy amúgy az mennyire durva reális, ez is biztos, hogy mindenkinek van mással is így. Mennyire durva az, hogy mi mennyire különbözőek vagyunk emberek, és mennyire fantasztikus az, hogy amíg én, és ez halál komolyan mondom, hogy nem tudom megmagyarázni miért, egyszerűen így van, hogy amikor meghallom ezeket a nótákat, nekem az tényleg fizikai fájdalom. És mindeközben, és ez halál komolyan mondom, miközben nekem ez fizikai fájdalom, én látom, hogy rajtam kívül 300 embernek meg ez az élete, és azok gondolkozok, hogy az Istenbe lehetünk ennyire, de ennyire különbözőek bizonyos dolgokban. És ez hihetetlen, hogy van így. És most itt nem tudok mondani más példát, mert nekem ez az, ami így szembe tűnt, de tudja, hogy egy csomó mindenkinek van ilyen, hogy nem tudom, lehet, hogy valaki rosszul lesz, és nem tudom én, és rosszul van a gondolat, hogy ő neki futnia kell, vagy nem tudom, és hogy soha, és soha nem csinálna, aztán hogy kimegy palicsra, és látja, hogy 40 ember fut az útszélén. Értitek? Szóval, hogy azért ez eszméletlen, nem? Időnként egy kis Zvekáv filozófiában, hogy hogy lehetünk ennyire durván mások. És akkor én nekem tudjátok, hogy most megnyílok itt nektek, és nem mint ha valaki kérdezte volna, csak én mondom magamtól. És akkor nekem emiatt kihívások voltak a lagzik. Nagyon. Azt mondja Viktor neki. Te is ilyen vagy, mint én? Azt mondja, igen. És akkor tudod, elmegyek.
1: Miért nem ütetek ti össze?
0: Elmegyek. Hát azért, mert férfiak vagyunk. Edina. Mi nem vagyunk olyan szabad elvűek, mint te azért. Ebben is különbözőek vagyunk, ha már elbeszélgettünk, látjátok? Szóval a lényeg az az egészben, hogy és akkor meghívnak Lagziba. Féltem.
1: Pont betegnek érzem.
0: Féltem.
1: Magam,
0: elmentem, de féltem.
1: Pont nem érek rá.
0: Aztán pedig az volt, hogy aztán megváltoztak a Lagzik. És most már én, ahova elmegyek, az 80%-ban nem nótás lagzi.
1: Igen.
0: Tehát nem nótás lagzi, mert most már van minden DJ, meg party zenekar, és többi. Sőt, elmondom neked, hogy van olyan, voltam olyanban, hogy alapvetően party zenekar van, és akkor néha bejön fél órát egy ilyen, az mondjuk úgy nem zavar. Akkor jöttem, hogy amúgy fél óra nem gáz. Lehet, hogy igen, az a hosszú távfutás öl meg ebbe. Vagy valami, úgyhogy az abszolút jó. És akkor manapság pedig, amikor, és hogy őszintén mondom, de manapság, amikor valahova megyek, és tudom, hogy nóta van, akkor őszintén felmérem. Ha nagyon szeretem azt a valakit, akkor elmegyek. De őszintén megmondom, ha egy picikét is nem, de hát, hogyha a kiesik
1: tehát,
0: a
1: legbelső körömből. Tehát, ha ezek után valakihez nem megy el az vekán, akkor igazából hazudik, hogy milyen okot mondott, csak nem akar elmenni.
0: Nem, szerintem megmondom őszintén, hogy nekem ez kínzás. Akkor maximum csak megjelenek, nem tudom, egy fél órára vagy valami. Nem, én nem bírom. Hát, meg tudod, az van, hogy amikor már benne vagy bizonyos korba, mint én, akkor már rájössz, hogy nem akarsz így megfelelni mindenkinek,
1: tudod? Ezt még te mondod, hogy a tati ruhák, hát akkor
0: de nem úgy, hanem hogy van már, aki annyira kialakult az agyat, hogy tudod, hogy ki fogja megveregetni a vállad azért, mert elmenti. Nem, ha neked nincs kedved, akkor nem mész el. Érted? Ennyi. Két. Sőt, egy nagyon érdekes dolog, és erről bedobod neked még egy érdekes témát. Ez viszont kemény. Hallgatta egy előadást arról, hogy amúgy miért gondoljuk mi emberek azt, no, hogy amikor én például azt mondod Edina nekem, hogy figyelj, este átjössz, és én azt mondom, hogy nem, akkor én elmondom.
1: Fihet, te nem mondaná.
0: Akkor automatikusan úgy érzem, hogy nekem meg kell magyaráznom, hogy miért.
1: Igen, egyébként igen.
0: És mi emberek ilyenek vagyunk. És azt mondja ez a fickó, pont ez a korról jutott eszembe. Van egy bizonyos kor, ahol ezt el kéne engednünk, és akkor azt kell mondani, hogy átjössz, nem. És akkor hirtelen arra gondoltam, hogy amúgy ez jogos, mi a francia magyarázkodunk mi? Mi köze van a másikhoz?
1: Egyébként igen.
0: De aztán megint tovább gondolkodsz rá, hogy akkor meg a másik, akkor meg sértő.
1: Egyébként szerintem, hogyha valaki ténylegesen nagyon közeli barát, tehát hogy tényleg a tényleg, a ténylege, akkor annak nem feltétlenül kell magyarázkodni. Mert
0: kinek kell magyarázkodni akkor szerintem?
1: Senkinek. Az ismeretlenek végképp nem. Tehát, hogyha valakinek random...
0: De ezt csináljuk. De magyarázkodunk mindenkinek, azt is, akit alig ismerünk.
1: Hát, jaj, nem minden ne esetben, mert nem de tudom, igen.
0: Te simán csak mondod, hogy nem is lerakod a telefon?
1: Hát mondjuk, ha tényleg olyan hív, akivel akkor beszélek először, akkor semmi köze hozzá, hogy én miért mondom.
0: Például, elmondom a tipikus abszolút példát, szerint átfogod kérdezni. Mondd az, amire mond. 10 éve nem találkoztál egy ismerősöddel.
1: Na?
0: Barátodat tök minden. Felhív, hallod a hangján, hogy az emelem, azért hív. Ez multilevel marketing lesz. És azt mondja, hogy Edina, figyelj, csütörtökön este 8-kor lesz egy előadás, és nem fogod azt mondani neki, hogy á, nem, kösz.
1: Én?
0: Hanem, hogy nem, megmondom.
1: Pontosan.
0: Ha nem, pontosan, azt mondja, nem, akkor nem tudom, hol nem, vagyok. Nem.
1: Pontosan ez az a tipik, amit én nem szeretek.
0: Tényleg?
1: Igen, én nem szeretem,
0: és
1: ha rám
0: megkérdezem, hogy miért,
1: valamit,
0: akkor azt mondja, hogy mert egyszerűen nem érdekel, és kész, fogadd el.
1: Igen.
0: Ezt kimondod?
1: Igen.
0: Különben így a jó. Igen. Én azt hiszem, hogy ezt így kell.
1: Ez amikor jönnek, én házalóknak hívom őket, amikor hál' Istennek még nem voltak. Az előző lakásomnál
0: ilyen,
1: voltak, hogy jöttek,
0: és akkor...
1: Nem, hanem ide meg oda tagosodj meg, mit tudom én, meg osztogattak rökírókat, meg ilyeneket.
0: Hát de ha nem ilyen egyházi, akkor mibe?
1: Hát ilyen párt.
0: Ja, párt!
1: Igen. És akkor...
0: Wow, igen, ilyen életemben nem kell. Tudod, csöngete be hozzá ilyen párt, cucc? Én hozzám lett, soha. Komolyan?
1: Igen.
0: Wow!
1: Igen,
0: jó, most választási időszakban most minden, most te beszéljünk erről, de úgy megkérdezni, mi a francot.
1: De egyébként nem akkor volt, tehát hogy nem volt akkor választás, tehát hogy nem azért jöttek.
0: Eskü, kíváncsi vagyok a nyitó gondolatra, hogy szia, nem tudom én, vagy magad
1: semmi
0: vagy?
1: Mondták, mi? Hogy hol? Kik és honnan jöttek, és akkor mondtam, hogy bocsánat, nem írek le, és becsuktam az ajtót. Ennyi.
0: Wow! Tehát, és ott alá közben írni, és jó? Nem csak azért, mert hallottam ilyenről, csak én ilyet nem éltem át soha. Hozzá miért nem jött? Apám olyat is mesél, hogy mutkó valami Jehovák jöttek hozzá. Akkor nem tudom, bármit próbáltak, ugye? Akkor nem tudom, hozzá nem jön senki. Soha. Tudjátok, hány helyen laktam már? Sok helyen. Sehova se. Ja, mert én kikötöm a csöngőt. Ja, mondjuk ez lehet, hogy hozzá segít, ugye? Tudod, hogy van ez a mánia?
1: Kikötöd.
0: Bárhova költök, az első dolgom kikötni a csöngőt. Hát mert ha valaki nem ismer annyira, hogy felhívjon, akkor az én úgyse vagyok rá kíváncsi. Ez az én logikám. Amúgy ez nem rossz logika, nem? Túl sok logikát mesélek most már? Elfáradtatok?
1: Nem.
0: Akkor jó, már rendben van.
1: Gyühet még.
0: De szerintem eljött a pillanat. Hallgassuk meg a dalt, ami Edina gyermekkorából oly kedves, amikor szaladt felé Mitch, és ő csak azt mondta, gyere, ments meg!
1: Kell erről egy mém, ilyen fotó.
0: Megfogom fullat!

0: Reklám.
1: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
2: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
1: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
2: És a murhalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
1: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
2: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
3: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
4: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083 kupiklimu.rs.
6: Ciráda Ponyva, minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971, 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor?
8: Ma hozzák a 7 napot.
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Pannon reggeli.
1: Nos, itt is vagyunk, Tavankút bejáratára, ott vannak a rendőrök, az apjuk fülit. Na hát jó van ez, van. Ott áll, tudod, hogy hol álltak? Most nagyon kreatívak voltak. Ugye van a Szabadka Palics között az autóbán. Az a rész, ahol mindenki megy, mint az igen. Állat. Na most. Múltkor kiálltak a rendőr autóval a végére. Mindenki a Palicsra. Nézd, hogy mindenki milyen normálisan vezet. Ám mondom, lelassítok, bemegyek a sorba, mit tudom, hogy mentem egy 85-tel, talán azért még nem lőnek térdel. 85-tel, és persze a rendőrök kint álltak, eskü a bokrok mellett ketten állnak, és egy háromlábú ilyen cuccal mérnek. De érted, most miért csináljátok, mert ez tényleg, ember, hát 2 kilométeres szakasz, hagyjatok már legalább egy részt, ahol egy picikét meg tudjuk nyomni a gázt, tehát már, érted, 300-400 lóerősek az új autók, jó, most nem azt, amit mi vezetünk, de mindig, szóval, de most mondtam valamit, érted, és egyre lassabban lehet menni, hát mi értelme van ennek? Ha hogy van ez már?
2: Nem kell,
1: miért nem lehet értelme menni? Micsoda?
2: Elmegy a hangom már, nem, műsor vége. Nem kell, hogy mindennek értelme legyen. Tudom, hogyha te mondod, akkor biztos. Mert te nem mondhatsz rosszat.
1: Hogy áll a határ? Már mi nálunk babám, már mi nálunk babám.
2: Na, ennek semmi köze a határhoz. Már itt el kell fogadnom mindent, mire belépek a Border Watcher-be.
1: El kell fogadnom. Nem, mindig sok mindent el kell neked fogadnod.
2: Hát mellettet egészen bizonyos. Ha? Szóval, több mint 20 perc a várakozás a Horgosi autópályán Magyarország felé, illetve hát nem feltétlen van várakozás a többi kis és nagy átkelőn. Ami pedig a visszautat illeti... Igen.
1: Tutti
2: van,
1: free.
2: Ahol itt 2 percet ír, valahol 10-et, de hogy nincs...
1: 2 perc!
2: Komment az éget.
1: Azok, de az nem volt normális. 2 percet nem lehet átjutni. Hát jóban végül is lehet.
2: Kinek?
1: Egy 2 perc alatt akkor szoktam átítani, amikor előtte várok ilyen órákat, és akkor tudod, mindenki ilyen 20 percig néznek át, és akkor odaérek én, és akkor jó, mehet. És így... akkor kezdek tikkelni, és akkor többi, az mi volt? 16 fok van jelen pillanatban, amúgy, csak elmondom.
2: Na
1: és
2: hát,
1: hogy mennyire lesz a csúcs, az kiderül, hiszen pillanatokon belül hírek lesznek itt a 91-5-en.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
9: Hírek röviden.
7: Választások 2026.
10: Lemondott Alekszandar Vučić, a politikus vasárnap este írta alá lemondását a szerb elnöki tisztségéről. Az elnöki hivatal előtt összegyűlt polgárokhoz is szólt. Beszédében hangsúlyozta, hűségesen, becsülettel és tisztességesen szolgált. Megköszönte, hogy a nép kétszer is bizalmat szavazott neki. Nehéz időszak volt, a járvány és a háború sújtott a világban, Szerbiának sikerült megőriznie a békét és a stabilitást, mondta Vučić.
7: Választások 2026.
11: Több turista érkezett Vajdaságba az év első 8 hónapjában, mint a tavalyi év azonos időszakában. A Tartományok Gazdasági és Turisztikai Titkárság adatai szerint januártól augusztus végéig 514.762 turistát regisztráltak, ami 14,2%-os növekedést jelent, közölték az illetékesek a Turizmus Világnapján. A külföldi vendégek száma 15,2%-kal nőtt, a külföldiek által eltöltött vendégészakák száma pedig 24,3%-kal. Összesen több mint 1.540.000 vendégészakát helyeztek, ezek 53,3%-át külföldi turisták töltötték el. Első alkalommal szerveztek kerékpáros emléktúrát Topolyán Jánosi Zsolt emlékére, aki július 24-én egy romániai kerékpártúrán vesztette életét. Amint egy 100 résztvevő a keleti temető parkolójából indult Pannonia felé, Zsolt egyik kedvelt edző útján. A szervezők már benyújtották a kérelmet a Jánosi Zsolt kerékpározó és túrázó egyesület megalapítására, amely még idén megkezdheti munkáját, az emléktúrát pedig a tervek szerint minden évben megszervezik.
7: Időjárás.
10: Túlnyomóan napos idő várható ma Szerbiában, gyenge vagy mérsékelt felhősödéssel. A reggeli hőmérséklet 5 és 12, a legmagasabb nappali pedig 23 és 26 fok között alakul.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Pannon reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
1: Nos, hát akkor a következő van.
2: Meg is.
1: Edina képviseli most a női társadalmat, és nyugodtan ti, mint hallgatók, szálljátok be a buliba, és van egy cég, én leszek a riporter, vagy az interjúoló, és hát az van, hogy itt összeszedték egy cikkbe az, hogy melyik azok a férfi típusok, amikre vágynak a nők. Na mondom, Ájda, akkor jöjjön a nagy teszt. Vajon a cikkíró normális dolgokat írt le, vagy ismét csak a kvótát akarta teljesíteni, hogy leadja a megfelelő számú cikket a hónapba, hogy jöjjön a hónap végén a pénzike. Azt mondják, több kategória van, meglátjuk, meddig jutunk, bár van időnk. Egy, a nyugodt, stabil férfi. Milyen a nyugodt, stabil férfi? Nem versenyez, nem túl hangos, nem akar mindenre bizonyítani. Egyszerűen csak jól érzi magát a bőrében, ha más ragyog, ő nem sápad, és ő szívesen csodálja. Na, nyugodt, stabil férfi, hogy hangzik Edina itt a listából?
2: Jól. Nyilván nem feltétlen kell, hogy nagyon hangos legyen, mert sokaknak szerintem az...
1: Na, nyugodt, stabil férfi, hogy hangzik Edina itt a listából?
2: Jól. Nyilván nem feltétlen kell, hogy nagyon hangos legyen, mert sokaknak szerintem az már sok.
1: Mit jelent az, hogy túl hangos?

0: De hogy...
1: Mondjuk ilyeneket, hogy... Már bocsánat, de én akkor is tudom a Pitagórasz tétel, de hát hogy ez már sok.
0: Mondjuk, igen. Elsőre még azt mondom, hogy jó, nem biztos, de amikor már 10 percenként, 15 percenként csak ez megy.
1: Egyenlő MCC négyzet, meg ilyenek. Ez lefáraszt.
0: Igen. Jó, valamilyen szempontból ez jól hangzik, hogy nyugodt és stabil férfi. Nyilván ez nagyon jól hangzik.
1: Az olyan, mint a langyos víz, nem?
0: Hát
1: szeretem a langyos víz.
0: Például szerintem, ha egy nő teszem azt erő, teljesebb, karakteresebb típus, akkor kell mellé egy nyugodt férfi. Szerintem ez nagyon, és ezt több szempontból látom.
1: Írja valaki, Edina mellett hogy maradhat nyugodt egy férfi?
0: Hidd el, hogy igen. Nem tudom, hogy ki írta, de hidd el, hogy igen.
1: Feladják egy idő után.
0: Nem, hidd el, hogy nem.
1: Na jó, szóval igen.
0: Hogyha kérdez, van egy karakteres nő,
1: na,
0: akkor szerintem kell mellé, vagy jó mellé egy nyugodt férfi, mert ő vissza tudja rántani néha, és le tudja csitítani. És lehet, hogy most azt mondja valaki, hogy mert nem kell, meg nem kell így megváltoztatgatni, itt nem megváltoztatgatásról van szó, de néha kell az, hogy lecsitítja.
1: Na jó, hát akkor nézzük, szóval a csitító nő mellé mindenáron jó a nyugodt, stabil férfi. Vagyis a csitító maga a férfi,
0: ezzel
1: a nőt
0: kell csitítani.
1: Ezzel
0: valamilyen szempontból egy kicsit egyezek.
1: Jó, szóval ez egy pár pontot ér.
0: Igen.
1: Az érzelmileg intelligens férfi, ez vajon mit jelent? Ő az, aki tényleg odafigyel. Aki nem feszeng, ha komolyabbra fordul a beszélgetés, és aki nem tűnik el, ha megjelenik is sebezhetőség. Vele nem kell magyarázkodni, ő már érti. Az érzelmes, intelligens férfi. Meghallgatlak.
0: Ezzel, amit mondtál, ezzel egyébként egyezek.
1: Na,
0: tehát szerintem...
1: Jókat ír a cikk?
0: Igen, eddig igen. Tehát, hogy az biztos, hogy ha szóba jön egy komolyabb téma, vagy bármi, és hogyha érzed, hogy hát intelligens,
1: hogy a másik odafigyel.
0: Érzelmileg intelligensnek, igen. Akkor az egy pozitív. Tehát, hogy
1: muszáj erre innom.
0: Egészsége. Nagy kiszáradj itt nekem, hogy haj, Isten, ments. És igen, hogyha nem tűnik el, hogyha ha megjelenik egy kis sebezhetőség, az már nagyon jó, és az már pozitív.
1: Na.
0: Úgyhogy ezzel teljes mértékben
1: szóval
0: egyet tudok.
1: Kettőből kettő.
0: Ez mondjuk igen. Ha az első nem is feltétlen mindenkinek fontos, de szerintem ez a második, ez már inkább vonzó.
1: Jó, biztos, mert ők is elevélnek. Beszéljünk. Ugye? Vannak a beszélgetős tőlük,
0: hát
1: akik mindig
0: ne arra, úgy szerintem beszéljünk. Fontos az, hogy két ember megbeszélje a dolgokat.
1: Igen, de különben tudod, de tudod, van olyan, nagyon gáz, van amikor olyan valakivel élsz együtt, mert ez tök érdekes jelenekről beszélni, mert ugye most már együtt éltünk egy csomó mindenkivel, vagy kihogy, de hogy van olyan, akivel meg tudsz beszélni mindent út közbe.
0: Igen.
1: Mert annyira nyitottak vagytok egymás mellett, ő rögtön megmondod, igen, és szerintem az rohadt egészséges.
0: Igen.
1: Mert az, amikor üljünk le, mert meg kell beszélni, az... Én abban nem hiszek.
0: Vannak ezek a tipikus, figyelj, voltak ezek a mémek, hogy mikor már írja a csaj, hogy beszélnünk kell, drágám. És akkor a férfi már lepereg az életet, mit csináltam rosszul. Van ezek a tipikus... Hát igen, nyilván ilyen.
1: Van ilyen. Azt mondják, a könnyed, vicces arc, nem feltétlenül stand-upos, de humorával mindig levesz a lábadról, nem erőlködik, csak természetesen vicces. Mellette még a legstresszesebb nap is könnyebbnek tűnik. És igen, néha az érzelmi kapcsolódás is ott kezdődik, hogy valaki meg tud nevettetni.
0: Ez szerintem ez fontos.
1: Én nem tudom, ez egy nagyon
0: szerintem
1: érdekes dolog.
0: Jó.
1: Most a nők miért vannak oda, amikor valaki vicces? Ezt már tudod, hogy azt hallom, de miért? Ezt nem értettem sose.
0: Hát...
1: Hogy dobja fel a napom? Hát mi, szomorúak vagytok?
0: Nem, de... Hát nem tudom, szerintem ez egy jó pont, nem? Tehát, hogy,
1: hát is olyan halál komoly.
0: Hogy,
1: rá mindig számítasz.
0: Nem tudom.
1: Nem tudod, fogalmaz.
0: Igazából most nem ezért vagy azért. Szerintem
1: én
0: nem találkoztam, hál' Istennek, olyanokkal, akik csak komolyak is, nem tudtak viccesek lenni.
1: Jó, szóval van neki komoly oldaluk is, de viccesek is.
0: Igen. Szerintem ez fontos.
1: Jó, ezek már szuper. Kezdünk belevenni a Superman kategóriába, kezdünk belevenni most már különben.
0: De nem, tehát az megint egy más, hogyha valaki erőlteti a poént, mert akkor így csak így ülök, és azon gondolkodok, hogy ennek mikor lesz vége.
1: Mi volt egy randin, ahol imádkoztál, hogy legyen vége?
0: Igen, szerintem.
1: Rohadt életben. Jó, van az oké.
0: Szerintem igen.
1: Nézd!
0: Igen.
1: Igen, eszembe jutott?
0: Eszembe.
1: Jó van. Van ez így, van.
0: Menjünk
1: ez így.
0: Tovább.
1: Nézzetek, emberek.
0: Na, szóval szerintem ez is, ez
1: felnövéssel
0: is
1: jár.
0: Piros pont, igen.

0: Jó, szóval a negyedik az egy érdekes kategória. A csendes, titokzatos típus, nem zárkózott, csak nem akar mindent megmutatni elsőre. Figyel, jelen van, de csak ritkán enged be igazán, viszont amikor igen, akkor az valami fontos. Mélysége nem a szavak számában rejlik, hanem abban, amit nem mond ki. Nem mondja el a dolgokat. Nem.
1: Ilyen ember van, és ez mind szép, ami le van írva, de nekem ez például elsőre nem feltétlen biztos, hogy tetszik.
0: Ez nem creepy, különben picit?
1: Hát, most tehát az, hogy nyilván elsőre nem mutatunk, vagy nem mondunk ki mindent, ez oké. Okay. Tehát az első találkozáskor teszem, azt nem kell rögtön mindent elmondani az életünkből, meg nem kell, és nem folyamatosan kimutatni, megismerni a másikat. Ez eddig rendben van, de ez, hogy amit írt itt, hogy a mélysége nem a szavak számában rejlik, hanem abban, amit nem mond ki.
0: Nem lehet, hogy ki kell találni?
1: Hát, tehát, hogy pont ez az, hogy ne találgassuk már. Tehát, hogy főleg a nők, akik valljuk be, hogy tudnak túl gondolni dolgokat, meg teljesen na, másként tényleg. Látni, és másként másként látni dolgokat.
0: Ezt most hallom először.
1: mint amit a férfi tett vagy gondol.
0: Igen.
1: És akkor miért kell találgatni? Tehát mondjuk már ki.
0: És akkor még találgatni is kell, ugye?
1: Igen. Tehát, és akkor lehet, hogy abban még plusz vita generálódik. Mondd meg, és kész. Tehát, mondjuk ki a dolgokat. Ne kelljen fantáziálni, meg gondolkodni, meg hogy most akkor mire gondolhatott, meg ezt vajon miért mondhatta, meg miért így mondhatta, meg mi? Nem. Tehát tisztázd le, mondd meg. De mondom azt, hogy valaki nyilván az első, nem tudom, pár napban vagy hétben zárkózottabb, azzal nincs semmi baj, mert nyilván nem kell mindent rögtön kimutatni.
0: Na de figyelj, a következőt azt szeretni fogod. A kaotikus művészlélek, aki egy kicsit szétesett, kicsit fura, de teljes szívvel benne van abban, amit csinál. Lehet, hogy fers zenét írogat, vagy csak a saját kis világában él. Néha fölcsesz, máskor meg lehengelően inspiráló. Ő az, akit legalább nem felejtesz el.
1: Na, biztos.
0: Hát, egy jó kaotikus történet?
1: Hát, nálam vagy az életemben nem voltak művészek eddig.
0: Nem volt semmi?
1: Nem, tehát nem.
0: Se egy festő, se egy zenész?
1: Nem.
0: Se ezek a véletek nem volt? Kamionsofőr?
1: Hogy nem gondolkoztam?
0: Miért kellett ez, hogy eddig gondolkoztam?
1: Hát itt gondolkoztam. Hát volt kamionsofőr vizsgája, csak nem hajtott, mint kamionsofőr.
0: Aha, hogy ez zavart
1: meg. Tehát, hogy ilyen művészek nem voltak az... Sima. Engedélyen
0: de jó, szóval.
1: De ilyen művész lelkek nem fogtak meg engem. Én nem vagyok művész, tényleg, én más világ vagyok.
0: Mondja a nem tudom, barátnők, stb. Te most nem magad a képes, a női nemet?
1: Tudom, bocsánat. Elnézést kérek. Viszont vannak olyan hölgyek, ismerősök, kisasszonyok, akiket kimondottan ez a művész lélek vonz. Kicsit ők is már művész lelkek. És egyébként ott...
0: Hosszú táskások?
1: Ott, tessék.
0: Hosszú táskások?
1: Már, ezt nem értem.
0: Nem tudod, mi az a hosszú táskás? Hát a hosszú táskások azok az a bölcsés tudományos lányok, akik mindig egy picit alternatívak.
1: Ezt nem hallottam még.
0: Akik mindig a speciális ruhákba járnak, ami amúgy nincs. Tehát ilyen Malon Fesztiválon gyűjthetőek ők össze.
1: Ja,
0: és mindig
1: világos.
0: Ilyen hosszú táskájuk van, sokszor nem ezelt.
1: Aha. De egyébként...
0: Hosszú pántos táskájuk van.
1: Van olyan, aki igen,
0: tehát táskájuk. Ilyen... Szeretik a művészetet.
1: Igen, ilyen full, mi elvonnak hívjuk, full fura, ilyen nagyon, nagyon durván szétesett. De egyébként,
0: durván
1: ha leülsz vele beszélgetni, aha, vagy tényleg megismered, akkor rájössz, hogy basszus, így az első benyomás az így teljesen, tehát hogy így teljesen fölrúgja. Tehát annyira
0: férfi?
1: Jó férfi, ismerek egy ilyet. És tényleg az viszont igaz, hogy szívvel, lélekkel benne van abban, amit csinál, meg magában, ha kicsit megismered a belső innyét, akkor igazából teljesen más, mint amit elsőre gondolsz, és látsz életéből, hogy mennyire úristen szét van csúszva.
0: Na figyelj, van a következő, na szerintem ez gáz, de majd te elmondod. Na. A szurkoló típus, ő az, aki észreveszi a jó csinálsz valamit, és állandóan dicsér, és elmondja, és nem játszik alfai, mert nem irigykedik, egyszerűen csak őr a sikereidnek, és büszke rád.
1: Hát ez azért. Már egy kicsit túl szép, hogy igaz legyen. Nekem ez egy picit sok. Igen,
0: ez creepy.
1: Az várjunk. Tehát odáig szép a történet, szerintem, és ez kölcsönös. És most igazából ez a téma oké, hogy azt adja át, hogy a nők szerint a férfi, de szerintem ez visszafelé is igaz, mert oké, dicsérd a másikat, ha valamiben jó, vagy jól ért valamihez. Ne azért dicsérd, mert a párod vagy bejön, mert lehet, hogy valaki brutálisan rosszabba, tehát azt mondta, hogy jaj, nagyon jó vagy, csinálj csak, tehát az már megint egy másik véglet, mert az gáz. Szerintem nem, tehát nem azt, most nem akarom azt mondani, hogy nem kell agyon dicsérni a másikat, de azért
0: Okamoda.
1: Igen, ne laposodjon el. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, most akkor, nem tudom, havonta egyszer azt kell mondani, hogy jaj, nagyon jól csinálod. De nyilván, nyilván nem kell átesni.
0: Kedves napló, ma már megmondtam neki. Akkor most, igen. Most fölírtam nagy piros betűkkel, most még 20 napig nem mondhatod neki semmit.
1: Az oké, hogyha büszkék vagyunk a másikra, ez rendben van, de szerintem ez egy normális dolog, nem? Hogy ha valaki valamit jól csinál, és ténylegesen jól csinálja, akkor büszke vagy rá. Tehát, hogy nem irigykedsz, és nincs irigység.
0: Hát, ja.
1: Mit tud, tehát, hogy nem tudom, tehát nekem ez valamilyen szempontból egy picit talán sok volt ez, amit le volt írva.
0: Na, nézzük tovább, azt mondja, mi van itt még, azt mondja, a figyelmes apróságra is ügyelő férfi, ma ő magától hozza a kedvenc nasidat, tudja, mikor van fontos meetinged, és küld egy jó kívánságot. Nem nagy gesztusokkal dobálózik, de minden apró figyelmességre számít. Jó, ezt tudom, de hát Edinát, ha valaki eteti, az már boldogság, szóval.
1: Na oké, de hogy nem csak arról beszélek. Tehát ez egyébként tetszik.
0: Tehát aha, ez bírja, igen.
1: Nyilván, hogyha valakinek van párja, az általában jobbik esetben tudja a dolgait. Tehát, hogy tudja, hogy most, vagy legalábbis lejönnek, megbeszélik, elmesélik, hogy milyen napjuk volt, vagy holnap mire kell számítani. Tehát hogy arra akkor kiukadni, hogy tudja az, hogy most igen, mikor mi mit csinál, vagy tehát, és ez nem kell minden percre beszámolni, tehát nem kell félreérteni. De igen, az, hogyha nem tudom, elmegy a boltba, és akkor gondol rád egy csokival, vagy bármivel, az olyan tök cuki is, tök kedves, tök pozitív hozzáállást mutat.
0: Jó, ezek apró befektetések,
1: igen,
0: ha megéri.
1: Igen, tehát hogy így nem kell rögtön egy autóval haza vágódni.
0: Na, jó, van az a megéri másfajta kapcsolat, de hát ezt tudjuk.
1: Igen,
0: jó, az,
1: igen, úgyhogy ez...
0: Van az a világ is.
1: Szerintem ez rendben van, ez pipa.
0: Van a... szenvedélyes típus, mindegy, hogy mi érdekli, csak csinálja szívvel, lehet ez fotózás, biciklizés, vagy rockzene, a lényeg az, hogy belefeledkezik, mert ha valaki képes így szeretni valamit, talán képes lesz téged is ilyen szenvedélyen szeretni.
1: Micsoda, ezek nagyon szép szavak voltak.
0: Ugye?
1: Főleg tőled hallani.
0: Én csak olvasom a cikkét.
1: A beleélést. Hát figyelj, szerintem te is azt, amit szeretsz, azt csinálod oda, de szívvel, lélekkel, nem?
0: Ki? Én?
1: Aha.
0: Én az összes pont vagyok.
1: Ezt én arra jöttem rá.
0: Tudod, melyik nem vagyok szerintem? Nem vagyok titokzatos, csendes.
1: Az egészen bizonyos. Azt húzzuk is ki gyorsan.
0: Móddal vagyok szurkoló típus. A kaotikus művészlélek, ez kezd kihalni belőlem. Régebben sokkal szétszórtabb voltam. Az mondjuk oké. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy de alapvetően többi az, hát az mind bennem megvan.
1: Egyébként pont erre akartam kiukadni, hogy szerintem a férfiak többségében sok minden megvan egyszerre. Persze. Szerintem. Sőt, igazából szerintem az eddig leírtak, kivétel nélkül majdnem minden férfiben megvannak. Ha nem is teljesen...
0: Arányokban mások.
1: Igen.
0: Arányokban mások. Ez ami nagyon kiugrik, ez a csendes. Ez, aki hallgat, az egy fura. Pedig nekünk van egy kollégánk, nem mondom, hogy a nevét tudni fogod, kiről van szó, aki itt van velünk szerintem 20 éve, most meg ilyet is lehet mondani. És...
1: Figyelj, Viktor, ha nem tudom.
0: Nem a Viktorról van szó.
1: Nem tudok róla
0: semmit. Annyira hallgatag, annyira nem beszél soha, hogy én nem tudok róla a nevén kívül semmit. Egy rohadt hobbiát, egy rohadt, semmit nem tudok róla. Eszméletlen.
1: Melyik szinten dolgozik.
0: Majd
1: most ennyiből honnan tudnám?
0: Hát az, hogy még te mindenkiről tudsz mindent?
1: Nem is akarok.
0: Na hát ez az. De szóval valakire azért csak tudsz dolgot, mit tudom, Viktorról is most megkérdezni, legalább tudod azt, hogy bajbokon lakik, vagy milyen autót vezet, vagy van egy felesége, van egy bébia, vagy mit tudom. Felesége
1: most nem nincs!
0: Ja, csak együtt élnek, igen, pontra, ezt is tudjuk.
1: Hát
0: meg,
1: igen,
0: csak... Jó, bocsánat, igen, szóval ezek oké, vagy mit tudom, rólad is tudok dolgozni, nem mondom a rádióban.
1: A még jó.
0: Azt nem ide való, de van olyan, aki meg 20 éve itt van, ugyanebben az épületben, tehát semmit.
1: Hál' Istennek, egyszer... rólad többet tudunk, mint kellene.
0: A róla? Persze, hát én egy nyitott könyv vagyok, de hát itt élek. És akkor az
1: volt... kellene lekövetni. Tehát így menjünk utánad is így videózni, hogy így.
0: Abszolút. Hát gyere.
1: Zökán el...
0: Majd szólok, mikor lesz valami érdekes nap. Az én életem tök jó, mit mondom. Teljesen szórakoztató. Ja. És, de érdekes különben az egész dologban, hogy ezeket az ilyen dolgokat írták le, és mondjuk abszolút hát jó, ilyen típusokat írtak le erre, arra például a békeszeretőt azt nem írták sehova. Vagy csak én nem látom ebbe benne. Nem.
1: Békeszeretőről nem volt szó.
0: Békeszerető, nem béka.
1: Azt mondtam, hogy béke.
0: Igen, békeszerető. Mert hogy amúgy különben arra jövök rá mindig, hogy mi férfiak valószínű, hogy legalábbis azt szeretjük gondolni magunkról, hogy mi sokkal egyszerűbbek vagyunk, olyan szempont, hogy mire van nekünk szükségünk. De igazából, ha nagyon-nagyon, én ezt kimondom őszintén, mert én most képviselem a férfi társadalmat, érted? Itt a 91,5-ön én elmondom a nagy átlagban, mit hallok. Az egyik az az, különben, hogy a nők, nem tudom, hogy tisztán vannak-e vele, de az egy legnagyobb fegyverük, az a szépségük. Ez biztos. Ergo, minden nőnek tisztában kell lenni vele, hogy legyen magához képest a legszebb. Ez egy hatalmas előny. Mert láttunk már csodát, és most nem arra gondolok, hogy ki, nem tudom, hogy kockás hasad van-e, vagy nem, ez teljesen mindegy. Annyi kiló vagy, meg úgy nézik ki, hogy akar. Magadhoz képest legyél a legszebb, mert ez egy hihetetlen előny úgy a világnak kifelé. És ez fontos a férfiak, ezt a férfiak rögtön észreveszik, de ez egy szuper dolog. A másik meg, legyen béke. Ennyi. Téma lezár. Gondolom most így nagyon sarkosítok, de körülbelül ennyi. Nem kell a férfivel veszekedni. Ne, neki nincs szüksége arra, hogy hazamenjen, mert van manapság ez nagyon
1: hát
0: sokszor...
1: Hát de senkinek nincs szüksége.
0: De tudom, most mire gondolok, mindjárt mondom, nagyon sokat halljuk a műsorokban, én nézek egy amerikai műsorokat, és akkor vannak ezek az ilyenek, hogy ugye most kicsit vannak nők, akik félreértik az önállóság kérdését, és ezt abban találják meg, ez most csak egy réteg, ne vegye magára senkit, csak akinek inge, hogy van ez, hogy én úgy mutatom meg az önállóságomat, és azt, hogy személyiség vagyok, hogy engem kezelni kell. Én nem vagyok egy egyszerű dolog, engem kell, you must handle me. Én nem akarok handlezni senkit már, mikor hazaérek. Tehát ilyen szempontból. Én nem egy kihívást akarok otthon. Hanem valakit, akivel tudod, akivel lehet haladni, vagy nyugalomban. Nem csak én, hanem egy csomó mindenki.
1: Igen, de viszont van, aki szereti a kihívásokat.
0: Tehát családon belül, annak milyen nyomorult az élete házon kívül?
1: Hát de például teszem azt egy kapcsolat elején, egy évben, tehát hogy érted.
0: Fejtsd ki, nem értem, mire gondolsz, Edina.
1: Hát a kihívás, hogyha ha valami, hát a pár, tehát hogyha, hogy magyarázzam ezt, hogy te is megérsz.
0: Ebben ez a nehéz?
1: Hogyha a férfi, teszem azt egy kicsit, mint egy te, hogy mondod, hogy békességet akar, kicsit ne veszekedés, ne izé, de viszont a nő egy picit más oldal, de mégis bejön, és a számodra akkor kihívás, hogy egy kicsit valahogy megküzdj vele, vagy úgy leküzd, és tehát egy kicsit erős szó, hogy leküzd, vagy ledominál, de ez még talán még erősebb szó, hogy valahogy úgy kicsit lecsillapítsd, és úgy egy szinten legyetek, hogy te se legyél a langyi, de ő se legyen a nagyon magas. Hanem, hogy valahogy olyan, és az nyilván egy kihívás, hogy valahogy kicsit egy szinten legyetek, és megbeszéljétek,
0: hát
1: és egy szintre
0: lehetséges.
1: Hozzátok. És...
0: Jó, ez most egy másik téma, ezt valamelyik nap Annettel átbeszéltük, de különben arra jöttünk rá, hogy nagyon érdekes dolog ez a veszekedés, és most az, aki hallgatott minket, az tudja, mert beszéltük erről szerintem, hogy 35 percet legalább, erről, hogy igazából arra jöttünk rá, hogy annyira rajtunk múlik különben, mert hogy rajtunk múlik ezt, hogy megbeszéljük-e, rajtunk múlik az, hogy magunkba elraktározzuk-e, és akkor egyszerre kijön, magunkon múlik az, hogy akarunk-e cirkuszolni, vagy nem, magunkon múlik, hogy milyen a vehemenciánk, és arra jöttünk még rá, hogy útközben, mert hogy mikor ez a műsorban volt ez a beszélgetés, akkor utána ez a téma még feljött egy pár asztal beszélgetésnél, és rájöttünk még egy valamire, amit azt hiszem, hogy el kell, hogy fogadjam, és nem tudom, nézek Viktorra is, mert te is ott vagy a Z-generációm körül, szóval, hogy ez idővel is változik. Idővel lenyugszunk. Hát basszus, nem vagyunk olyanok, mint 20 pár évesen, hát akkor olyanokon képesek voltunk cirkuszolni, hogy az eszméletlen. Férfiak és akkor a nők, és aztán idővel rájössz, hogy fölösleges. Meg nyilván túl vagy egy jó pár kapcsolat, és rájössz, hogy amúgy az nem érte meg soha. És ez érdekes. Csak ez lehet, hogy most hirtelen, nem tudom, és mondd rád valakinek, aki 25 éves, mondod, hogy legyinten egyet, aztán megyünk tovább, érted? De ennyi igazából az egész történet. Haláli ez az egész. Haláli. De közben meg muszáj csinálni, mert ez egy olyan játék, amire majdnem rá vagy kényszerítve.
1: Igen.
0: Mármint arra, hogy eljátszhatjuk azt, hogy én most individuum vagyok és magam élek, de az hosszú távon úgyse működik. De előbb-utóbb úgyis lesz valaki
1: mellette. Mi fogott meg ennyire? Férfiak, nem szeretitek a kihívásokat?
0: A kihívásokat igen, de nekem tudod, mennyi dolgom van kint? Nem akarok otthon cirkuszolni.
1: Itt nem a cirkuszról van szó. Itt nem arról van szó, hogy a kihívásokat veszekedik.
0: Én nem értem igazából, hogy mi a kihívás, amikor te mondod. Nem tudom, hogy milyen kihívásra gondolsz. Lehet, hogy nem értem, hogy mit kérdezel.
1: Hát van egy erőteljesebb nő, teszem azt. Te
0: de az
1: meg
0: mit
1: jelenti
0: erőteljesebb?
1: Nevezhetjük úgy, hogy hangosabb, mint ahogy ez a cikk lehozta? Mint személyiség?
0: Hogy mondjuk olyan, hogy elmész vele valahova, és mindig nem
1: hát
0: tudom mi.
1: Értette is, hogy mi az, hogy hangos, nem?
0: Akár... Az a baj, hogy őszintén nem teljesen. Vagy, de az, hogy okoskodik nekem otthon? Vagy ő mondja meg, hogy mit csináljak? Vagy mikor, hol,
1: hát az
0: mit,
1: nem,
0: kivel?
1: Az nem feltétlen hangos. Tehát az,
0: hogy dominás?
1: Hát az megint egy másik dolog, az nem
0: de
1: hangos.
0: De én nem vagyok tisztában azzal, meg Viktor, hogy próbáljuk találgatni, mire gondolsz, amikor az hogy hangos.
1: Hát nekem ezt jelenti, hogy hangos, hogyha annyira nagyon ki akar tűni, teszem azt egy társaságból,
0: aha,
1: vagy amikor csak ketten vagytok, hogy,
0: na,
1: hogy,
0: ketten
1: hogy annyira,
0: hogy?
1: És nem az, hogy dominál, hanem mondom azt, hogy egyszerűen...
0: Egocentrikus? Kérdezi a Viktor?
1: Ő... Hát miért nem tőlem kérdezett? hanem tényleg...
0: Közösen
1: tényleg...
0: próbáljuk megfejteni! Igen? Például?
1: Hangos. Hát, hogy lehet ezt elmondani, ha valaki hangos? Hát hangos, hát érted, hát nem ordibál, nem kiabál, hanem egyszerűen hangos.
0: Hanem hangos. Hát de most ha azt mondod nekem, hogy valaki hangos, azt én elmondom, hogy képzelem el, jó? Így képzelem.
1: Hát mondjuk teszem azt, hogy... most a kettőnk közül ebben a mai műsorban, te hangos vagy.
0: Jó, hogy hangos vagyok. Az, hát nem tudom.
1: Tehát, hogy
0: te például azt, hogy hazamegyek, és nem azt mondod, hogy képzeltél rá, tudod, milyen napom volt? Képzeld el, tudod, milyen napom volt? Elmentem az, csak elmentem az, és ez az energia túltengés esetleg, ez a hangos. És akkor hát, így löki, és akkor
1: hát
0: te
1: igen,
0: pedig már, hogy mész össze,
1: meg...
0: és akkor már jó, van, már hallgassá az apád fülit. Erre gondolsz?
1: Uh-huh.
0: És akkor a másik meg mondjuk nyugodt,
1: részben,
0: mondjuk
1: igen.
0: A másik meg nyugodt, és akkor nem akar mondani semmit, csak így húnyolgat, és így egyre kisebb, és akkor aztán végén mondja, hogy álljál már le az apád fülit ilyen halkan, és akkor ez meg nem áll le, és akkor ezek miért találkoztak egyáltalán? Hogy kerültek egy
1: házba? Az ellentétek vonzák egymást.
0: Ez a legnagyobb hülyeség, amit valaha lehet mondani.
1: Egyébként igen, ez szerintem is
0: kicsit. Én szerettem az esztés sportot, és te nem. Nekem mindenem a...
1: Akkor jöjjünk össze.
0: Igen, nekem mindenem a motorozás, én utálom. Ah, de jó, akkor jöjjünk össze. De mikor kezd én reggel?
1: Ez biztos, hogy
0: én este. Látom egy ilyen képviccet, egy halál, de ezen rögtön kamióta van az, amikor megismerkedik egy férfi, egy nő, tudod, és szuper, meg minden. Ah, de jó, sikerült a randi, mondja, csaj, ő az igazi. Azt mondja, ez jó lesz, azt mondja, kérdezi a férfit, hogy amúgy mikor szoktak kelni? 5-kor? Á, hagyjuk!
1: Ja.
0: Nem lehet, úgyhogy ezek ilyen érdekes dolgok. De én az egészben azt szűröm le, Dr. Zvekán, hogyha megszólalhat.
1: Húzd le a mikrofonját nagyon gyorsan.
0: Dr. Zvekán. Én arra jöttem rá, hogy téged alapvetően valamiért pont ez így beszúrt neked ez a töltet, ez a hangos.
1: Melyik?
0: Neked ezzel kapcsolatban van valami élményed? Ezt láttam a szemedből.
1: Nincs.
0: Ki volt hangos, aki bántott?
1: Senki.
0: Lelkileg?
1: Nem, tényleg nem volt ilyen. Hál a magasságos jó Istennek, nem volt ilyen.
0: Uh-huh. Kamionsofőr volt?
1: Nem. Miért bántad a kamionsofőreket?
0: Nem tudom, most mondtad, hogy a kamionsofőr... Te mondtad, hogy van a kamionsofőr, aki nem vette kamion, csak volt neki engedélye.
1: Hát akkor az nem kamionsofőr. Én ezt nem mondtam.
0: Na mindegy, szóval a lényeg az az, hogy akkor ezt nem akarod elmondani.
1: Ilyen. Nem, tényleg nem volt, hál' Istennek ilyen történetem.
0: Jó, szóval ez hangos. Nem tudom. Érdekes dolgok ezek, érdekesek. Vagyunk mi mindnyájan ezen a földön?
1: Nincs feltétlen bajom a hangos szörnyű emberekkel, csak egy idő után sok, és akkor inkább elég belőlük egy 4 óra hossza.
0: Az apád fölít. Nem, az egy másik történet. Különben ez meg
1: az annyira... már baj a hetente többször 4 óra.
0: Ugye?
1: Igen.
0: Hetente többször 4 óra, hát attól függ, hogy igen, mi vagy hogy. De különben képzeljétek el, Edina a szegénykém, ő bevállalta azt, aki most kapcsolódik be, hogy Adett, ő képzeljétek el, tegnap belázasodott, és nem tudott jönni reggel. Este én erről nem tudtam. Vagy hát azt hiszem, hogy tudtam a végén, de valamikor 10 után derült ki, hogy ez nem fog összejönni ma reggel, és Edina bevállalta, hogy bejön reggel. Kérdezte, hogy mondta, hogy az első ötlet, az első gondolata az volt nyilván, hogy nagyon szívesen jön. Nyilván azért vagyunk egymásért.
1: De amikor megtudtam, hogy te velem leszek.
0: De amikor megtudta, hogy velem lesz, akkor mondta, hogy uha, akkor azért felárat kért azért. Megkapta, úgyhogy semmi gond nincs ezzel. Mondta, akkor jövök. Akkor jövök,
1: nem is gondolkodtam, tehát mondtam is, hogy nem is értem a kérdést. Volt kérdés?
0: Melyiket? Hát, hogy felár?
1: Nem, hanem, hogy jövök vele.
0: Ja, hogy igen. Nem tényleg, szóval Edina azért az elmúlt időszakban, melyik volt a legdurvább, amikor reggel derült ki, hogy a brastyom valami eszvetlen rosszul volt, vagy mi volt? Emlékszel? Volt egy olyan, hogy könyörögtem neked, mert nem vetted fel a telefont, mert aludtál, vagy mi a franc. És valami, hogy Edira kélek, szépen, de hívtunk már szállt, és írtam, hogy Edira kélek, gyere, mert Brastyó meg fog halni.
1: Azért, mert én aludtam még akkor, hát nyilván reggel 6-kor keltem.
0: Igen, szegény Brastyó olyan rosszul, most kézzétek, olyan rosszul volt, hogy ő ezt nem vette észre magán. Ilyenek vannak a műsorban, és Edira 8-ra beért, úgyhogy Brastyó elment haza, utána a doktorhoz még minden. Brastyó nem vette magán észre, de én azért voltam kétségbe esett egy pillanatban, képzeld el, hogy volt egy olyan, hogy két megszólás között így ült, maga elé nézett, mint aki mindjárt el fog pusztulni, és így lélegzett. És én mondom, Jézus, mondom, szegény, mondom, ez nem játszom magát, mondom, ez szegény, most csak tényleg baja van. Úgyhogy írtam, hogy Edira, könyörögöm, gyere,
1: és
0: sírja, egy Istenet ismert, mondom, segíts.
1: Igen, igen, és akkor 8-kor már itt.
0: Jó, jó az ilyen üzenetekre kelni, nem?
1: Hát főleg, ha tőled van.
0: Na, mindig, szóval őrlet. Na, figyelj, ja, szerintem.
1: Én mindig szívesen jövök ide.
0: És ez a lényeg, ez a lényeg, úgyhogy köszönjük, köszönjük, hogy vagy nekünk. Egy rövid zene, és akkor utána eljön a búcsú pillanatok, készüljük.
1: Egyébként ekkor szomorú vagyok, és akkor bánom. Tarthatna délig a reggeli, nem?
0: Tényleg, hát csak hetente mondjuk egyszer.
1: Na, milyen vagy?
0: Miért? Hát a több, mint bírnál te lenni, én csak hetente egyszer.
1: Nem, egyedül nem izgalmas.
0: Hát ne azt mondod, hogy egyedül, de mással. Hát legyél az Anettel. Vagy a Zolival.
1: Én nem mondtam, hogy csak veled.
0: Na látod, hát ez a lényeg. Zeci, reggelizett eleget az Edina? Mert beszél böszmeségeket.
1: De egyébként az még akkor jött, amikor a... Ez a... Izé volt a téma...
0: Micsoda?
1: A amit nem értettetek meg.
0: Hangos.
1: Nem, a...
0: A méz?
1: Milyen méz?
0: Vagy a kamionsofőr?
1: Nem, a kihívás. Na.
0: Kihívás.
1: Kihívás, akkor jött. Na. Szerintem az nem hülyeség. Van kihívás.
0: Nem, de szerintem ez a hallgató egész nap ellened írkál, szerintem bögyében van.
1: Csak tudja meg,
0: ez valami ex, valami exed lesz ez különben, ezt érzem az
1: szerintem
0: üzenetekből.
1: Szerintem nem. Valami ex. Van a számod, nehogy mindjárt fölhívjalak.
0: Mondtam, hogy ne hívogass! 91 perc van, mindjárt búcsúzunk.

0: Hallgass bennünket Vajdaságban, Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Svédországban, Timbuktuban, Mucsaröcsögén, a Szilikonvölgyében vagy az északi sarkon. Panna reggeli online. www.pannonrtv.com.
1: Mit röhögsz ennyire? Elkezdett röhögni a semmiből. Mi van?
2: Ezen a dzsiglin nevettem.
1: Ja, nem hallottad még?
2: Nem.
1: Tényleg?
2: Nem.
1: Meg azon gondolkozom, hallgattuk az Eye of the Tiger-nek az új változatát, és tényleg basszus azért, mennyire fontos a nyelv, hogy ez mennyire nem lett volna sláger soha magyarul. Eye of the Tigris, vagy nem is, hanem az egészet lefogadok, akkor a tigris szeme. Pá-pá-pám. A tigris szeme. Nem, hát ez annyira nem ment volna át, szerintem.
2: Mondtam de előbb a
1: mit?
2: Péternek, hogy milyen jó lenne, hogyha néha énekelnénk a műsorban.
1: Mit?
2: Bármit. Az előbb olyan szépen elkezdtét énekelni, leszem tőzt a tigriselést.
1: De... Majd dalikázunk. Tudod, hogy mire jöttem rá?
2: Nem, de mindjárt elmondod.
1: Olyan igazi durva karaoke bár nincs itt nálunk. Nem is menne? Itt nem mennek az emberek karaoke-izni?
2: De van valahol karaoke Szabadkán, csak nem tudom, hogy hol.
1: Hallottam, hogy van egy udvarba.
2: Sztorit felrakott egyszer-kétszer.
1: Hallottam, hogy van egy udvarba, de lehet, hogy az a baj különben, hogy azért jobb ezt külföldön csinálni, mert ott nem ismernek.
2: Igen.
1: Mert itt azért ismernek, igen. És akkor az olyan gáz. Most kezdve Edina elmegy, aztán mesélünk, láttunk. Ő ezt persze akkor gáz, főleg a rossz vagy, kimondottan rossz. Én Edinát még nem próbáltam ki, nem tudom milyen. Amúgy te milyennek tartod magad? Jó vagy?
2: Jó.
1: De tényleg?
2: Éneklésben nem. A négy fal között otthon azt szoktam.
1: Vagy te is olyan vagy, mint a Brastiózoli. Brastiózoli annyira híreztet egy időbe, hogy ő különben nagy tusoló éneklő. Gondolkoztam már róla, de nem találtam, de különben tudom, hogy létezik különben olyan szivacs, ami úgy néz ki, mint a mikrofon. Létezik
2: Jézus,
1: ilyen.
2: Jézus, hogy kérdez, berakod a fürdőjében.
1: Én egyszer találok egy ilyet, biztos, hogy veszek a Brastió Zolinak.
2: Szilvia lehet most hallgatja.
1: Nem, én kérdeztem a Szilviát, vagy az, hogy rendesen, az, hogy kihallatszik.
2: Jézusom!
1: Kihallatszik a fürdőszobával, hogy a Zoli énekel.
2: Jó, hogy nálam nincs szivacs, mert ha lesz, akkor tudom, hogy te vagy a fürdős. Tehát, ha jössz egyszer, mész a lakásba, bezárom a fürdőszobát, és nem mehetsz be.
1: Hát, de én nem mikrofonszivacsokat hagyok meglepetésből a házakba. Érted? Hanem a Brastiózolinak akarok egyet ajándékba venni. Ha találok, de nem találtam.
2: Nem tudhatom én, hogy hol meddig
1: fogok. Nem, de érdekes különben, ami nekem nagyon, képzeld el, hogy haverom volt valahol külföldön, és talált egy ilyen picikét, ez nem tudom mekkora, egy 10 centi vagy mennyi, és egy ilyen picike kis parfümöt, ami egy arany mikrofon volt, és a mikrofonnak a tetejét kellett levenni, és alatta volt a parfüm.
2: Jézusom.
1: Ezt megláttam, muszáj volt megmerem neked, ez évekig meg volt neki.
2: Az igen.
1: Halál, úgyhogy stramak ezek a
2: nagyon
1: dolgok.
2: Nagyon jó dolgok.
1: Na, de erről ennyit, köszönjük szépen, ennyi volt a mai
2: sajnos
1: műsor, úgyhogy Edina volt itt velünk, köszönjük szépen.
2: A szakértünk, a mai szakértünk, aki mindenben kiváló, aki a legjobb.
1: Természetesen. Ugye,
2: Péter.
1: Igen, és ugye Nagy Viktor, úgyhogy ennyi. Sziasztok, ciao.
2: Sziasztok.

0: Reklám.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
0: Műsorajánló.
4: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
5: Editor's Choice.
4: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban. Let me tell you.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
3: Bomax.
4: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
5: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek- és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Kóp Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
6: 10 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara.
7: Választások 2026.
9: Alekszandár Vučić, aki tegnap este lemondott köztársasági elnöki tisztségéről, ma átadta az államfői teendőket Ana Brnabićnak, a szerb parlament elnökének, aki az új köztársasági elnök megválasztásáig ügyvezető államfőként látja el a feladatokat. Brnabić legfeljebb 90 napig töltheti be ezt a tisztséget. Ana Brnabić az átadás után azt mondta, megtiszteltetés számára, hogy Vučićtól vehette át az államfői feladatokat. Kijelentette, véleménye szerint Szerbiának nem lesz még egy olyan elnöke, mint Alekszandár Vučić. Hozzátette, hogy Vučić jelentős eredményeket ért el az ország számára, és sokat tanult tőle. Vučić vasárnap este azzal indokolta lemondását, hogy az október 25-i előrehozott parlamenti választáson egyszerű állampolgárként kíván részt venni. Közölte azt is, hogy az elnökválasztást az alkotmány és a törvények értelmében december végéig meg kell tartani.
7: Választások 2026.
9: Szerbiában a betegszabadságot általában legfeljebb 3 nappal visszamenőleg lehet megállapítani, ennél hosszabb időszakhoz külön indok és orvosi bizottsági döntés szükséges. Az orvos a legtöbb esetben 30 napig igazolhatja a munkaképtelenséget, utána az orvosi bizottság dönthet a hosszabbításról. Bizonyos esetekben, mint például a daganatos betegség, a terhességi komplikáció, a fogyatékosság vagy közvetlenül műtét után ez az időszak 60 napra növelhető. Fontos, hogy a betegszabadság alatti lakóhely elhagyás önmagában nem tilos. Ha azonban valaki a betegszabadságot visszaélésre használja, például máshol dolgozik, nehéz fizikai munkát végez vagy elutazik, az elveszítheti a táppénzt, és akár fel is mondhatnak neki. Megkezdődött az 5000 tonna dízel kibocsátása az állami tartalékokból a szerbiai piacra. A kormány döntése szerint így próbálják biztosítani, hogy az októberi keresletet is megfelelően ki lehessen szolgálni. A döntést elsősorban a dízel rendkívül magas ára és a szállítási költségek emelkedése indokolta. A dízel világpiaci ára tonnánként már meghaladta az 1500, illetve az 1600 dollárt, miközben a Duna alacsony vízállása miatt a szállítás is drágábbá vált. A szerb olajipari vállalatok nehezen tudják kielégíteni a teljes piaci igényt, ezért jelenleg kiemelten támaszkodnak a NIS-re, amely teljes kapacitással működik. Súlyos vihar csapott le az Egyesült Államok északkeleti részére, New Yorkban és New Jerseyben heves esőzés, erős szél és áradások okoztak komoly fennakadásokat. Brooklynban egy kidőlő fa halálosan megsebesített egy 56 éves férfit. A vihar miatt több mint 160 ezer háztartás maradt áram nélkül, több ezer repülőjárat késett vagy maradt el, és több településen utcákat, illetve otthonokat öntött el a víz. A rossz idő miatt számos sport és kulturális rendezvényt is lemondtak vagy elhalasztottak, köztük Ed Sheeran koncertjét és a New York-i Global Citizen Fesztivált.
6: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van, túlnyomóan napos idő várható ma Szerbiában gyenge vagy mérsékelt felhősödéssel, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 Celsius fok között alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
3: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
10: Médiatámogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: szerve nem felrázva. Annon presszó.
1: 10 óra 16 perckor kívánok mindenkinek kellemes délelőttöt innen a 91,5-ről. Hétfő van, kezdődik a Pannon Presszó. Hát úgy hétfőn valahogy le vagyunk lassulva az aktív hétvége után, talán kifáradunk, talán túl sokat pihenünk, nem tudom, de valahogy mindenki egy picit olyan hétfői hangulatban van ma. Na de nem baj, azért vagyunk itt, hogy feldobjuk egymást, sok-sok jó zenével, témákkal, beszélgetésekkel, úgyhogy kezdünk is. Amit a mai napról tudni kell, szeptember 28-a van, ez szeptember utolsó hétfője, és néhány nap múlva már októbert mutat a naptár, és nagyon bízunk abban, hogy az indián nyár sokáig velünk fog maradni, és sokáig élvezhetjük ezt a csodás őszi napsütést. Szabadkán és környékén jelen pillanatban 22 fokot mutat a hőmérő higanyszálam, ettől egy picit több lesz, nem sokkal, 25-6 fok lesz ma a maximum hőmérséklet, úgyhogy ahogy az imént is mondtam, ki lehet élvezni ezeket a szép napsütéses órákat és napokat. Akkor elmondom azt is, hogy ma kik ünnepelhetnek névnapot. A névnaptár a Vencel nevet mutatja, de rajtuk kívül még a Bernátok, a Justinák, a Salamonok. Mondom azt is, hogy ma kik ünnepelhetnek névnapot. A névnaptár a Vencel nevet mutatja, de rajtuk kívül még a Bernátok, a Justinák, a Salamonok, a Szelimek és a Tárkányok, és hát tiszta furcsa név,

Mint Kabos László, Jászai Mari díjas színész komikus, ő egészen pontosan 1923-ban született, tehát 130 éve, és a mai napon született 1924-ben, 102 éve, Marcello Mastroianni olasz színész, az Édes élet vagy a Nagy zabálás című filmekből ismerhetjük őt. Nos, nagyjából ennyi, mondom már is a témákat, rövidesen hallhattok egy interjút, Balogh Sára beszélgetett Geszti Péterrel. Aztán majd elmondjuk azt is, hogy milyen programok, milyen szakkörök indulnak a Szekeres László Alapítványban ősszel, és természetesen, mivel hétfő van ma, lesz sportműsor is a Presszó utolsó órájában. Nagy Viktor adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Móni kíván nektek kellemes időtöltést.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
1: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Műsorajánló. Emlékszel a korszakra, amikor még sehol nem volt a Spotify, a YouTube, és teljesen normális volt, hogy a zenei állományod kazettákon volt meg, amit a kívánság műsorból vettél fel? Amikor 20 percig rágtad a körmöt, hogy megírja a géped a CD-t, és utána lejátsza a Jugó autórádiója? Akkor eljött a te időd, eljött a te műsorod!
5: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
6: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
5: A lemezjátszóknál és a mikrofonnál Molnár B! Ez a Klasszik Fantasztik! Hey.

0: Klasszik Fantasztik!
1: Minden hétfő este 10-től a Pannon Rádióban.
0: Részletes infók, playlistek és az összes korábbi epizód a klasszikfantasztik.hu weboldalon.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: Inspiráló előadásokkal, aktuális vállalkozói témákkal és közösségi programokkal szolgált az idei Connect & Grow üzleti konferencia Palicson. A konferencia második napján olyan neves előadók is színpadra álltak, mint Geszti Péter, akit a legtöbben rapperként, dalszövegíróként, vagy a Repülők és a Jazz meg az egykori frontembereként ismernek. Pedig pályafutása messze túlmutat a zenén. Az elmúlt több mint három évtizedben reklámszakemberként, kreatív igazgatóként, marketing stratégaként, producerként és kommunikációs tanácsadóként is maradandót alkotott. Szükség van rád, a pozitív gondolkodás ereje. Ez volt előadásának címe. Balogh Sára beszélgetett Geszti Péterrel.
2: A Connect & Grow második napján olyan neves előadók is színpadra álltak, mint Geszti Péter. Vele fogunk beszélgetni a következő percekben. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy beszélgethetünk.
3: Én is köszönöm.
2: Előadást tartott, egy jó hosszú előadást. Nagyon sok mindent felölelt ez az előadás. Mi volt a célja neki? Mi az, amit szeretne, hogy elvigyenek magukkal a vajdasági közönség, a vajdasági magyar vállalkozók?
3: Hát leginkább azt, hogy inspiráció nélkül nem érdemes sem üzletelni, sem létezni. És az üzlet ugyan leginkább a profit maximalizálásra törekszik, viszont közben az ember annyi energiát rak benne, és annyi időt tölt el munkával, ami az élete nagy részét egyébként elviszi. És én szerintem nem csak az az értelme egy üzletnek, hogy sok pénzt keressünk belőle, és hogy az egzisztenciánkat kibővítsük ezáltal, hanem az, hogy értelme legyen, és főleg a magunk számára egy hasznos időtöltés legyen a Földön, aminek a hasznosságát nem csak az anyagiak szabják meg, hanem az, hogy mennyire tudjuk kiteljesíteni magunkat, mennyire tudunk másoknak adni valamit, akár az üzlet által megtermelt javakból vagy tudásból. Egyrészt erről beszéltem, másrészt arról, hogy miért tartom nagyon fontosnak minden üzleti tevékenységben az innovációt, ami nem pusztán egy címke, amit ráragasztunk valamire, amelyiként régi marad, hanem hogy az én életemben alapvetően ez határozza meg a hozzáállásomat az időtöltéshez és a munkához, hogy mindig azt keresem a dolgokban, hogy mitől lehet ehhez szabadulni benne, mitől lehet inspiráltan dolgozni, ha már ennyi időt fordítok rá, mitől tudom azt érezni, hogy meghaladtam önmagamat, mitől tudom azt érezni, hogy nem ugyanazt csinálom, mint amit 20 évvel ezelőtt, mert én egyébként olyan típusú ember vagyok, aki hát hamar megunja a korábban létrehozott dolgokat, persze ez nem minden üzletnél jó egyébként. Illetve arról beszéltem, hogy milyen érdemes, vagy mennyire érdemes még akár gyakorolt emberként, vállalkozóként is újra és újra megnézni azt, hogy mi is az igazi önképünk, kik vagyunk mi igazából. Mert ha ezt megértjük, akkor úgy tudunk jobban bizniszelni, úgy tudunk magunk köré tehetséges embereket gyűjteni, akiknek az energiát felhasználva még jobb eredményeket lehet elérni, illetve még egyszer mondom, szórakoztató tud maradni az életünk, aminélkül szerintem hát nem igazán érdemes még bizniszt sem csinálni.
2: Ja, szükség van rád, a pozitív gondolkodás ereje, ez volt a címének az előadása. Mióta gondolkodik maga pozitívan? Egész életében ilyen pozitív személyiség volt, vagy volt egy bekattanás, amikor már eldöntötte, hogy na most akkor inkább pozitívan gondolkodok, és pozitívan élem a hátralevő életemet?
3: Genetikailag szerencsés indulásom volt, mert a szüleim nagyon jóságos szülők voltak. Engem nagyon szerettek, és ezért én alapvetően olyan gyermekkori emlékekből táplálkozom, abból épült föl az én mentális rendszerem, hogy a világgal szeretek jóba lenni, mert a világ is szerethet engem. Nagyon kevés trauma ért engem gyerekkoromban, és ezért ez a fajta pozitivitás felé való nyitottság, ez amúgy is megvolt bennem. Fiatalabb éveimben nagyon hamar sikeresek lettek az első dolgok, amikkel foglalkozni kezdtem, tehát adott egy nagy lendületet az egész életemre nézve, és volt olyan időszak, amikor bizony nehéz korszak jött, mint hogy mindenkinek az életében van ilyen. Nem csak a személyes veszteségekről beszélek ilyenkor, hogy elveszítesz rokonokat, szülőket, egyebeket, hanem arról például, hogy mondjuk a közéleti változások olyan új helyzetbe raknak bele, amiben sem a biznisz, sem pedig az értelmiségiként való lét nem esik jól. Volt pár év ilyen az életemben, és utána ezekből nagyon tudatosan önmagamat kondicionálva kiszedtem. Ha úgy tetszik, egy kicsit a saját hajamnál fogva kirángattam magamat egy lelki gödörből, és ez nagyon sok tudatosság, és nagyon sok elkötelezettség kellett. De fontos volt számomra az, hogy visszanyerjem a jókedvemet, az alkotó erőmet, ahogy szoktam mondani, a létvágyat, vagyis az éhséget az életre, és hogy visszanyerjem azt, hogy pozitívan tudjak gondolkodni, mert tudtam azt, hogyha hagyom magamat a depiben sokáig tapicskolni, akkor az a maradék tehetségem és energiám is elvész, ami még megvan. És ezért azt tudom mondani, hogy ez most már jó régóta megint így van, és hogy minél inkább bizonyos bizniszektől meg is tudtam szabadulni, akár kényszer, akár tudatos döntés hatására, annál inkább azt érzem, hogy egyre jobban kiteljesedik az életem, és hogy a szabadságom és az alkotó erőm az egyre csak növekszik ilyen értelemben.
2: Lehet ön szerint a pozitív gondolkodást tanulni, vagy ez inkább ilyen velünk született?
3: Szerintem a pozitív gondolkodás nem velünk született dolog, bár igazából nagyon kevés igazán gonosz gyereket tudsz mutatni. Tehát azért gyerekkorában szinte mindenki angyal tulajdonképpen, és nyilván a környezete, a család, és aztán később az iskola során a barátok, vagy éppenséggel a tanárok, és a munkahely az, ami vagy hülye, vagy pedig értelmes felnőttet csinál belőlünk, vagy egy roncsot csinál belőlünk, vagy pedig egy normális impact, vagy kompakt személyiséget. És azt gondolom, hogy a pozitív gondolkodás az nagyon is tanulható. Nagyon is tanulható, azt ugye semmi másból nem áll, mint hogy elfogadom azt, hogy vannak dolgok a világban, amikre nincs ráhatásom, de vannak dolgok, amikre igenis van, és ez a hozzáállás az egyetlen dolog, amit tudok magamban változtatni, hogy hogyan állok hozzá ahhoz, amit a világ tőlem elvár, vagy amit velem akar művelni. Ha ez negatívan állok hozzá, akkor áldozata leszek, mindig csak ide-oda rakosgat majd a sors minket. Ha viszont pozitív vagyok, és vannak terveim, amik szerint magamat látom a következő években valahol, akkor abból már lehet valami, de csak akkor, ha a terveimet meg is valósítom. Tehát a pozitív gondolkodás önmagában fontos, de ennél fontosabb, hogy egy cselekvés kövesse. Egy nagyon egyszerű és pontatlan hasonlatot hadd mondjak. A fogyókúra az elvben könnyű, de gyakorlatilag nehéz. Tehát ha tudjuk, hogy le akarunk fogyni, és kitűzzük azt, hogy hétfőtől fogyókúrázunk, de egyszer csak azt veszük észre, hogy már szerda van, és mi mindig nem fogyókúráztunk, akkor egy tudatos emberi tevékenységet akarunk végrehajtani, de közben mégsem csináljuk. Tehát nem elég kitalálni, hogy most pozitívan gondolkodom, hogy le akarok fogyni, akkor bizony fogyókúrázni kell, és el kell kezdeni a hétköznapokban a cselekvéseimet, a döntéseimet is, ez szerint a gondolkodás szerint végezni. Akár fogyókúráról van szó, akár arról, hogy pozitívan fog gondolkodni és cselekedni.
2: Ugye nem lehet elmenni az mellett, hogy közöttünk van a mesterséges intelligencia, az előadásában is többször szóba került. Félő-e, hogy elveszi a munkahelyünket a mesterséges intelligencia, illetve hogyan lehetne okosan felhasználni akár vállalkozóként a mesterséges intelligenciát?
3: Hú, hát ez egy nagy kérdéskör. A mesterséges intelligencia egy fantasztikus eszközrendszer. Az emberiség eddigi legnagyobb találmánya. Az más kérdés, hogy mint minden nagy találmány, a tűztől a puskaporon át, a rádióig, a televízióig és a mobiltelefonig és a social médiáig, mindegyik egyszerre tud nagyszerű célokat szolgálni, és egyszerre tud pokoli káoszt, zűrzavart és kárt okozni. A mesterséges intelligencia egy új emberi társadalmat fog teremteni, és ezért minden veszélyét és minden előnyét nagyon hamar meg kell érteni. Halkan mondom, a politika mindenhol kullog utána, az világon mindenhol, pedig szerintem már sokkal hamarabb észbe kellett volna kapnia, hogy hogyan kellene szabályozni ezt. És minek után a mesterséges intelligencia lesz a legnagyobb üzlet a világon, ezért nagyon nehéz lesz a nagy vállalatokat erre rávenni, miközben a politika pedig hatalmi, stratégiai vagy katonai célokra is fogja az AI-t használni. Hogy a hétköznapi bizniszünkben hogy tudjuk ezt használni, ez csak akkor derül ki, ha használjuk. Egyébként szerintem tökkel ütött tehetségtelen emberek kezében nem fog működni, és nem fognak tudni előre jutni vele, de az ambiciózus és tehetséges emberek kezében, akik hajlandóak tanulni, és akik nyitott gondolkodással élnek, az ő kezükben fantasztikus lehetőségeket hoz. És nem csak a tudományra gondolok, akár még a művészetben is, jó magam is használom egyébként, képalkotásra is használom, meg például a social media kampányok eltervezésére is. Tehát azt gondolom, hogy meg kell tanulni, de ezt csak menet közben lehet megtanulni. Én ugyan elmentem egy tanfolyamra is az alapokat elsajátítani, és ez tök jó, de akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen hónapokon, éveken keresztül fogom ezt tanulni, de a legjobb, hogy használat közben kell. És én azt látom, hogy leginkább elemzésben, stratégiai anyagok összerakásában, információk összeszedésében látom hasznosnak, nyilván folyamatokat is ezen keresztül jobban föl lehet építeni, de egy csomó alkotó jellegű munkában szerintem egyelőre még nincs ott, hogy aggódni kelljen, amiatt, hogy jobb dalszöveget fog írni mondjuk, mint én.
2: Most ugye előadóként volt jelen Palicson, lehet-e számítani esetleg egy koncertre itt Vajdaságban?
3: Én boldogan koncertezem itt a Vajdaságban bárhol. Egyszer valamikor, 10 évvel ezelőtt talán valamikor jártunk itt, már nem tudom hol, nem messze a határtól. Éjszaka volt, akkor is hoztak, vittek, és nagyon sötét volt, nem emlékszem rá pontosan. De egyszer játszottunk itt még a Gringo Star nevű zenekarommal, de boldogan jövünk bármikor, úgyhogy hívjatok, és itt leszünk.
2: Köszönjük szépen a beszélgetést.
3: Én is köszönöm.

A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: Betyárnap és főzőverseny október 4-én vasárnap a Ludasi Vásártéren. Marha, sertés és birkapörkölt főzőversenyre nevezhetnek a csapatok. Jelentkezés és információ a 024 229 419-es telefonszámon, munkanapokon 13 óráig. Finomabbnál finomabb falatok, jó hangulat és fergeteges családi szórakozás vár mindenkit Ludason október 4-én vasárnap. 024 229 419.
2: Média támogató a Pannon RTV.

Bukur, ish mosht. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. 024 551 083. kupiklimu.rs.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara.
7: Választások 2026.
9: Alekszandr Vučić, aki tegnap este lemondott köztársasági elnöki tisztségéről, ma átadta az államfői teendőket Ana Brnabićnak, a szerb parlament elnökének, aki az új köztársasági elnök megválasztásáig ügyvezető államfőként látja el a feladatokat. Brnabić legfeljebb 90 napig töltheti be ezt a tisztséget. Ana Brnabić az átadás után azt mondta, megtiszteltetés számára, hogy Vučićtól vehette át az államfői feladatokat. Kijelentette, véleménye szerint Szerbiának nem lesz még egy olyan elnöke, mint Alekszandr Vučić. Hozzátette, hogy Vučić jelentős eredményeket ért el az ország számára, és sokat tanult tőle. Vučić vasárnap este azzal indokolta lemondását, hogy az október 25-i előrehozott parlamenti választáson egyszerű állampolgárként kíván részt venni. Közölte azt is, hogy az elnökválasztást az alkotmány és a törvények értelmében december végéig meg kell tartani.
7: Választások 2026.
9: Szerbiában a betegszabadságot általában legfeljebb 3 nappal visszamenőleg lehet megállapítani, ennél hosszabb időszakhoz külön indok és orvosi bizottsági döntés szükséges. Az orvos a legtöbb esetben 30 napig igazolhatja a munkaképtelenséget, utána az orvosi bizottság dönthet a hosszabbításról. Bizonyos esetekben, mint például a daganatos betegség, a terhességi komplikáció, a fogyatékosság vagy közvetlenül műtét után ez az időszak 60 napra növelhető. Fontos, hogy a betegszabadság alatti lakóhely elhagyás önmagában nem tilos. Ha azonban valaki a betegszabadságot visszaélésre használja, például máshol dolgozik, nehéz fizikai munkát végez vagy elutazik, az elveszítheti a táppénzt, és akár fel is mondhatnak neki. Megkezdődött az 5000 tonna dízel kibocsátása az állami tartalékokból a szerbiai piacra. A kormány döntése szerint így próbálják biztosítani, hogy az októberi keresletet is megfelelően ki lehessen szolgálni. A döntést elsősorban a dízel rendkívül magasára és a szállítási költségek emelkedése indokolta. A dízel világpiaci ára tonnánként már meghaladta az 1500, illetve az 1600 dollárt, miközben a Duna alacsony vízállása miatt a szállítás is drágábbá vált. A szerb olajipari vállalatok nehezen tudják kielégíteni a teljes piaci igényt, ezért jelenleg kiemelten támaszkodnak a NIS-re, amely teljes kapacitással működik. Súlyos vihar csapott le az Egyesült Államok északkeleti részére, New Yorkban és New Jerseyben heves esőzés, erős szél és áradások okoztak komoly fennakadásokat. Brooklynban egy kidőlő fa halálosan megsebesített egy 56 éves férfit. A vihar miatt több mint 160 ezer háztartás maradt áram nélkül, több ezer repülőjárat késett vagy maradt el, és több településen utcákat, illetve otthonokat öntött el a víz. A rossz idő miatt számos sport és kulturális rendezvényt is lemondtak vagy elhalasztottak, köztük Ed Sheeran koncertjét és a New York-i Global Citizen Fesztivált.
0: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van, túlnyomóan napos idő várható ma Szerbiában gyenge vagy mérsékelt felhősödéssel, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 Celsius fok között alakul.
5: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Espresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: vágya.
1: Reklám.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
3: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55-ös. Számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

0: Panorádió Lifestyle magazinja. Panopresszó.
1: 11 óra 15 perc a pontos idő. A Panopresszóban foglalkozásokról fogunk beszélgetni, egész pontosan gyermekfoglalkozásokról, mert hogy a Szekeres László Alapítványban újraindulnak októbertől a gyermekfoglalkozások, és azt hiszem, hogy most a szülők úgy felkapták a fejüket, hogy vajon mi vár majd a legkisebbekre. Gubena Erika referens fogja elmondani, akit köszöntök sok szeretettel. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ugye jól mondom, októbertől indulnak a foglalkozások, mi mindenre lehet számítani?
2: Igen, október 5-től a Szekeres László Alapítványba ástartolnak a gyermekfoglalkozások is, tehát 5-én hétfőn indítunk, rögtön a 3-tól 6 éves korosztályt várjuk hétfőnként a Babszem műhelybe. A Babszem műhely népi játékokkal, mesékkel, néptánccal várja az óvodás korosztályt. Itt ugye a néptánc alapjaival ismerkedhetnek, többek között emellett játékos formában, mesék kíséretében ismerkednek meg a népi hagyományokkal, illetve a népdalkincsel is. Folytatódik ugye a keddi nappal a hét, kedden jóga kalandra várjuk a gyerekeket, ami ugye nagyon népszerű a fölnőttek körében is, de a 3 és 5 éves korosztályt keddenként 17 és 17 óra 45 között azért várjuk az alapítványunkba, mert itt játékos formában mesékkel, joga gyakorlatokkal, egybekötött egészséges mozgássorokkal várjuk a gyerekeket, mert hát ugye nem lehet elég korán kezdeni. Itt meg kell említenem azt, hogy a joga kaland gyerekjoga foglalkozásra jelentkezők várólistára kerülnek. Ugyanis itt állandó csoporttal működik a foglalkozás, tehát azok, akik a múlt évadban megkezdték ezt a foglalkozás sorozatot, ők januárig folytatják, utána új csoportot indítunk, és a várólistáról kerülnek be az új tagok az új csoportba, úgyhogy nem kell csüggedni, megéri várólistára feliratkozni, mert azok, akik ott szerepelnek, ők fognak ugye a következő csoportba bekerülni. A szerdai napunk az elég mozgalmas, itt több foglalkozás is várja a gyerekeket. A Kiugrott a gombóc elnevezésű baba-mama foglalkozás 0-3 éves korig várja a legkisebbeket, és azok szülei, természetesen nem csak anyukák, apukák is, nagyszülők is elkísérhetik a gyerekeket. Családi foglalkozásról van szó. Itt egy mondókás, dalos, zenésztesen nem csak anyukák, apukák is, nagyszülők is elkísérhetik a gyerekeket. Családi foglalkozásról van szó. Itt egy mondókás, dalos, zenés, mozgásos fél órát tölthetnek együtt a szülők és

0: nagyobb gyermekeket is várjuk a Téged vár az ökosarok elnevezésű programunkra, ami 6-tól fél 8-ig tart délután. Itt már iskola előkészítősök és kisiskolások vesznek részt ezen a programon, és nagyon fontos témával foglalkoznak, az ökológiával, az újrahasznosítással, a környezetvédelemmel, egy-egy ismeretterjesztő előadás keretében, és kézműveskedés segítségével ismerik meg a körülöttünk lévő világot a gyerekek, és természetesen a kézműves foglalkozás ez úgy zajlik, hogy igyekeznek újrahasznosítani már meglévő anyagokat, alapanyagokat, amik egyébként ugye kidobásra kerülnének, gondolok itt a műanyag palackokra, vagy üvegre, vagy újságpapírra, bármire. Tehát ezzel is arra ösztökéljük a résztvevőket, hogy figyeljenek oda a környezetükre, óvják, védjék, tartsák tisztán, és akkor ez így, ahogy ebben a korosztályban megkezdődik, ez lassan beépül ugye a mindennapi életükbe is, természetessé válik, amit nagyon fontosnak tartunk. A hét ugye csütörtökkel folytatódik, csütörtökönként Lego robotika foglalkozást tartunk 8-tól 11 éves gyerekek számára. Ez a program is várólistás történet igazából, mivel itt is állandó csoportok működnek, viszont itt is arra buzdítom a kedves szülőket, hogy nyugodtan jelentkezzenek hozzánk, írassák fel a gyermekeket a várólistára, érdemes, mert itt a gyerekek a robotika világát Lego robotok programozásával és megépítésének segítségével ismerik meg. Tehát nyugodtan lehet jelentkezni, 12 alkalmas egy-egy foglalkozás sorozat, tehát ez azt jelenti, hogy folyamatosan ugye a 12 alkalmak után mindig újul a csoport. Tehát, hogyha véletlen jelentkeznek nálunk, és tele van a csoport, nem kell elcsüggedni, felírjuk őket a várólistára, és akkor a következő 12 alkalmas turnusba bekerülnek a gyerekek. Ugye 8 és 11 év közötti gyerekek, itt már komoly iskolásokról van szó. Elérkeztünk a pénteki naphoz. Pénteki napon mesekuckóval várjuk a 3-tól 6 éves korosztályt. Itt a középpontban a magyar népmesék állnak. Tehát a minden alkalommal egy-egy magyar népmesét dolgozunk fel, olvasunk, tehát mesélünk, azon kívül a rajzfilmváltozatot is megnézzük a foglalkozás alatt, ez másfél óra, ugye 5 órától fél hétig délután, és minden alkalommal várja a gyerekeket a kézműves foglalkozás, tehát mindig a meséhez, az adott meséhez kapcsolódóan egy-egy kézműves foglalkozást is tartunk a délután végén, de a meseolvasást megszakítjuk különböző játékokkal, tehát népi játékokkal, mozgásos játékokkal, mondókákkal, kisfejlesztő versikékkel, úgyhogy ez is érdekesnek ígérkezik, itt is az óvodás korosztályt várjuk. És szombaton előkészítősöknek, iskola előkészítősöknek, kisiskolásoknak 10 órától délig kézenfogva fejlesztő kuckó, ami nagyon-nagyon fontos számunkra, mivel hogy itt rengeteg játékos, vidám feladat várja a gyerekeket, tehát ők észrevétlenül ebben a 2 órában fejleszthetik a különféle készségeiket, képességeiket, és így zárkózhatnak fel ugye az iskolai programhoz tulajdonképpen, elősegíti nekik az óvodai iskolai program minél sikeresebb elsajátítását.
1: És akkor végigmentünk ugye a héten, és mondhatjuk azt, hogy mindenkire gondoltak, valóban minden korosztályra, és minden területet próbáltak felölelni, hogy a gyermekeket minél jobban fejleszik ezekkel a programokkal.
0: Így van, és nem csak a szabadkaiakra gondolunk, illetve a szabadka környéki lakosokra, nekünk Adán és Moholon is vannak programjaink, méghozzá a kerekítő program, a kerekítő foglalkozás. Hétfőnként 5 órától Adán várják a legkisebbeket és a szüleiket, illetve Moholon pedig szerdánként 16 óra 30 perctől 17 óráig. Itt ölbéli játékokkal, mondókákkal, dalokkal fűszerezve töltik a szülők és a legkisebbek, tehát a fél éves és 3 éves kor közötti gyermekek az idejüket.
1: A szülőknek mi

0: kell tudniuk, tehát kell-e regisztrálni ezekre a foglalkozásokra, illetve hogy mennyibe kerülnek?
1: A foglalkozásaink Adán, Moholon és Szabadkán is teljesen ingyenesek, viszont regisztrálni az szükséges, méghozzá regisztrálhatnak a 672-110-es telefonszámon, az sla.pr@sla.org.rs e-mail címen, illetve a Facebook oldalunkon, Messenger üzenetben is megkereshetnek bennünket.
0: Melyik foglalkozásra a legnagyobb az érdeklődés? Ezt így meg lehet-e állapítani?
1: Mivel, hogy sok foglalkozásunk van ugyan, de mindegyik foglalkozás más-más korosztály céloz meg szinte, hát azt mondhatnám, hogy az érdeklődés mindenhol egyformán nagy. Úgyhogy mi ennek nagyon örülünk, és igyekszünk minél több gyermeket fogadni, azért, hogy mindenki hasznosan, kellemesen töltse az idejét.
0: És ahogy többször is elmondta, hogy ha nem tudják fogadni a gyermeket, akkor felírják a várólistára, és utána mindenképpen vissza fognak jelezni, és beosztják a következő csoportba.
1: Így van, hogyha a gyermekeknek az életkora megfelelő arra a foglalkozás, akkor mindenféleképpen. Igen, igen, lehet, hogy egy kicsit várni kell, mert ugye a létszám az egyes foglalkozásoknál véges, nyilván, de előbb-utóbb igen sorra kerülnek, úgy érdemes feliratkozni.
0: Ezekről a programokról, amiket elsorolt, bővebb információt, illetve visszaolvashatni szeretne valaki, akkor hol találhatja meg?
1: A Facebook oldalunkon mindig meghirdetjük az eseményeket, illetve a megtartott foglalkozásokról albumok kerülnek fel leírással, tehát hogy az adott foglalkozáson éppen mi történt, úgyhogy akinek felkeltette valamelyik érdeklődését, valamelyik foglalkozás, és még nem volt nálunk, akkor a Szekeres László alapít Facebook oldalán visszanézheti ezeket az albumokat, illetve a honlapunkon is, mert ott is szerepelnek, és hogyha valamelyik esetleg megtetszik, akkor jelentkezhet nálunk, várjuk szeretettel.
0: Gubena Erikának köszönjük szépen, hogy itt volt.
1: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
4: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
3: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
4: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
3: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
4: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
5: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
6: Műsorajánló.
7: Amikor a zene is önmagát kereste.

0: Mondtam volna.
1: A Panna Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: pörgesd fel a napod. Pannon Rádió. A hétköznapok ritmusa.
1: Abban az esetben, hogyha ezen a nagyon szép őszi napon úgy döntötök, hogy átmentek Magyarországra egy kis kirándulásra vagy bevásárlásra, akkor azt ajánljuk, hogy ha nem siettek nagyon, válasszátok a Horgos 1 röszke 1 átkelőt, vagy a Horgos 2 röszke 2-t, ott fél óra alatt átjuttok a határon. Ha viszont mondjuk jobban siettek, és szeretnétek gyorsabban túl lenni a határátlépésen, akkor válasszátok az összes többi átkelőből valamelyiket, mert hogy ott még 10 perc várakozás sincsen. Tehát ezt tudjuk nektek ajánlani, hogyha Szerbiából mentek Magyarország felé. Abban az esetben, hogyha Magyarországról érkeznétek Szerbiába, akkor egyik határátkelő helyen sincs 15 percet meghaladó várakozás idő. 0636216 az SMS számunk, ha ott vagytok a határon, jövet, menet, bármit tapasztaltok, azt bátran írjátok meg nekünk és küldjétek el. It's so lovely when it's sunny.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Lemondott köztársasági elnöki tisztségéről Alekszandar Vučić. December 13-a lehet a szerbiai elnökválasztás egyik legvalószínűbb időpontja. Október 22-én Belgrádban tartják kampányzáró rendezvényüket az egyetemisták, és megnyitották az idei vajdasági magyar ünnepi játékokat Palicson. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek.
2: Választások 2026.
1: A választások előkészületei a tervek szerint haladnak, és október 25-ére minden készen áll majd, mondta Vladimir Dimitrijevic, a köztársasági választási bizottság elnöke. Jelenleg mintegy 6,44 millió választópolgár szerepel a választói névjegyzékben, amelyet október 9-én zárnak le. Eddig 13 választási listát hirdettek ki, egyet azonban időközben visszavontak, így jelenleg 12 lista indul. Dimitrijevic arra kérte a választó, hogy időben ellenőrizzék adataikat a névjegyzékben. A szavazóhelyiségek a választás napján 20 óráig lesznek nyitva, az előzetes eredményeket pedig 24 órán belül közzéteszik. Anna Brnabić házelnök látja el ideiglenesen a köztársasági elnöki teendőket, miután lemondott Alekszandar Vučić. A leköszönt köztársasági elnök a dokumentum aláírása előtt az utóbbi évek beruházásait és fejlesztéseit saját politikai örökségének részeként emelte ki. Hozzátette, büszke az elért eredményekre, és úgy véli, elnökként mindvégig a béke és a stabilitás megőrzésére törekedett. Ugyanakkor a leköszönő államfő szerint a mostani döntése egy új politikai időszak kezdetét is jelenti. Balázs Zita és Rózsa Krisztina összefoglalója.
3: 9,5 év után távozott a szerb elnöki posztról Alekszandar Vučić. A politikus vasárnap este a szerb elnöki hivatalban jelentette be lemondását, majd kamerák előtt alá is írta az erről szóló dokumentumot. A most már egykori elnök köszönetet mondott támogatóinak az utóbbi évek bizalmáért, valamint hozzátette, mostantól egyszerű állampolgárként vesz részt az október 25-i parlamenti választáson. A köztársasági elnöki megbízatást közvetlen választáson mindenféle háttéralkuktól mentesen, tisztességesen és demokratikusan lehet kiérdemelni. Hálás vagyok azoknak az állampolgároknak, akik két alkalommal is hatalmas bizalommal tiszteltek meg, és ezzel rám bízták azt a legmagasabb rendű feladatot és felelősséget, amelyben ember csak részesülhet. Tisztelt állampolgárok, a mai napon benyújtom lemondásomat. Alekszandar Vučić beszédében nem csak a jelenlegi politikai helyzetet, hanem az elmúlt 9 év eredményeit is értékelte. Kiemelte, hogy szerinte Szerbiának a koronavírus járvány, az ukrajnai háború és az utóbbi évek válságai közepette is sikerült megőriznie a békét és a stabilitást. Hangsúlyozta, lemondása akkor válik hivatalossá, amikor az erről szóló dokumentum megérkezik a parlamentbe. Különösen büszke vagyok arra a több mint 300 gyára és üzemre, amelyeket megnyitottunk, legyen szó külföldi vagy hazai beruházásokról. Az pedig tény, hogy ma annak ellenére, hogy mintegy 500 ezerrel kevesebben élünk az országban, elsősorban a rendkívül alacsony természetes szaporulat miatt, mégis mintegy 500 ezerrel több embernek van hivatalosan munkája, mint 2012-ben. Ezek a tények, ezek az eredmények. Alekszandar Vučić lemondása ugyanakkor nem jelenti azt, hogy távozik a politikai életből. Az október 25-i parlamenti választáson a szerb haladó párt listavezetőjeként indul, és a párt győzelme esetén miniszterelnökként folytathatja pályafutását. Harmadik elnöki ciklusa az alkotmány értelmében már nem lett volna lehetősége. Az államfői feladatokat addig Anna Brnabić, a parlament elnöke látja el. Az új köztársasági elnököt a legkésőbb december végéig kell megválasztani.
1: December 13-a lehet a szerbiai elnökválasztás egyik legvalószínűbb időpontja, közölte a helyi önkormányzatok központja. A szervezet szerint az elnökválasztást a parlamenti választások lezárása után írhatják ki, a kampány pedig legalább 30, legfeljebb 60 napig tarthat, de várhatóan rövid kampányt szeretnének az illetékesek. A CLS hangsúlyozza, hogy egyelőre minden lehetőség nyitott. Október 22-én 3 nappal az előrehozott parlamenti választások előtt tartja nagyszabású kampányzáró rendezvényét Belgrádban az egyetemisták választási listája, értesült a Danas című belgrádi napilap. A kampányzáró előtt Nizsben és Novi Pazarban is nagy gyűlést szerveznek, emellett folytatják az egyetemista minden faluban elnevezésű akciójukat, amelynek keretében Szerbia szerte személyesen beszélgetnek a lakosokkal a mindennapi problémáikról. Az egyetemisták szerint ezek a találkozók a 11 pontos programjuk kidolgozásához is hozzájárultak. A választások kiírása óta az egyetemisták több kampányrendezvényt és kerékpáros felvonulást szerveztek, egyebek mellett Újvidéken és Kragujevácon. A hallgatók bírálták a Szerb Haladó Párt kampányát is. Állításuk szerint a kormánypárt rendezvényeinek elhalasztása a támogatottság csökkenését jelzi. Hangsúlyozták, hogy saját kampányukban a választókkal folytatott közvetlen párbeszédre helyezik a hangsúlyt. Azért újul meg mindig a magyar összefogás listája, hogy mindazok, akik tettek a közösségért, lehetőséget kapjanak, hogy képviseljék a vajdasági magyarságot. Erről is beszélt a Szabadkai Magyar Rádió napindítójában Fremond Árpád. A magyar összefogás lista vezetője elmondta, arra törekedtek, hogy a legfiatalabb csapattal vágjanak neki a következő 4 évnek, az átlag életkor pedig 41 év, tette hozzá. A politikus elmondta, nagyon várja már a voksolást, hogy végre megszülessen az eredmény, és miután kiderült, hogy ki képviselheti tovább a vajdasági magyar közösséget, végre nyugalom legyen.
0: Én személy szerint szeretném, vagy örülnék neki, hogyha legalább fele a vajdasági magyar választóknak az urnák elé járuljon, de lehet, hogy többen fognak. És onnantól kezdve pedig látszani fog az, hogy a vajdasági magyarok milyen irányba szeretnének menni az elkövetkezendő időszakban. Melyik az a lista, ki az a listavezető, akiben ők azt látják, hogy képviselni fogja az ő érdekeiket az elkövetkezendő időszakban. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert utána reményeim szerint egy nyugalom következik. Tehát nyugalom következik, és csak a munkára tudunk koncentrálni. Ez a legfontosabb, mert most aztán, hogy mondjam, az apró hibák is fel vannak nagyítva, folyamatosak a támadások, folyamatosak a lejáratások, a mesterséges intelligenciával generált képek, ezekkel a képekkel próbálják egyesek a közhangulatot alakítani. De én azt tapasztalom, beszélgetve az emberekkel, hogy az emberek igazából biztonságot szeretnének, az emberek igazából nyugalmat szeretnének, és az emberek tudni szeretnék azt, hogy ki lesz az a személy, vagy kik lesznek azok a személyek, akikhez fordulhatnak majd a jövőben. Legyen szó a parlamenti választásról, vagy legyen szó a nemzeti tanácsi választásról.
1: Hivatalosan is útjára indították a 33. vajdasági magyar ünnepi játékokat. A rendezvénysorozat célja, hogy bemutassa és továbbadja a vajdasági magyar kulturális értékeket, valamint erősítse a közösségi összetartozást. Balázs Andrea és Dóró Alen összeállítása.
4: A Palicsi Vigadóban megtartott nyitó műsoron a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács képviselői mondtak ünnepi beszédet. Dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke Kodály Zoltán gondolatát idézve hangsúlyozta, a kultúrát nem lehet egyszerűen megörökölni, azt minden generációnak újra és újra meg kell szereznie. Mint mondta, ez az ünnepi játékok egyik legfontosabb küldetése is.
5: Bármivel is foglalkozik egy-egy vajdasági magyar, őrzi a kultúránkat, továbbadja, mielőtt továbbadná, gazdagítja, bővíti, és ez az igazi egység, ez az igazi összetartozás, ez az igazi összefogás, ez az, ami minden nehézség ellenére megtartott bennünket, annak ellenére, hogy hányszor változott az az ország neve, amelynek mi az állampolgárai voltunk. Egy állandó volt, ez pedig a mi közösségünk, a délvidéki magyar közösség, és ez így van ma is, és legyen így még nagyon-nagyon sokáig.
4: Az idei programsorozat második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója köré épül. Sutus Áron a VMMS elnöke szerint a kuruckor szellemisége igenis meg tudja szólítani a mai vajdasági fiatalokat.
6: Nem hallgatott el a tárogató szó, ez a tárogató szó, ez a mai napnak és a ma világának egy nagyon erősen meghatározó ereje és nagyon karakteres ereje.
4: A kiemelkedő népzenei teljesítményt idén is Bodor Anikó díjjal ismerték el. A rangos elismerést Rontó Márta énekkarvezető vehette át a Durindó Népzenei Fesztivál egyik meghatározó közreműködőjeként, saját hagyományanyagának hiteles tolmácsolásáért.
7: Nem is tudnám elképzelni az életemet zene nélkül, népzene nélkül, és én azt mondom, hogy ez a lelkünknek egy fontos hát tápláléka, hogy ilyesmivel, és én azt hálát adok az Istennek, hogy adott adottságokat hozzá, hogy ezt tudjam művelni, és ez szolgálni a közösséget is, és az itt lévő magyarságot.
4: A műsor további részében a Rákóczi évfordulóhoz kapcsolódó történelmi és irodalmi összeállításokat láthatott a közönség vajdasági művészek és diákok közreműködésével. Az est vizuális hátterét Bezzeg Gyula fotókiállítása adta. A rendezvényen az is kiderült, hogy jövőre Magyar Szent Mihály ad otthont a Durindónak és a Gyöngyös Bokrétának.
2: Választások 2026.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc.
8: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van, túlnyomóan napos idő várható a Szerbiában, gyenge vagy mérsékelt felhősödéssel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 Celsius fok között alakul.
10: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
11: Bomax.
12: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
13: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
12: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
13: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordend.rs.
14: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
9: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án. Pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Kóp Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.

gyártó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Espresso, a Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: A híradót követően hallhattátok, hogy ma napsütésé lesz a főszerep, felhők csak elvétve lehetnek az égen. Holnap szinte hasonló időjárás vár ránk, így csapadék kedden sem várható. Napközben több felé megélénkülhet a keleti szél. Kora reggel 8 és 12 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik tehát a vénasszonyok nyara. 22-26 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Aztán szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk, kora reggel helyenként páraköd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 8 és 12 fok közé hűl le a levegő, délután 22-27 fok várható. Igazi természetbe csalogató időjárásunk lesz egészen a hét végéig, használjátok ki tehát olyan tevékenységre, amelyet a szabadban lehet tölteni. Ki tudja, meddig lesz még ilyen szép az idő.

0: a kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.
1: Ahogy rövidülnek a nappalok, és egyre hűvösebb az idő, a reggelek is nehezebben indulnak. Ha te is úgy érzed, hogy kevésbé vagy motivált, gyakrabban vagy fáradt, kedvetlen, jó, ha tudod, hogy nem vagy ezzel egyedül. Jó hír, hogy nem kell beletörődnöd, de néhány apró változtatással sokat tehetsz azért, hogy elkerüld az őszi depressziót. Például ne akarj egyszerre mindent megváltoztatni. Ősszel sokan új lendületet vennének, de túl nagy elvárások gyakran csalódáshoz vezetnek. Ne akarj mindent egyszerre megváltoztatni. Tűz ki apró, könnyen teljesíthető célokat. Egy 20 perces séta, napi 10 oldal olvasása, vagy egy egészséges reggeli és sikerélményt adhat. Aztán frissítsd fel a napi rutinodat, a nyári napirend ősszel már csak részben vagy egyáltalán nem működik. Korábban sötétedik, és ehhez ha akarod, ha nem, muszáj alkalmazkodnod. Kelj fel minden nap nagyjából ugyanabban az időben, alakíts ki esti levezető rutint, és próbálj elegendő időt hagyni a pihenésre. Használd ki a természetes fényt, a nappali világosság fontos szerepet játszik a szervezet biológiai órájának működésében. Ha teheted, délelőtt vagy kora délután tölts legalább 20-30 percet a szabadban, borús időben is. Mozogj akkor is, ha nincs hozzá kedved. Nem kell maratont futni ahhoz, hogy jobban érezd magad. Egy tempós séta, egy rövid otthoni torna, vagy egy kis biciklizés felfrissíti a testet és a gondolatokat. A rendszeres mozgás bizonyítottan hozzájárul a jobb közérzethez. Adj magadnak valamit, amit várhatsz. Az ősz könnyen egyhangúvá válhat, ha csak a kötelezettségekre koncentrálsz. Tervezd be kisebb örömöket, egy hétvégi kirándulást, egy új könyvet, mozit vagy egy baráti vacsorát. A várakozás önmagában is javíthatja a hangulatot. Engedd meg magadnak a lassabb tempót. Nem baj, ha ősszel kevésbé vagy pörgős, mint nyáron. A természet ritmusa is lelassul. Nekünk sem kell minden nap maximális teljesítményt nyújtanunk. A pihenés nem lustaság, hanem az egészséges egyensúly része. Kapcsolódj másokhoz, egy rövid telefonhívás, közös kávézás vagy családi program sokkal többet számíthat, mint gondolnánk. A társas kapcsolatok fontos védőfaktort jelentenek a borongósabb időszakokban is. A rossz kedv nem jelenti mindig azt, hogy depressziósak vagyunk. Az évszakváltás miatt jelentkező átmeneti fáradtság vagy kedvetlenség sokaknál természetes jelenség. Azonban a lehangoltság tartósan fennáll, jelentősen megnehezíti a mindennapokat, vagy olyan tünetek társulnak hozzá, mint az érdeklődés elvesztése, az alvászavar vagy a reménytelenség érzése, érdemes szakember segítséget kérni. Az ősz nem csak az elcsendesedés, hanem az újrakezdés időszaka is lehet. Sokszor már néhány apró változtatás is elég ahhoz, hogy energikusabb és kiegyensúlyozottabbak legyünk, és úgy vágjunk neki a hűvösebb hónapoknak.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara.
8: Választások 2026.
10: Alekszandr Vucic, aki tegnap este lemondott köztársasági elnöki tisztségéről, ma átadta az államfői teendőket Ana Brnabicnak, a szerb parlament elnökének, aki az új köztársasági elnök megválasztásáig ügyvezető államfőként látja el a feladatokat. Brnabic legfeljebb 90 napig töltheti be ezt a tisztséget. Ana Brnabic az átadás után azt mondta, megtiszteltetés számára, hogy Vucic-tól vehette át az államfői feladatokat. Kijelentette, véleménye szerint Szerbiának nem lesz még egy olyan elnöke, mint Alekszandr Vucic. Hozzátette, hogy Vucic jelentős eredményeket ért el az ország számára, és sokat tanult tőle. Vucic vasárnap este azzal indokolta lemondását, hogy az október 25-i előrehozott parlamenti választáson egyszerű állampolgárként kíván részt venni. Közölte azt is, hogy az elnökválasztást az alkotmány és a törvények értelmében december végéig meg kell tartani. December 13-a lehet a szerbiai elnökválasztás egyik legvalószínűbb időpontja, közölte a helyi önkormányzatok központja. A szervezet szerint az elnökválasztást a parlamenti választások lezárása után írhatják ki, a kampány pedig legalább 30, legfeljebb 60 napig tarthat, de várhatóan rövid kampányt szeretnének az illetékesek. A CLS hangsúlyozza, hogy egyelőre minden lehetőség nyitott. A Szabadság és Igazságosság pártjának adatai szerint 44.141 szerbiai választópolgár regisztrált arra, hogy külföldön szavazzon az október 25-i parlamenti választáson. Márko Dímitja, a választói névjegyzék felülvizsgálatával foglalkozó bizottság SSP által delegált póttagja közölte, összesen 61 országban jelentkeztek külképviseleti szavazásra. A legtöbben Bosznia-Hercegovinában, több mint 12.600-an, Németországban pedig csak nem 7.200-an. Dímitja szerint külföldön főszabály szerint legalább 100 regisztrált választó szükséges egy szavazóhely megnyitásához. Ennél kevesebb jelentkező esetén is létrehozható szavazóhely, ehhez azonban a Köztársasági Választási Bizottság külön határozata szükséges. Az SSP politikusa azt állította, hogy a Köztársasági Választási Bizottság és a Külügyminisztérium nem hozta nyilvánosságra a külföldi szavazásra jelentkezők számát, ezért ismertette a párt birtokába került adatokat.
8: Választások 2026.
10: Felfüggesztették Hankó Balázs, Sesták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát a Magyarországgyűlés hétfői rendkívüli ülésén. Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter esetében, az úgynevezett NKA ügyben hűtlenkezelés gyanúja merült fel. Az ügyészség szerint a nemzeti kulturális alappénzeit a jóváhagyott céloktól eltérően használhatták fel, és ezzel 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezhetett. Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter mentelmi jogának felfüggesztését a Volánbusz 2015 és 2018 közötti beszerzéseivel kapcsolatos korrupciós nyomozás miatt kérték. Magyar Péter ügyében egy 2024-es eset miatt folytatódhat az eljárás. A gyanú szerint egy budapesti szórakozóhelyen konfliktusba keveredett egy férfival, akinek elvette a telefonját, majd a készüléket a Dunába dobta. Magyar korábban maga kérte, hogy függesszék fel a mentelmi jogát, és ne akadályozzák az ügy kivizsgálását. A mentelmi jog felfüggesztése önmagában nem jelenti azt, hogy bármelyik politikust automatikusan bűnösnek találták volna.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van, túlnyomóan napos idő várható a nap további részében is Szerbiában.
7: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
11: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
12: Médiatámogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. We will

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Espresso, a Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: Így van, ti a Panopresszót hallgatjátok, itt a 91,5 MHz-en elérkeztünk a műsor utolsó órájához. Hétfő lévén ebben az órában meghallgathatjátok heti sportműsorunkat, a harmadik félidőt is. A műsor Tóth Tibor állította össze, amelyben a hétvégi sporteseményeket foglalta össze. Át is adom neki a mikrofont hamarosan, tehát harmadik félidő Tóth Tiborral.

0: Reklám.
1: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75

0: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
1: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
0: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
1: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az izületekkel és a derékkal.
0: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
1: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
2: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Programajánló. Betyárnap és főzőverseny október 4-én vasárnap a Ludasi Vásártéren. Marha, sertés és birkapörkölt főzőversenyre nevezhetnek a csapatok. Jelentkezés és információ a 024 229 419-es telefonszámon. Munkanapokon 13 óráig. Finomabbnál finomabb falatok, jó hangulat és fergeteges családi szórakozás vár mindenkit Ludason október 4-én vasárnap. 024 229 419.
5: Média támogató a Pannon RTV.

0: Harmadik félidő. A Pannon Rádió sportmagazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat a harmadik félidő 583. adásában.
0: A régió sporthírei.
1: Csütörtökön megkezdődött a labdarúgó nemzetek ligája 2026-27-es idénye. A magyar válogatott az A-osztály első fordulójában 1-0-ra kikapott Ukrajnától Budapesten, ma 20 óra 45 perckor pedig Észak-Írországban lép pályára. A szerb csapat a B-osztályban Görögországtól és Hollandiától is 2-1-es vereséget szenvedett Belgrádban. Az első ligában a TSC rangadón 2-2-es döntetlent ért el Csácsakon az éllovas Bórac ellen, míg a Loznica Spartakus mérkőzést ma 20 órától játsszák. A mezőnyt a 25 pontos Bórac vezeti, a 21 pontos TSC előtt, a Spartakus 15 ponttal és egyel kevesebb mérkőzéssel a 6. helyen áll. A női szuperligában a Spartakus 3-1-re verte a Vojvodina csapatát, a TSC pedig 5-0-ra nyert Krusevácon a Napredaki Junior ellen. Még egy eredmény, Masinac Milutinac 6-0, míg a Kragujevaci Radnicki Cenazvezda mérkőzést ma játsszák. A mezőnyt a 15 pontos Spartakus vezeti, második a Cenazvezda 13 ponttal, a 12 pontos TSC a negyedik. A Vajdasági Liga északi csoportjának 6. fordulójában az Adorjani Tisza 3-1-re nyert Újsóvina Proleter ellen. A többi eredmény Kulai Hajduk Becse 3-0, Mladenovi Budućnost Ókiri Obilić 1-1, Paripási Rádnicki Stapári Hajduk 1-0, Bácsföldvári Vojvodina Bajmaki Rádnicki 0-2, Pajsa Szekhegyi Nyegos 1-2 és Zombori Zsák Dunagálosi Budućnost 3-2. Első a Kulai Hajduk 15, második a Tisza, harmadik a Pajsa, negyedik a Bajmaki Rádnicki egyaránt 10-10 ponttal. A szabadkai körzeti ligában a Csantavér 5-2-es győzelmet aratott a nádaljai Napredák felett. A többi eredmény a következő. Péter Évei Jedinszó Tornyos 2-2, Kucorai Iszkra Györgyén 1-1, Szabadkai Bácska Kelebicka Suma szintén 1-1, Kiskéri Szutyeszka Torzai Budućnost 6-0, Zenta Tavankút 2-1, Nyegosjavói Proleter Adai AFK 3-4 és Szent Tamás Csóka 1-1. A vezetést a 16 pontos Szutyeszka vette át, második a Kelebicka Suma 15, harmadik a Tornyos 14 ponttal. A Szabadkai Városi Liga van a szolid együttese hazai pályán, 2-1-re kikapott az újzsegniki Preporód együttesétől. A többi eredmény Prozivka, Palics 1-4, Málabosna Békova 0-2, Udárnik, Elektrovojdina 6-2 és Hajduk Lokomotiva 0-5. A Vinogradár szabad volt ebben a körben. A ligát a 15 pontos Preporód vezeti, második a Lokomotiva, harmadik a Békova 12-12 ponttal. A Tisza menti ligában a Horgos és a Tisza-Szent Miklósi Szloga mérkőzése gól nélkül zárult. A többi eredmény Szerb-Keresztúri Jedinszó, Magyar-Kanizsai Potisztja 0-1, Padé-Tisza, Oroszlámosi Szlávia 3-1, Szanádi-Jadrán, Martonosi Jedinszó 15-2, Török-Kanizsai Obilić Gyála 3-0 és Moholy-Bácska Majdáni Tromegya 8-0. Az oromi sampion szabad volt. A mezőnyt a 12 pontos Obilić vezeti, de ennyi pontja van a Potisztja és a Gyála csapatainak is. A Topolya Kishegyes Verbász Óbecse Szent Tamás községközi ligában a bajnoki címre pályázó Bácskazsudfalvi Szloboda 7-0-ra legyőzte a kishegyesi egységcsapatát. A további két eredmény Tomislavci Pacséri Bácska 3-1 és Zenta Gunarasi Szlávia Feketicsi Jadrán 5-4. A Mladost szabad volt. A tabellát a 12 pontos Tomislavci vezeti, második a Szloboda 7 ponttal. A Pancsovai körzeti ligában a Torontálvásárhelyi Spartakus 1-0-ra kikapott a Fehér Templom Bak otthonában, és továbbra is utolsó előtti a tabellán. A mezőnyt a Ferenc-Halmi Jedinszó vezeti. A Nagybecskereki körzeti ligában a Szent Mihály MSK hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Nagybecskereki Bánát csapatával, a Törökbecsei Jedinszó pedig 4-3-ra kikapott a Vojvodina Sztépai Cenazvezda otthonában. A tabellát a Kumáni október 2-a vezeti, az MSK a 8-a, Jedinszó a 15-a tabellán. Az Újvidéki első ligában a Temerini TSK 1-1-es döntetlent játszott a sereghajtó Mosoroni Miletić otthonában, és a táblázat harmadik helyét foglalja el. Három eredmény a Nagykikind a Begaszentgyörgy községközi ligából, Tordai Olimpia Begaszentgyörgyi Podgrümecs 2-1, Magyar Csányai Roham Bocsári Jedinszó 3-1, és Magyar Ittöbé Bega Kisoroszi Cunazvézda 6-1. A mezőnyt a török topolyai Napredák vezeti, a Bega a harmadik, a Roham a 8-dik, az olimpia 10. helyen áll 6 forduló után. Két eredmény a nagybecskereki A-osztályból, Múzsei Lehel, UFK Elemér 4-1, és Erzsébet laki Mladost Szugyeszkai Rádnicski 3-0. A Lehel átvette a vezetést a táblázaton, a Mladost pedig feljött a negyedik helyre. A zombori első osztályban megszerezte második pontját a Nemes Miletici Jedinstvo Lemes, miután 1-1-es döntetlent ért el a szerb Miletici Zadrugár csapatával. A ligát a Szent Fülöpi Bórac vezeti, a Jedinstvo Lemes továbbra is utolsó. Egy eredmény a zombori másodosztályból, Szilágyi Törekfés Bezdáni Sport 0-0, a Telecska szabad volt. A tabellát a Szondi Dinamo vezeti, Törekvés a második, a Sport a harmadik, a Telecska pedig a hatodik a tabellán. A férfi kézilabda Super B ligában az Adai Potisztia Petex együttese 31-23-as győzelmet aratott a Bogatici Mácsa felett. Ligát a Kikinda vezeti, a Potisztia Petex a harmadik helyen áll. Az első liga vajdasági csoportjában a Szabadkai Spartacus kézilabdázói Sima 33-23-as győzelmet arattak a Sidi Rádnicski felett, és 4 ponttal vezetik a ligát. Az első női liga vajdasági csoportjában az Adai Halász József együttese 33-23-ra kikapott Rúmán a szlovén csapatától. Vereséggel rajtottak a Spartacus kosárlabdázói az első ligában, miután saját közönségük előtt 53-46-ra kikaptak a Novoszászká ZK csapatától. A Spartacus vízilabda klub 13 éven aluli együttese az előkelő negyedik helyen zárta a Makarskai nemzetközi tornát. A szabadkai csapat a bronzért vívott mérkőzésen 12-5-ös vereséget szenvedett a belgrádi Partizán együttesétől. Zomborban rendezték az U23-as birkozó országos bajnokságot. Csapatban a férfiak mezőnyében a nagybecskereki Proleter bizonyult a legeredményesebbnek, a második helyen a zombori Szokó, a harmadikon pedig a belgrádi Partizán végzett, míg a nők között a felsőhegyi Herkules szerezte meg az első helyet, a magyar kanizsé Potisztye és a mladenováci Jubomir Ivanovic Gedzsa csapatai előtt. Szabadkán is környékén zajlik a 32. Szeván Vilati Tjéle nemzetközi labdarúgó utánpótlás emléktorna. Az első fordulóban Magyarország 2-1-re verte Romániát, Szerbia és Bulgária mérkőzése pedig 1-1-es döntetlennel zárult. A szombati második fordulóban Szerbia 3-1-re kikapott Romániától, Magyarország pedig 1-1-es döntetlent játszott Bulgáriával. A torna holnap zárul, a Románia-Bulgária mérkőzést 14:30 Zentán, a magyar-szerb találkozót pedig 17 órától a Szabadkai Városi Stadionban játsszák. Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk, Rózsa Róbert műszaki munkatárs nevében köszöni figyelmüket a sportműsor szerkesztője és vezetője Tóth Tibor. Jövő hétfőn újra számítunk megtisztelő figyelmükre. Viszontlátásra!

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: A hétfői Pannon Presszó végéhez értünk. Köszönjük megtisztelő figyelmeteket, amire számítunk a folytatásban is, hiszen hamarosan a szerkesztők válogatják majd a jobbnál jobb dalokat, de hallgathatjátok majd a magyar kedvenceket is szünet nélkül. A 16 órai híradót követően pedig a zenei kívánságok teljesülnek, jön Boros Alen és a Csillaghullás. Holnap Brasnyú Zoli és Zvekán Peti ébreszt majd titeket a reggeliben. A Presszóban Rózsa Edina készül jobbnál jobb témákkal. Velem legközelebb pénteken találkozhattok újra. További jó rádiózást és szép délutánt kíván Nagy Viktor adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Mónika. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segélyképzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 5-ös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzavetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara.
5: Választások 2026.
7: Alekszandr Vučić, aki tegnap este lemondott köztársasági elnöki tisztségéről, ma átadta az államfői teendőket Ana Brnabicnak, a szerb parlament elnökének, aki az új köztársasági elnök megválasztásáig ügyvezető államfőként látja el a feladatokat. Brnabic legfeljebb 90 napig töltheti be ezt a tisztséget. Ana Brnabic az átadás után azt mondta, megtiszteltetés számára, hogy Vučićtól vehette át az államfői feladatokat. Kijelentette, véleménye szerint Szerbiának nem lesz még egy olyan elnöke, mint Alekszandr Vučić. Hozzátette, hogy Vučić jelentős eredményeket ért el az ország számára, és sokat tanult tőle. Vučić vasárnap este azzal indokolta lemondását, hogy az október 25-i előrehozott parlamenti választáson egyszerű állampolgárként kíván részt venni. Közölte azt is, hogy az elnökválasztást az alkotmány és a törvények értelmében december végéig meg kell tartani. December 13-a lehet a szerbiai elnökválasztás egyik legvalószínűbb időpontja, közölte a helyi önkormányzatok központja. A szervezet szerint az elnökválasztást a parlamenti választások lezárása után írhatják ki, a kampány pedig legalább 30, legfeljebb 60 napig tarthat, de várhatóan rövid kampányt szeretnének az illetékesek. A CLS hangsúlyozza, hogy egyelőre minden lehetőség nyitott. A Szabadság és Igazságosság pártjának adatai szerint 44.141 szerbiai választópolgár regisztrált arra, hogy külföldön szavazzon az október 25-i parlamenti választáson. Márko Dímitja, a választói névjegyzék felülvizsgálatával foglalkozó bizottság SSP által delegált pót tagja közölte, összesen 61 országban jelentkeztek külképviseleti szavazásra. A legtöbben Bosznia-Hercegovinában, több mint 12.600-an, Németországban pedig csaknem 7.200-an. Dímitj szerint külföldön főszabály szerint legalább 100 regisztrált választó szükséges egy szavazóhely megnyitásához. Ennél kevesebb jelentkező esetén is létrehozható szavazóhely, ehhez azonban a Köztársasági Választási Bizottság külön határozata szükséges. Az SSP politikusa azt állította, hogy a Köztársasági Választási Bizottság és a Külügyminisztérium nem hozta nyilvánosságra a külföldi szavazásra jelentkezők számát, ezért ismertette a párt birtokába került adatokat.
5: Választások 2026.
7: Felfüggesztették Hankó Balázs, Sesták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát a Magyarországgyűlés hétfői rendkívüli ülésén. Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter esetében, az úgynevezett NKA ügyben hűtlen kezelés gyanúja merült fel. Az ügyészség szerint a nemzeti kulturális alappénzeit a jóváhagyott céloktól eltérően használhatták fel, és ezzel 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezhetett. Szeszták Miklós volt fejlesztési miniszter mentelmi jogának felfüggesztését a Volánbusz 2015 és 2018 közötti beszerzéseivel kapcsolatos korrupciós nyomozás miatt kérték. Magyar Péter ügyében egy 2024-es eset miatt folytatódhat az eljárás. A gyanú szerint egy budapesti szórakozóhelyen konfliktusba keveredett egy férfival, akinek elvette a telefonját, majd a készüléket a Dunába dobta. Magyar korábban maga kérte, hogy függesszék fel a mentelmi jogát, és ne akadályozzák az ügy kivizsgálását. A mentelmi jog felfüggesztése önmagában nem jelenti azt, hogy bármelyik politikust automatikusan bűnösnek találták volna.
4: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van, túlnyomóan napos idő várható a nap további részében is Szerbiában.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: Reklám.
5: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
3: Bomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek- és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Coop Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra. Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: programajánló.
1: Vajdaság, készen álltok? Október 3-án szombaton irány Bácskosútfalva, ahol első alkalommal rendezik meg a vajdasági Októberfestet. Bajor hangulat, csapatjátékok, kulturális programok és persze rengeteg zene vár minden korosztályt. Este 7-től a Mozaik Partiben csap a húrok közé, 22 órától pedig DJ Wright pörgeti tovább a bulit. A rendezvény házigazdája a Mofis ifjúsági tanács. Hozzátok a csapatot és bulizzunk együtt! Október 3-a, Bácskosútfalva, Októberfest.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: 15 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok.
6: Választások 2026.
8: A választások előkészületei a tervek szerint haladnak, és október 25-ére minden készen áll majd, mondta Vladimir Dmitrijevitja, a köztársasági választási bizottság elnöke. Jelenleg mintegy 6,44 millió választópolgár szerepel a választói névjegyzékben, amelyet október 9-én zárnak le. Eddig 13 választási listát hirdettek ki, egyet azonban időközben visszavontak, így jelenleg 12 lista indul. Dmitrijevitj arra kérte a választókat, hogy időben ellenőrizzék adataikat a névjegyzékben. A szavazóhelyiségek a választás napján 20 óráig lesznek nyitva, az előzetes eredményeket pedig 24 órán belül közzéteszik. December 13-a lehet a szerbiai elnökválasztás egyik legvalószínűbb időpontja, közölte a helyi önkormányzatok központja. A szervezet szerint az elnökválasztást a parlamenti választások lezárása után írhatják ki, a kampány pedig legalább 30, legfeljebb 60 napig tarthat, de várhatóan rövid kampányt szeretnének az illetékesek. A CLS hangsúlyozza, hogy egyelőre minden lehetőség nyitott. Alekszandar Vučić vasárnap lemondott Szerbia elnöki tisztségéről, a feladatokat pedig ideiglenesen Ana Brnabić, a parlament elnöke látja el. Az alkotmány értelmében legfeljebb 90 napig töltheti be az államfői tisztséget ügyvivőként.
6: Választások 2026.
8: Szerbiában a betegszabadságot általában legfeljebb 3 nappal visszamenőleg lehet megállapítani. Ennél hosszabb időszakhoz külön indok és orvosi bizottsági döntés szükséges. Az orvos a legtöbb esetben 30 napig igazolhatja a munkaképtelenséget, utána az orvosi bizottság dönthet a hosszabbításról. Bizonyos esetekben, mint például a daganatos betegség, a terhességi komplikáció, a fogyatékosság vagy közvetlenül műtét után ez az időszak 60 napra növelhető. Fontos, hogy a betegszabadság alatti lakóhely elhagyás önmagában nem tilos. Ha azonban valaki a betegszabadságot visszaélésre használja, például máshol dolgozik, nehéz fizikai munkát végez vagy elutazik, az elveszítheti a táppénzt és akár fel is mondhatnak neki. December 1-ig meghosszabbították az új elektromos járművek vásárlásához igényelhető állami támogatás kérelmezési határidejét, közölte a Tanyug. A támogatásokat a szabályosan benyújtott kérelmek beérkezési sorrendjében ítélik oda, egészen a rendelkezésre álló költségvetési keret kimerüléséig. A támogatást magánszemélyek, vállalkozók és cégek is igényelhetik az EU-Prava portálon keresztül.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van, többnyire napos időre számíthatunk kedden is, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul.
9: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
10: Készen állsz?
11: Oh, yeah!
10: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
11: Nóta! No,

a nap, amikor el kell innen mennem, és számot adnom mindenről, mit életemben tettem. Én sem ismertem igazán jól azt, aki voltam. Ha egyszer megkérdeznének, te mit mondanál rólam? Miattam többet nevettél.

az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Coop Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
7: 16 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
10: Lemondott köztársasági elnöki tisztségéről Alekszandar Vučić. December 13-a lehet a szerbiai elnökválasztás egyik legvalószínűbb időpontja, és a vajdasági magyar újrakezdés ma megkezdte az aláírásgyűjtést a nemzeti tanácsi választásokra. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek.
11: Választások 2026.
10: A választások előkészületei a tervek szerint haladnak, és október 25-ére minden készen áll majd, mondta Vladimir Dimitrievics, a köztársasági választási bizottság elnöke. Jelenleg mintegy 6,44 millió választópolgár szerepel a választói névjegyzékben, amelyet október 9-én zárnak le. Eddig 13 választási listát hirdettek ki, egyet azonban időközben visszavontak, így jelenleg 12 lista indul. Dimitrievics arra kérte a választókat, hogy időben ellenőrizzék adataikat a névjegyzékben. A szavazóhelyiségek a választás napján 20 óráig lesznek nyitva, az előzetes eredményeket pedig 24 órán belül közzéteszik. Anna Brnabić házelnök látja el ideiglenesen a köztársasági elnöki teendőket, miután lemondott Alekszandar Vučić. A leköszönő köztársasági elnök a dokumentum aláírása előtt az utóbbi évek beruházásait és fejlesztéseit saját politikai örökségének részeként emelte ki. Hozzátette, büszke az elért eredményekre és úgy véli, elnökként mindvégig a béke és a stabilitás megőrzésére törekedett. Ugyanakkor a leköszönő államfő szerint a mostani döntése egy új politikai időszak kezdetét is jelenti. Balázs Zita és Rózsa Krisztina összefoglalója.
12: 9,5 év után távozott a szerb elnöki posztról Alekszandar Vučić. A politikus vasárnap este a szerb elnöki hivatalban jelentette be lemondását, majd kamerák előtt alá is írta az erről szóló dokumentumot. A most már egykori elnök köszönetet mondott támogatóinak az utóbbi évek bizalmáért, valamint hozzátette, mostantól egyszerű állampolgárként vesz részt az október 25-i parlamenti választáson. A köztársasági elnöki megbízatás közvetlen választáson mindenféle háttéralkuktól mentesen, tisztességesen és demokratikusan lehet kiérdemelni. Hálás vagyok azoknak az állampolgároknak, akik két alkalommal is hatalmas bizalommal tiszteltek meg, és ezzel rám bízták azt a legmagasabb rendű feladatot és felelősséget, amelyben ember csak részesülhet. Tisztelt állampolgárok, a mai napon benyújtam lemondásomat. Alekszandr Vucic beszédében nem csak a jelenlegi politikai helyzetet, hanem az elmúlt 9 év eredményeit is értékelte. Kiemelte, hogy szerinte Szerbiának a koronavírus járvány, az ukrajnai háború és az utóbbi évek válságai közepette is sikerült megőriznie a békét és a stabilitást. Hangsúlyozta, lemondása akkor válik hivatalossá, amikor az erről szóló dokumentum megérkezik a parlamentbe. Különösen büszke vagyok arra a több mint 300 gyárra és üzemre, amelyeket megnyitottunk, legyen szó külföldi vagy hazai beruházásokról. Az pedig tény, hogy ma annak ellenére, hogy mintegy 500 ezerrel kevesebben élünk az országban, elsősorban a rendkívül alacsony természetes szaporulat miatt, mégis mintegy 500 ezerrel több embernek van hivatalosan munkája, mint 2012-ben. Ezek a tények, ezek az eredmények. Alekszandr Vucic lemondása ugyanakkor nem jelenti azt, hogy távozik a politikai életből. Az október 25-i parlamenti választáson a Szerb Haladó Párt listavezetőjeként indul, és a párt győzelme esetén miniszterelnökként folytathatja pályafutását. Harmadik elnöki ciklusa az alkotmány értelmében már nem lett volna lehetősége. Az államfői feladatokat addig Ana Brnabić, a parlament elnöke látja el. Az új köztársasági elnököt a legkésőbb december végéig kell megválasztani.
10: December 13-a lehet a szerbiai elnökválasztás egyik legvalószínűbb időpontja, közölte a helyi önkormányzatok központja. A szervezet szerint az elnökválasztást a parlamenti választások lezárása után írhatják ki, a kampány pedig legalább 30, legfeljebb 60 napig tarthat, de várhatóan rövid kampányt szeretnének az illetékesek. A CLS hangsúlyozza, hogy egyelőre minden lehetőség nyitott. Azért újul meg mindig a magyar összefogás listája, hogy mindazok, akik tettek a közösségért, lehetőséget kapjanak, hogy képviseljék a vajdasági magyarságot. Erről is beszélt a Szabadkai Magyar Rádió napindítójában Fremond Árpád. A magyar összefogás lista vezetője elmondta, arra törekedtek, hogy a legfiatalabb csapattal vágjanak neki a következő 4 évnek. Az átlag életkor pedig 41 év tette hozzá. A politikus elmondta, nagyon várja már a voksolást, hogy végre megszülessen az eredmény, és miután kiderült, hogy ki képvisel tovább a vajdasági magyar közösséget, végre nyugalom legyen.
0: Én személy szerint szeretném, vagy örülnék neki, hogyha legalább fele a vajdasági magyar választóknak az urnák elé járuljon, de lehet, hogy többen fognak. És onnantól kezdve pedig látszani fog az, hogy a vajdasági magyarok milyen irányba szeretnének menni az elkövetkezendő időszakban. Melyik az a lista, ki az a listavezető, akiben ők azt látják, hogy képviselni fogja az ő érdekeiket az elkövetkezendő időszakban. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert utána reményeim szerint egy nyugalom következik. Tehát nyugalom következik, és csak a munkára tudunk koncentrálni. Ez a legfontosabb, mert most aztán, hogy mondjam, az apró hibák is fel vannak nagyítva, folyamatosak a támadások, folyamatosak a lejáratások, a mesterséges intelligenciával generált képek, ezekkel a képekkel próbálják egyesek a közhangulatot alakítani. De én azt tapasztalom, beszélgetve az emberekkel, hogy az emberek igazából biztonságot szeretnének, az emberek igazából nyugalmat szeretnének, és az emberek tudni szeretnék azt, hogy ki lesz az a személy, vagy kik lesznek azok a személyek, akikhez fordulhatnak majd a jövőben. Legyen szó a parlamenti választásról, vagy legyen szó a nemzeti tanácsi választásról.
10: A vajdasági magyar újrakezdés ma megkezdte az aláírásgyűjtést a nemzeti tanácsi választásokra Óbecsén. Az aláírásokat több helyszínen is gyűjtik majd. A VMU teljes listával indul, amelyen a szervezet tagjai mellett független szakemberek is szerepelnek. A listavezető Mezei Zoltán színész lesz. A szervezet célja egy pártok felett álló, elsősorban szakmai alapon működő magyar nemzeti tanács létrehozása. A VMU a vajdasági magyarság érdekeit képviselni a magyar nemzeti tanácson belül. A szervezet más támogatók bevonásáról is tárgyal, ezekről azonban egyelőre nem közöltek részleteket. Knézi Pétert, a Vajdasági Magyar Újrakezdés Óbecsei pontjának koordinátorát hallják.
13: A mi listánk teljes lesz, tehát a teljes listát felállítsuk. Igyekezünk főleg szakmai téren olyan embereket találni, akik elsősorban meghatározók a saját szakmájukba, és egyértelműen, hogy azokat a szakterületeket fedik, amelyik gyakorlatilag a Magyar Nemzeti Tanácsnak a hatáskörét fedi.
8: Választások 2026.
10: A pontos idő 16 óra 8 perc.
7: Időjárás.
14: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fokot mérhetünk. Többnyire napos időre számíthatunk kedden is, felhő is csak kevés lesz majd felettünk, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 24 és 26 fok között alakul a holnapi délután folyamán.
15: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Reklám.
16: Önnek is van takargatni valója?
17: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
16: Bármilyen van, befedjük.
17: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
16: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
18: Bővebb információ
17: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
16: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
17: 063 18 88 971.
19: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
10: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
16: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
10: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
20: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Rise Slow, ezzel az újdonságon indult a mai csillaghullás. Hello mindenkinek, ideje hetet kezdeni. A legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig bizony nincs megállás. Kérjétek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok a 90-es évektől egészen napjainkig. Erre 19 óráig van lehetőségetek a jól ismert elérhetőségek egyikén. Tudjátok, 063-621-605, illetve a Facebookon csillaghullás Pannon Rádió. Ja, mindjárt két újdonság, először is a K-pop lánybanda a Ketszáj, akik a Gabriella című dallal értek el nagy sikereket. A legújabb daluk pedig az Animal, ez is egyébként már számos lágerlistán megjelent, illetve itt van a legfranciább magyar, azaz Cookie, aki kiadott egy dalt, mégpedig Tűz, avagy Fire címmel, Carnerrel közösen. Úgyhogy ez a két újdonság, majd utána már a ti zenei kéréseitek, az első kívánság dolog teljesülnek. Itt a mai csillagulásban, amihez kívánok kellemes időtöltést, jó zenehallgatást, de akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, veletek is értetek a folytatásban a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.

Kérj, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063 621 605-ös SMS.

Ez volt a Fire Cookie újdonsága Kárnerrel, itt a csillagulás kezdetén. Szép napot mindenkinek, a Random Trip Csak Boldog című számát hallgatnám meg. Köszönöm, Ancsi! Így szólt az első kérés, a Random Trip csillagulás kezdetén. Szép napot mindenkinek, a Random Trip Csak Boldog című számát hallgatnám meg. Köszönöm, Ancsi! Így szólt az első kérés. A Random Trip, ugye, a formáció vendégművészekkel veszi magát körül, ilyen például ebben

0: tett. Halihó a hétfő délutáni melóhoz, Morándítól kérném az Angels-t. Dani kérte ezt. Jó munkát, Dani! 2008, Morándi, Angels. Hallgatjuk majd őket a blokk végén. És még egy üzenet. Sziasztok, a kocintós számot szeretném. Köszönöm, Erika. Ez pedig ugyebár Dr. Béres Varga Viktor és Bigadala. Ugyan a kocintós, aztán az Angels, előttük a Shine. Itt lesz a Csak Boldog kezdésnek pedig Benson Boone és a Beautiful Thing című dal, amelyet egyébként, szia, Benson Boone, Beautiful Thing című dalát szeretném kérni, ezt pedig Claudia kérte. Na igen, akkor összeállt a blokk. Szóval Benson Boone-nal indítunk, ti pedig egészen 19 óráig kérhettek, kívánhattok. Tudjátok, a jól ismert elérhetőségek egyikén.
1: Hi, this is Sabrina Carpenter.
2: This is Benson Boone.
1: This is Billie Eilish.
2: It's The Weeknd.
1: Turn the rhythm up, stay on the
3: beat. Csillagullás, a

0: Szevasztok, hey, jelenleg a doktor Béres, ez pedig a Csillaghullás. Hoppá!
1: Szevasztok, hey!

0: Love is the answer.
1: Műsorajánló.
2: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
3: Editor's Choice.
2: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Következzen a folytatásban Lengyel Johanna, meg a Sztár korábbi győztese, aki első önálló saját kiadott daláról mesél, ennek a címe Egyenes az út.
2: A dalszöveget Blanche-al írtuk, Raus Blankával, és mutattam neki az angol demót, és nekem már így persze így ott volt a fejemben, hogy vajon erre lehetne így magyar szöveget írni, mert az amúgy tök jó lenne, de így bizonytalan voltam, és akkor ő magától mondta, hogy hogy így nem akarsz nem magyar szöveget, mert hogy most csomoltatom. És akkor így mondtam, hogy figyelj, hogy hát, ha ebbe látsz fantáziát, akkor így üljünk neki, és akkor pár alkalomból így létrejött ez a szöveg. Nekem az arról szól, hogy a utóbbi években én nagyon sokat dolgoztam azon magamon, hogy így a világ ne tudjon túlságosan leterhelni. És ezt vagy emberek hozták be, vagy szituációk. És én azon dolgoztam, hogy nem bosszút szeretnék ezen állni, hogy majd igazságot szolgáltatok, amikor erősebb leszek, hanem azt szerettem volna elérni, hogy ezek a dolgok lepereghessenek, hogy egyszerűen csak ne adjak nekik hatalmat, és ahhoz nekem meg kellett ismerni saját magamat. És aki ezt nem szolgálja, vagy aki ezt szabotálná, vagy ellene tenne, annak piros lámpa van, hogy oda nem jöhet velem, ott nincs hatalma, nincs értelme, hogy tovább jöjjön. Hatalom a múltban, de én szembe száll, idegen a szó, nekem hiába volt, hibám, fenyeget a hangkezet, szorítom, megtalál. Talán az ember minél tudatosabb, és minél igényesebb is lesz olyan szempontból, hogy mit enged be, és mit nem. Ettől egy kicsit szemcsésebb az élet, és komplexebb, tehát sokkal sűrűbben látom azt, hogy harcolnom kell, ami nem mindig egy ilyen vidám pillanat. Úgyhogy egyben egy ilyen dualitás van bennem, hogy egyben nagyon rosszul tudok lenni, és nagyon jól is. Ugyanakkor ez a két véglet nekem tud egyszerre létezni.
3: Sziasztok, Lengyel Johanna vagyok, és ti pedig a Pannon Rádiót hallgatjátok.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: Óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.
6: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
5: What's up guys, this is Bruno Mars.
6: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
7: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
8: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
9: Sziasztok, én Jelzik a Zomkos Véres, ez a Csillaghullás.
10: Hallgassátok ti is a

kérj, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063 621 605-ös SMS

Egy vadonatújdal Michael Schulte és a Cover You dal premierként itt a Csillagulás mai második órájában, ahol is újabb kívánságdalok következnek, illetve teljesülnek, és a továbbiakban egészen 19 óráig még megírhatjátok, mit hallgatnátok. Szia Dózsa Magdira, Oszlány című dalát kérném. Köszönöm, Nelly. Ugyet meghallgatjuk, majd Lotti Begivel kiegészülve jön Dózsa Magdi és a Oszlány című dal remixe. Üdvallen, Armin van Buuren, In and Out of Love a kérésem. Régi kedvenc, kösz, ha lejátszod, Zsombi. Még a mai napig is nagyon megállja a helyét ez a dal. Armin van Buuren, tehát is Sharon Dan, Adele. In and Out of Love, ezt hallgatjuk a blokk végén. Kedves Csillagulás, Milky Chance-től a Stolen Dance, ezt kérném. Köszönöm, Ági. Ez jön majd elsőként, ebben a soron következő blogban. Én egy újabb kérés, Hello a Beautiful People lenne a kérésem. Mindenkinek, aki szereti, pörgős délután kívánok. Ákostól kaptam ezt, így jön majd a mai kedvencek közül. David Guetta, Sziával. És még egy üzenet, Szia Filó és Nagy Bogi, Nem búcsúzom című dalát szeretném kérni. Köszi, Niki. Ez pedig egy vadonatúj dal egyébként, Filó jön Nagy Bogival. Ugye Nagy Bogi most már szinte mindenkivel kiadott dalt, így a trenden lévő előadók közül. Talán egy-kettő még kimaradt, de azért a nagyját az behúzta ebben az évben. Jön tehát Filóval közös Nem búcsúzom, előtte jön Milky Chance dala, aztán David Guetta Sziával, majd Rózsa Magdi Lotfi Begivel, és itt lesz Armin van Buuren, Sharon Dan Adellel. This is

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót. Már

0: Reklám.
1: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
2: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
1: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
2: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
1: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
2: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
3: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
4: Minőség és bőtermészhozamú búzafajták, Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
6: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra.
7: Nordent. Mosolyt varázsolunk.
6: 024-561-112.
8: Calvin Harris.
9: This is Ava Max.
10: Hey guys, I'm Halsey.
11: Jonas Blue.
12: Hi, this is Mark Ronson.
13: Hey, this is Miley Cyrus.
14: Hi, my name is Zara Larsson.
15: Mwah! This is me, Rita Ora.
16: Hi, I'm Ariana Grande.
17: Csillaghullás. Több mint kíváncsiak is van.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Imaelin Jonas AI segítségével megalkotta, Hugel és Ultrana T világhírűvé tette. Hawaii PJ és producere Roberto Vinni pedig elmeséli ezt a sztorit nekünk. Going to the sun.
2: Imal Angel, avagy Gangó Bernadett. Körülbelül fél évvel ezelőtt kitalálta magának, hogy manifestációs célokra dalokat kreál, mint Reiki Healer, és elkezdett saját magának dalokat csinálni. A férje Gyula megosztotta ezt a dalt a TikTokon, ami abszolút egyből vírus lett, és több százezer, több millió videót csináltak belőle. Én meghallottam a dalt, a megjelenés után 3 nappal letöltöttem, csináltam belőle egy hosszú verziót, amit lehet játszani, lejátszottam a rádióban, a lejátszást hallott a Gyulának a fia, és ez volt a kapcsolódási pont. Feldobtam nekik egy idő után, hogy csináljunk egy közös dalt, amire a Gyula azt mondta, hogy azt hittem már, hogy meg sem kérdezed. Kialakult a fejemben az, hogy össze kellene rakni egy menedzsmentet. És itt jött a képbe, igen, tanult kollégám Roberto Vini, aki már több mint 20 éve az összes dalomat kreálja szinte, és vele dolgozunk együtt mindenben, ami zenei producerség.
3: Az, hogy egy dal hogyan indul el, ahhoz nem csak az kell, hogy az mondjuk virális legyen, én szerintem kell közvetítenie egyfajta érzést az emberek felé, és ez a Bernadetteknek, ugye az eredeti I'm Moving to the Sun-ban, ez nagyon-nagyon megvolt.
2: Nagyon sok támadás érte őket az elején, hogy ugye bár az alapdal, ami teljes mértékben más, mint a húgörös verzió, mert a húgörös verzió az már 100%-ban emberek által kreált, ami kikerült ugye a világpiacra, hogy az AI-jal készült, tehát az eredeti, ami végül is az inspiráció volt. De itt látszik az, hogy tényleg mennyire van annak szerepe, hogy az ő érzésviláguk és a spiritualitás mennyire fontos része ennek a produkciónak, mert AI-jal bárki írhat zenét. A Földön lakik 8,4 milliárd ember, bárki odaülhet és megcsinálja, de ekkora sikert még senkinek nem sikerült elérni, mint a Bernadetteknek.
3: Ebben egyébként még nem volt benne a kezünk. Az utána lévő dolgokban már elég erőteljesen, és mi ugye látjuk ezzel kapcsolatban a jövőt, és az, hogy az elmúlt 2 hónapban óriási cégekkel, kiadókkal, emberekkel folyamatosan napi szinten tartjuk a kapcsolatot, csak azért, hogy segítsük az ő munkájukat. És azért ez egy óriási feladat számunkra, de minden percét élvezzük.
2: Mi lenne az, mivel ugye bár a Bernadett nem szeretné az ő érzésvilágát megszakítani azzal, hogy minden hétvégéről péntek szombaton elmegy fellépni, mi lennénk az ő üzeneteinek átadói, mi lennénk a messengers?
3: Jelen pillanatban, a jövőben mi már tudjuk, hogy 2 olyan dal lesz, ami reméljük, hogy legalább akkora sikert fog elérni, mint a Moving to the Sun. Az egyik egyébként már önmagától is halad, de most kötöttünk ezzel kapcsolatban egy olyan megállapodást egy major label-el, amely még nagyobb lendületet adhat neki. Ugye azért fontos kiemelni, hogy ezek a dalok, ezek mindig valamilyen formában egy picit emberibbé lesznek alakítva, ugyanúgy egyébként, mint ahogy Hugel megcsinálta a Moving to the Sun-t, az eredeti AI dalból, mert az emberi tényezőt nem feltétlenül lehet egyébként kicserélni semmilyen gépre. De ettől függetlenül azért ne képzelje úgy el senki, hogyha valaki odaül egy számítógép elé, beír 3 sort és kiköpi a következő világslágert. Bernadetteknek is rengeteg munkájuk van abban, hogy a kézdal, amit jelen pillanatban mondjuk hallhatunk különböző zeneáruházakban, azok abban a formában legyenek, hogy tényleg azokat az érzéseket közvetítsék, amik nekik fontosak.

0: kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban 3 kívánsággal, ami még teljesül. Ebben az órában, illetve a következő óra végéig jöhetnek még újabbak is. Hello, a remek a műsor, mint mindig. Ha lehet, Pitbulltól a Give Me Everything a kérésem. Köszi, Balázs. De majd Pitbull Nioval, Afrojackkel is. Néjjel, egy jó kis dal a 2000-es évekből. Üdv egy pörgős Safrido muzsikát kérnék. Kösz szépen, Gábor. Így szólt a következő üzenet. Ugye adná magát a Play It Alive. Hát ezúttal egy Amy Stewart, egy klasszikus feldolgozás jön. Safrido és a Knock on Wood. Ezt hallgatjuk majd az óra végén. És még egy üzenet. Szia, Csajsziknak szeretném küldeni Jason Derulo Mi Chico című dalát. Köszi szépen, Betty. Ezzel megyünk a folytatásban, egy jó kis mai kedvenc DJ Goya Jason Derulóval, aztán Pitbullék, majd pedig Safri Duo.
0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 06 3 6 21 605-ös SMS

Alex Honnén újdonság az Emerald Icebergöt itt a harmadik órában. Kedves csillaghullás, Zara Larsson, Lush Life, ezt szeretném kérni. Marianna kérésére pörgetem ezt a vidám dalocskát, mikor a skandináv énekesnőtől. Szia, szólhat Jessica Mauboytól a Never Be The Same. Köszi, Tini. Szólhat, ez egy ballada az ausztrál énekesnőtől. Mindjárt elsőként érkezik majd Jessica, tehát. Szia, az Infinity 2008-at kérném, és köszi, ha mehet. Jó a műsor. Ezt már Ervin kérte. Pörgős dal, Guru Josh Project és az Infinity 2008. Ezt meghallgatjuk majd a blokk végén. Hello, a hétvége emlékére pörögjön Kozmix-tól a kis világ. Kösz, Alen, üdv, Tibi. Gondolom a hétvégén bizony a Cosmix itt vendégeskedett, még pedig az Atlantis Garden falain belül egy fergeteges koncertet adott. Látványos volt, meg hát hozták a srácok a kötelezőt. Jön majd a Lotfi Begivel kiegészült változatban, a kis világ mindjárt hallgatjuk. Illetve sziasztok, a Honey Beast és Daniel Fi közös új dalát szeretném, a Bárcsak Lennék címűt. Köszönöm, Henny! Jön tehát ez az újdonság Tarján Zsófi és Dániel Figergőjéktől, előtte Jessica Mauboy dala, aztán Zara Larsson, majd Lotfi Begi a Cosmix-szal, és itt lesz Guru Josh Project.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak.

0: telefonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Dest hallhatjuk a továbbiakban.
2: A 10 millió az egy olyan dolog, amire azt mondom, hogy akkor ez egy sláger. Akkor van értelme, az megérte ezt megcsinálni. Nem úgy adunk egy dalt, hogy na, vajon jót fog menni, hanem biztosak vagyunk abban, hogy ez egy olyan dal, ami megállja a helyét. Kívánja, de csókot csentem a szádra, mama szíta meddig várna, but it's shaped like Tyler, wait till the morning, I sing like... Na, a klippeket azt szoktam nézni, de ilyen a statisztikában a társam, Young Fly testvér, az egész nap bújja a Spotify-t, most rekordot döntöttünk, és akkor így el van ettől így kápráztatva, imádom, de én amúgy annyira nem szoktam nézni a statisztikát. Mi megnézem az első pár napot, mert szerintem befolyásolja a dolgot. Ha látom, hogy megy egyfolytában a dal, akkor igazából onnantól kezdve néha-néha két naponta ránézek. Hát azért az ritkább mostanában. Én is csinálom a dolgaim, ő is, de azért mindig összefut a szél. Tehát a télen kevesebb, de azért nyáron mindig együtt vagyunk. Tehát, hogy azért két hetente mindig valahogy beszélünk, vagy találkozunk.

Attól függetlenül, hogy YouTube-on és streamingeken hatalmas számokat érünk el, olyanokat, amit még talán nem is értek el itthon, vagy termeltek előadók ilyen rendszerességgel, attól függetlenül az nem váltja koncertjegyekre szerintem ezeket a dolgokat. De hát azért próbálkozunk a koncerteken is mindig minél több olyan jó dolgot, vagy olyan minőségi produkciót csinálni, hogy ez hát, ha eljut egy Puskásig, de hát álmodozni lehet, meg kell valósítani.

Igazából én egy teljesen átlagos, unalmas életet élek. Nem mutogatom magam, hogy mekkora király vagyok, császár vagyok, otthon ülök, játszok, sorozatozok, kutyáimmal vagyok. Igazából otthon magamnak így a négy fal között így teljesen el vagyok.

0: Műsorajánló.
1: Emlékszel a korszakra, amikor még sehol nem volt a Spotify, a YouTube, és teljesen normális volt, hogy a zenei állományod kazettákon volt meg, amit a kívánság műsorból vettél fel? Amikor 20 percig rágtad a körmöt, hogy megírja a géped a CD-t, és utána lejátsza a Jugó autórádiója? Akkor eljött a te időd, eljött a te műsorod!
2: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
3: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
2: A lemezjátszóknál és a mikrofonnál Molnár B! Ez a Klasszik Fantasztik!

Klasszik Fantasztik. Minden hétfő este 10-től a Pannon Rádióban. Részletes infók, playlistek és az összes korábbi epizód a klasszikfantasztik.hu weboldalon.

0: your favorite show.
1: Your number one.
0: On Pannon Radio.
2: Csillagulás. Itt a Csillagulásban továbbra is pörögnek a kedvenceitek. Szia Shakirától a Die Die, ezt szeretném a kívánság műsorban. Köszi Ivet János Halmáról. Nagy mai kedvenc az idei foci BB hivatalos dala, Shakira, Burna Boy és a Die Die. Mindjárt jön. Hello Allen Azariától az introvertált dalt kérném a Csillaghullásban. Albert kérésére pörgetem ezt a dalt, illetve még egy üzenet. Szép estét, szeretném meghallgatni Lady Gaga Dead Dance című dalát, és további jó műsort kívánok. Ez pedig Gyöngyi kérte. Jön Lady Gaga, előtte Azaria, kezdésnek pedig Shakira is Burna Boy.
3: Shakira. What's up, y'all? I'm Beyonce.
4: Hi, I'm Christina Aguilera.
5: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
6: Csillaghullás.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
5: Bomax.
6: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Coop Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
7: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Calvin Harris és Alesso, ez volt az Under Control, amelyek pedig Pulmax rádió mixében újdonságképpen itt a csillagulás mai utolsó órájában. Ahogy is elérkeztünk a záróblokhoz, kettő kívánsággal teljesül még. Hello Allen, a szeptember végén számot kérném a kívánság műsorban. Köszönöm, Eszti. Ennél aktuálisan már nem is lehetne, ugye? Ez a Petőfi vers, a Pilvaker égisze alatt készült el, Halott Pénz, Flor és Digo. Ők adják elő, mindjárt jön. Utána pedig Cia, Example, Change the Way zenét pörgesd le. Mindenkinek küldöm, aki emlékszik rá. Kösz szépen, Erwin. Egy igazán jó kis dal, Example és a Change the Way You Kiss Me, előtte pedig a szeptember végén.
1: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
2: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
3: Yo, what's up people? My name is Ray from Two Unlimited.
1: On your number one hit music station.
3: Pennon Radio.
4: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
5: I'm David Gera.
6: Sziasztok, Jóci Begyi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Csilló. Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillagullásban pedig jön a mix, és ahogy az hétvégén lenni szokott, a Csillagullás mixben 90-es évek lesznek, tömény mennyiségben egészen 20 óráig, aztán pedig maradva még a 90-es éveknél 20 és 22 óra között rádiós válogatás lesz hallható, hallgatható, de akkor már nem mixben, valamint 22 órától Molnár, Béjön és a Klasszik Fantasztik újabb adása 60 percen át. Csillagullás pedig holnap is, a szokott időben, a 16 óra híradót követően számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, a holnapi viszonthallásig pedig sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Alexander Vučić lemondása után Ana Brnabić, a szerb parlament elnöke vette át az államfői teendőket. Az új köztársasági elnök megválasztásáig legfeljebb 90 napig látja el ügyvezetőként a feladatokat. Brnabić megtiszteltetésnek nevezte, hogy Vučićtól vehette át a tisztséget. 5000 tonna dízelt bocsátanak a szerbiai piacra az állami tartalékokból, hogy biztosítsák az októberi ellátást. A döntést a dízel magas világpiaci ára és a növekvő szállítási költségek indokolják. A Duna alacsony vízállása miatt ugyanis jelentősen megdrágult a szállítás. A megnövekedett kereslet kielégítésében jelenleg kiemelt szerep jut a teljes kapacitással működő NISZ-nek. Papszentelést tartottak a szabadkai Avilai Szent Teréz Székesegyházban. Az ünnepi szentmise keretében Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök az oltár szolgálatára pappá szentelte Gubena Ábelt és Huszár Ádámot. A két fiatal a szabadkai egyházmegye szolgálatában kezdi meg a papi hivatását. Az ünnepi szentmisén a hívek közössége együtt imádkozott az újonnan felszentelt papokért és szolgálatukért. Szerbia 2-1-re kikapott Hollandiától a labdarúgó nemzetek ligájában, így továbbra is pont nélkül áll csoportja utolsó helyén. A szerbek gólját Luka Jovic szerezte, még a hollandok mindkét találata Max Mirdink nevéhez kötődik. Szerbia legközelebb csütörtökön Németország vendége lesz. A magyar válogatott ma este 20 óra 45 perctől Észak-Írország ellen lép pályára.
1: Jó és lájbandák, Eurodance, diszkó és party arcok. Egy felejthetetlen évtized sokszínű zenei kínálata 91,5-ön hétfő esténként.

0: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!
1: Yeah. És most!

0: emlékezetes klubzenék minden időből. Ez a Klasszik Fantasztik.
1: Hello, hello mindenkinek, ez itt a Klasszik Fantasztik. Ma is egy szűk 60 perc a legnagyobb dance klasszikusokkal. Ez vár ránk minden egyes időszakból, legyen az 90-es évek vagy 2000-es évek. Egyszerűen csak emlékezetes és jól bulizható zenéket gyűjtöttem össze. Szigorúan szubjektív szempontok alapján, legalábbis ami szerintem emlékezetes volt, és most még egy évek múltán is jó dolog ezeket visszahallgatni. Vágjunk is gyorsan bele, az első track rögtön így a visszaemlékezés közben a Spit nevű csapat, amely négy igen komoly zenei tehetséggel megáldott olasz fiatalt takar. Márta, Maurizio, Lorenzo és Ivo, így hívják őket, és Mártának hívják, aki egyébként énekel benne. Több néven is próbálkoztak, tehát a Spit csak egy volt úgymond a projektjei közül, ami futott, de befutott köszönhetően egy olasz DJ csapatnak, a Daddy's Groove-nak, akik elkészítették első Falling című kislemezükhöz a remixet, és ez a verzió, már mint a Daddy's Groove remix lett, talán 2007 és 2008 egyik legtöbbet játszott klubzenéje világszerte. Annyi érdekes még, hogy Bárány Attilának akkoriban azért mindig a szettjei nagyjából ugyanazokkal a dalokkal kezdődtek, és ezeket úgy bizonyos időszakonként cserélte. Volt egy olyan korszak, amikor a Bárány Attila szettek bizony ezzel a dallal indultak. Így most ezzel kezdődik a mai Klasszik Fantasztik epizód is. Utána pedig rögtön a napfényes Miami-ból, Floridából érkezik egy jelenleg 29 éves, de amikor a dal született, egy mindösszesen csak 22 éves Chelsea, akit úgy hívnak egyébként, hogy Ufi, és 2010. április 15-én mutatta be ADD SUV című kislemezét a BBC Radio 1, aminek az volt egyrészt a különlegessége, hogy hát azért így egy 0 kilométeres előadó zenéjét lejátszani, egy picit azért szokatlan, viszont ami megdobta egy picit a showt és a dolgot és a kislemezt, az az, hogy nem kisebb név volt benne rebbetétként, mint Pharrell Williams. Óriási siker lett a dolog, főleg azért, mert utána még Armand van Helden is hozzányúlta ez a dalhoz, és ebből jelent meg egy remix egy hónappal később, és így már ebben a változatban az angol kislemez lista igen előkelő pozícióit kapargatta meg, tehát az ADD SUV, mégpedig Armand van Helden remixelésében nem sokára szól majd Ufi-tól itt a mai Klasszik Fantasztikban. Ryzen Murphy pedig egy ír, énekes és dalszerző, akit nem hiszem, hogy be kell mutatni, főleg aki mondjuk a 90-es években is már bulizott, a Molokó Sing It Back című dala az ő nevéhez kötődik, vagy hát az ő hangjához, így ismerhetjük. A Molokó után, vagy pontosabban a Molokó mellett pedig szóló karrierbe is belevágott, és ennek egyik nagyon szép égkövel hamarosan következő Overpowered Seamus Haji remixében hamarosan jön majd ez is, de előtte akkor a Spit és a Falling-gal kezdünk. Én a Molnár B vagyok, mindenkinek kellemes sebb feltépkedést kívánok. Ez a Klasszik Fantasztik.

a Klasszik Fantasztik minden idők legnagyobb klubzenéivel. Szépen sorjában évtizedre való tekintet nélkül válogatjuk a régi nagy legendás bulizenéket. És akkor lássuk gyorsan a folytatást. Nemrég ugyebár szólt Ryzen Murphy és az Overpowered, illetve Funkerment is hallhattuk, aki egyébként Hollandiából származik, és idehaza is igen sokat járt már. A Speed Up című dalt egyébként meghallgathattuk egy Xbox játékban is, amely Lips névre hallgatta, tehát ez akkor átment, hogy még egy ilyen mainstream sztoriba is bekerült, mint hogy egy Xbox játékba, ami azt hiszem, hogy elárul sokat arról, hogy ez egy tényleg népszerű klubzene volt, legalábbis a maga idejében egészen biztosan. Így már is szól Funkerman, ez pedig a Speed Up, itt a Klasszik Fantasztikban.

Klasszik Fantasztikus sorrendben már a harmadik epizód, amikor is feltépkedjük a sebeket és elővesszük a régeségi vagy a közelmúlt, de mindenképpen emlékezetes klub klasszikusait. A Natural Born Grooves-t is meghallgattuk, mégpedig a Candy on the Dance Floor-t, ez egy belga produceri duó, akik egyébként futottak, még egészen 95-ben kezdték egyébként a munkásságot, tehát a Candy on the Dance Floor nem épp az első, de mindenképp talán a legnépszerűbb korongjuk volt, még valamikor 2007-ben. Már is jön a folytatás, John Dabek, akit szintén nem hiszem, hogy itthon be kell mutatni, a 2000-es évek közepén igen nagyot ment, hát akkoriban mondjuk az Everywhere, vagy mondjuk a Blink, vagy a More Than I Want It mindig nagy kedvenc volt, most viszont jön egy olyan dal, ami 2008-ban jelent meg, és hivatalosan nem jelent meg, ezeket a lemezeket úgy hívják, hogy White Label, tehát hivatalosan remix, tényleg az az ember készített.

mesélte, nem pedig egy ilyen valaki által összekókányolt úgynevezett mashup, amikor is két zenét így összepiszkálgatnak, hanem ez tényleg John Dadek készítette, Lisa Stansfield egyik kitűnő zenét. Moncsicsi névre keresztelte el ezt a kislemezt, én nem értem pontosan, hogy miért, lehet, hogy utána kellett volna olvasnom, de erről most per pillanat fogalmam sincs. Először azt hittem, hogy ez valamiféle vicc, és ez valami kis fekete kópia lehet, de nem, ez valójában tényleg megjelent, John Dadek és Lisa Stansfield Moncsicsi című kislemeze, amely kiadó által nem jelent meg, de így White Labelként, tehát egy olyan lemezként, aminek se kiadója, se címkéje, semmi, innen jön egyébként a White Label elnevezés, ez csak úgy közkézen forgott, promó jelleggel, de nagyon el lett találva, mert Lisa Stansfield vokája, meg John Dadek akkori zenei szakértelme, azt hiszem, hogy garancia volt a sikerre. Már is ezzel folytatjuk tovább, mármint itt a Classic Fantasticban, John Dadek és Lisa Stansfield, ez pedig a Moncsicsi.

0: Guess what I'm gonna do to you, huh? Perfection.
1: Egy igazi finomságot sikerült találnunk 2007-ből, ez a klasszik, fantasztik, a leges-leges legfincsibb klasszikus dalok szólnak folyamatosan, és hát ez viszont egy mashup, ami most szólt, Mason Wayans Prince Superstar és a Perfect Cedar, mert hogy külön létezett egyrészt Mason és a Zig Cedar című dal, ez 2006-ban jelent meg, egy dán fickóról van szó, egy instrumentális dal, nem volt rossz, de még ott van hozzá egy Princess nevezetű amerikai rapper Choicy, Superstar című dal, amit egyébként meg 2005-ben jelentetett meg, tehát a vokál elő volt meg, mint mondjuk az instrumentális darab, és 2007-ben ezt így összeeresztették, és ebből lett utána egy hatalmas nagy siker. Egyébként a dal videóklipjében három leányzó különböző gyakorlatokat hajt végre, talajtorna, sportgimnasztikai elemek, és a többi. Nem ők énekelnek valójában, ők csak ott tátognak erre a sztorira, ők modellek a dal videóklipjében. Érdemes rákeresni, mert igen finoman néz ki a dolog. 2007 egyik legnépszerűbb klubslágere szól tehát, Mason és a Princess Superstar és a Perfect Cedar egy hivatalos mashup. Már is Sydney Sampsonnal folytatjuk tovább, és tőle egy 2011-es dal. Sydney Sampsonról egyébként annyit érdemes tudni, hogy az ő felesége egy csodás énekesnő, Eva Simmons, aki többek között Afrojack Take Over Control című dalát is énekelte. Csak ennyit mondanék, tehát, hogy Sydney Sampson és Eva Simmons, ők a való életben egy párt alkotnak, biztos valami jóféle buliban jöhettek össze. Riverside című kislemeze 2010 egyik legjátszottabb klubslágere volt, viszont most nem ezt fogjuk meghallgatni, talán majd egy másik epizódban erre is sor kerül, hiszen az is egy kiradírozhatatlan, örök, klasszikus, legalábbis a klubzenei dallamok és darabok közül. Most Tara McDonald-del közös 2011-es Dynamite című dalocskáját hallgatjuk meg. Tara McDonald egyébként sok helyen vagy sokaknak vokálozott, többek között David Guetta Delirious című zenéjét is az ő hangjához köthetjük. Most meghallgatjuk egy kicsit feszesebb Nicky Romero remixben ezt az igen jó klasszikust itt a mai Klasszik Fantasztikban.

0: klasszik, fantasztikus, annak is a vége. Igen, harapós a sikerede, de hát ez már csak ilyen. A Lasercraft 3D-t hallottuk Toka Disco újraértelmezésében a Nine Month. 2009-ben alakult a csapat. Nils Reinhardt és Tim Hoffmann két kitűnő német fiatalember. A dal pedig nagyjából arról van szó, hogy a társaság egyik része szeretne menni, mert hogy most már mindenféle kopogós zene megy, meg most már a security is hapsi is azt mondta, hogy ideje menni, meg most már hogy az egész buli úgy tűnik, hogy meghalt és vége. Viszont egy valaki, a kemény maga azt mondja, hogy még csak véletlenül se induljunk el, hiszen még jó lenne táncolni, és a többi, és a többi, mert hogy itt még korán sincs vége a bulinak, tehát egy ilyen klasszikus ellentét, valaki menne, valaki maradna, és hát erről szól tulajdonképpen a Nine Month című dal 2009-ből Toka Disco remixelésében. Ez szólt itt a Klasszik Fantasztikban, és rögtön a végére egy olyan dal, ami a legjobban fáj nekem talán a 2000-es évek közepéről, hogy miért nincs már az a supergroup, mert jobb kifejezés erre nincs is elektronikus zenében, amely Exvelt, Steve Angelot és Sebastian Ingrossót rejtette magában. Ez a Swedish House Mafia volt, 2008-tól 2013-ig voltak együtt, és tulajdonképpen a csúcson hagyták abba, és nem hagyták, hogy a dolog egy kicsit úgy lefőjön, vagy én nem is tudom, mi erre a jó kifejezés, de tényleg elektronikus zenében nekem ők a repülők. Vagy mondjuk Geszti Péter, aki általában mindig a csúcson hagyta abba. De most nyilván azért ilyen éles és durva párhuzamot nem szeretnék vonni, de egy biztos, hogy tényleg egy totálisan jó zenéket kreáló társaságról volt szó. Egyébként Magyarország közelében is már jártak, indítottak, ha jól emlékszem, akkoriban még buszjáratokat is talán az utolsó fellépésükre, legalábbis ami itt volt a közelben, mert hogy egy ilyen utolsó turnéval neki szaladtak még Európának. Nagyon komoly volt, és a Don't You Worry Child azt hiszem, hogy méltó zárása volt a mai mulatságnak és a mai klasszik fantasztiknak, amit itt most ezen a ponton mára berekeztünk. Találkozunk majd a legközelebbi alkalommal is, akkor is előszedek mindenféle régiséget, vagy ha nem is feltétlenül régit, mert ma éppen a 2000-es évek közepén bejártunk, tehát úgy maximum egy 10 évet mászkáltunk vissza az időben, de mindenképp olyan dolog, amiket már talán régen hallottunk, és még mondjuk 10 év múlva is milyen jó lesz majd hallgatni, mert hogy nagy klasszikusok voltak ezek, és lesznek is még. Szóval legközelebb találkozunk, legyen így, Molnár B-t hallottátok, sziasztok!
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

Akkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

0: sláger.
1: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.
2: Minden éjjel meg reggelente megváltoznék. Megfogadom a kezembe, veszem a kontrollt, ami rám
1: Pannon Rádió 91.5.

0: Pannonrádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.